0: Hírek most!
1: Köszöntöm a kedves hallgatókat, Cserhami Krisztián vagyok a Rádió Most híreivel. Fokozott vadveszélyre figyelmezteti az autósokat a somogyi rendőrség a szarvasbőgés idején. Szeptemberben kezdődik a szarvasok párzási időszaka, ilyenkor pedig az állatok kevésbé figyelnek a környezetükre, és váratlanul az úttestre futhatnak. Különösen szürkületkor, éjszaka és hajnalban érdemes lassabban közlekedni az erdős területeken, és arra is számítani kell, hogy egy szarvast több másik követhet. Ha az ütközés már elkerülhetetlen, a rendőrség azt tanácsolja, hogy fékezzünk, de ne rántsuk félre hirtelen a kormányt, mert az út elhagyása vagy egy frontális karambol még súlyosabb következményekkel járhat. Vadgázolás esetén értesíteni kell a rendőrséget, a sérült állatot pedig nem szabad megközelíteni, mert védekezésből támadhat. Háborús lőszereket gyűjtött és tartott otthon engedély nélkül egy somogyi férfi. A megyei főügyészség közleménye szerint a 30-as éveiben járó férfi Veszprém megyei építkezéseken dolgozott, ahol többször talált magyar, német és szovjet gyártmányú puska és gépfegyver töltényeket. A lőszereket hazavitte és összesen 54 darabot gyűjtött össze, amelyeket a padlásán tárolt. A tartásukhoz azonban nem rendelkezett engedéllyel. A siófoki járási ügyészség lőszerrel visszaérés miatt vádat emelt ellene és felfüggesztett börtönbüntetés kiszabását indítványozta. Átalakította a magyarok külföldi online vásárlási szokásait az uniós vámszabályok júliusi szigorítása. Július 1-től ugyanis már a 150 eurónál olcsóbb EU-n kívülről érkező termékekre is 3 eurós vámot kell fizetni. A tapasztalatok szerint emiatt csökkent az unión kívülről érkező csomagok száma, miközben több rendelést teljesítenek európai raktárakból. A Temu forgalma is visszaesett július óta, de a külföldről vásárló magyarok több mint fele továbbra is használja a platformot.
0: Időjárás jelentés.
1: A hajnali órákban felhős lesz az ég, csapadék viszont már nem várható, a minimum hőmérséklet pedig 22 fok lesz. Csütörtökön jelentősen lehűl az idő, napközben már legfeljebb 22 fok lesz csak. Gyakran lesz erősen felhős az ég, helyenként zivatar is kialakulhat, és a szél is olykor élénk lehet.
0: Időjárás jelentést hallottam. Most pedig újra a legjobb zenék. Rádió Most.

legfontosabbak és legfrissebbek a legjobb zenék társaságában. Rádió Most a 91.2-n. Velünk semmiről nem marad le.

Homályos pont, hogy éles, emlékszem, kettesben maradtunk, és megtettünk mindent, amit akartunk. Te vagy az a lány, aki a túlparton áll, hát úszom érted a Balatont. Tombol a nyár, gyere ide már, egy kicsit érezd a reggaetont. Amit érzek, túlmegy a szavakon, a falakon átmászva, most megmutatom.

nagy a baj, ha visszakar. A világon egy nagy vihar. Éres sok és légy szabad, hardod ki, itt háborúban vagy.

0: Hírek most!
1: Üdvözlöm a kedves hallgatókat! Na, a Rádió Most híreit a szerkesztőtől, Serhami Krisztiántól hallják. Több mint 56 ezer gyerekhez jutnak el rendszeresen finom termékek az új tanévben. A kaposvári vállalat jelentősen kibővítette részvételét az óvoda és iskolatai programban, így a tavalyi mintegy 30 ezer helyett csaknem kétszer annyi gyermeket látnak el tejtermékekkel. Újdonság, hogy ebben a tanévben már minden kaposvári óvodás részt vesz a programban, miután a finom város önkormányzatával is megállapodást kötött. A cég összesen több mint 4000 óvodásnak és 52000 iskolásnak szállít poharas tejet és gyümölcsös ivójoghurtot. A Finu által szállított élelmiszerek döntő többsége ráadásul Somogyban előállított alapanyagból készül. Kis ilyen frontális balesetet okozott egy autós jutánál, miután elaludt a volán mögött. A férfi szeptember 2-án Kaposvár felől Juta felé haladt, amikor későn vette észre az előtte lassító járművet. Hirtelen félrerántotta a kormányt, átsodródott a szembe jövő sávba, ahol egy autó csak vészfékezéssel és kitérő manőverrel tudta elkerülni az ütközést. Az esetről készült fedélzeti kamerás felvétel felkerült a közösségi médiába, ennek alapján indított eljárást a rendőrség. A BMW 46 éves sofőrét a rendszám alapján azonosították, a férfi pedig elismerte, hogy azért hajtotta végre a veszélyes manővert, mert elaludt vezetés közben. A rendőrök pénzbírságot szabtak ki rá, és egy évre eltiltották a vezetéstől. Csaknem 30 ezer fiatal vett részt idén a nyári diák munkaprogramban. Augusztus végéig több mint 29 ezer tanuló kapott munkát, a foglalkoztatásokra pedig 5,4 milliárd forint állami támogatást biztosítottak. A diákok több mint 80%-a önkormányzatoknál dolgozott, a turizmusban és a vendéglátásban pedig közel 5000-en vállaltak munkát.
0: Időjárás jelentés.
1: A hajnali órákban felhős lesz az ég, csapadék viszont már nem várható, a minimum hőmérséklet pedig 22 fok lesz. Csütörtökön jelentősen lehűl az idő, napközben már legfeljebb 22 fok lesz csak. Gyakran lesz erősen felhős az ég, helyenként zivatar is kialakulhat, és a szél is olykor élénk lehet.
0: Időjárás jelentést hallottam. Most pedig újra a legjobb zenék. Rádió Most.

összejöttünk, szakítottunk, összetörtünk. Rosszak voltunk, de mégis jók, merész, de egyben szép is volt ez a terv. Hogy elszököm veled, a becenevek, a rejtek helyek, hogy nehezen, de neked megnyíltam. A másom nem is, de ennyim van. Csak hajtok az úton, néha közben visszalapozza a szél a könyvben. Hova tévedtünk, megint nézd meg, összebilincselt minket az

Addig, hogy újnak éljen meg a sokadik randit vágyak, teraszok, kigombolt napok. Ha eltűnök, te tudod hol vagy. Csak hajtok az úton, néha közben visszalapozza a szél a könyvben. Hova tévedtünk, megint nézd meg. Összebilincselt minket az élet.

0: Műsorajánló. Egy visszaszámlálás, aminek nem csak a végén van csattanó.
1: Az úgynevezett Tarahumara indiánok, a Rarámurik.
2: Rarámurik, jó nevű van.
1: Lazán lefutnak 200-300 kilométereket megállás és pihenés nélkül hegyi terepen.
2: Hűha.
1: Vannak ultramaratonisták, van egy magyar ilyen extrém ultramaratonista. Egyszer mesélte, hallottam vele egy interjút, hogy fönt futott a Himalájában, azt hiszem heten neveztek, öten élték túl. Igen. És mondta, hogy ő neki nagyon érdekes volt, mert volt egy olyan egy órája, amikor futott, és hogy
2: kimaradt minden.
1: És hogy nem, hanem hogy utolérte egy másik futó, és nagyon kedves volt, mert segített neki átlendülni a holdponton, mert beszélgetett vele, és még inni is adott neki. És a verseny után mondta, hogy végig egyedül futottál, tesó. Ott nem volt senki.
2: Hoppá.
1: Behalúzta. Mondta, hogy ott az agy átkapcsol egy teljesen más sztoriba.
2: Atya é.
1: Az milyen?
0: 20 a csúcson. A 20-20-as slágerlista Malovacki Miklóssal és Molival minden csütörtökön 15 órától. Ha lemaradtál, hallgass meg az ismétlést szombaton 10-től. Műsorajánlót hallotta.
3: Ne érd be kevesebbel. Mert a pillanat, oh, yeah. A tiéd. Rádió most.

0: ahol minden igazi sláger helyet kap. 91.2 Rádió Most. A pillanat a tiéd.
1: Okay.
0: Ne maradj le róla. Hírek most.
2: Köszöntöm a kedves hallgatókat, Cserhami Krisztián vagyok, ezek pedig a Rádió Most hírei. Környezettudatos közlekedésre ösztönzik a diákokat a Toldi iskolában. Szerdán egy új aszfaltmatricát avattak fel az intézmény bejáratánál, amely az óvd Kaposvár levegőjét járj bringával suliba üzenettel fogadja az érkezőket. Az akció a levegőminőség javítását célzó Hungary programhoz kapcsolódik, és arra hívja fel a figyelmet, hogy amikor lehet, autó helyett kerékpárral vagy rollerrel közlekedjünk. Kárpáti Tíme alpolgármester az iskolánál tartott szerdai sajtóeseményen kiemelte, hogy Kaposváron az elektromos buszok és a zöld fűtőmű is a környezetterhelés csökkentését szolgálja. Vádat emeltek egy kaposvári férfi ellen, aki a nyáron összeverekedett a haverjával Fonyódon a Múlónál egy játszótéren. A két ittas férfi azon veszett össze, hogy melyikük menjen el még alkoholt venni. A férfinak nem tetszett, hogy ismerőse szidalmazza, ezért a fűben fekvő férfit lefogta, majd többször fejbe ütötte. Az eset a forgalmas Múlón történt, így a balhénak több szemtanúja is volt. A Fonyódi járási ügyészség garázdaság miatt vádat emelt a kaposvári férfival szemben, és próbára bocsátást indítványozott. Kemény válaszlépést ígér Oroszország a 10 orosz diplomata magyarországi kiutasítása miatt. Maria Zaharov orosz külügyi szóvivő azt nem árulta el, hogy Moszkva pontosan milyen intézkedésekre készül és mikor, de a magyar döntést barátságtalan lépésnek minősítette. Rácz András Oroszország szakértő szerint szinte biztos, hogy válaszul, magyar diplomatákat utasítanak majd ki Oroszországból. A magyar kormány kedden jelentette be 10 orosz diplomata kiutasítását, mert a hatóságok szerint a státuszukkal összeegyeztetetlen tevékenységet folytattak. Rácz András szerint ez diplomáciai nyelven arra utal, hogy az orosz nagykövetség érintett munkatársai hírszerzőként dolgozhattak Magyarországon.
0: Időjárás jelentés.
2: A hajnali órákban felhős lesz az ég, csapadék viszont már nem várható, a minimum hőmérséklet pedig 22 fok lesz. Csütörtökön jelentősen lehűl az idő, napközben már legfeljebb 22 fok lesz csak. Gyakran lesz erősen felhős az ég, helyenként zivatar is kialakulhat, és a szél is olykor élénk lehet.
0: Időjárás jelentést hallottam. Most pedig újra a legjobb zenék. Rádió Most.
3: Gyere, értem a város részek, egy érzés bennem, késeket élesz. Sok fáni tűni csuklik.

Mi történt a nagyvilágban? Mekkora a forgalom? Mi vár ránk holnap? Tőlünk mindent megtudhat. Rádió most.

legfontosabbak és legfrissebbek a legjobb zenék társaságában. Rádió Most a 91.2-n. Velünk semmiről nem marad le.

0: ahol minden igazi sláger helyet kap. 91.2 Rádió Most. A pillanat a tiéd.
1: Okay.
0: Ne maradj le róla. Hírek most.
2: Köszöntöm a kedves hallgatókat, Cserhami Krisztián vagyok a Rádió Most híreivel. 12 helyszínen várja személyes beszélgetésre a kaposváriakat Szita Károly. A polgármester szeptember közepétől ismét bejárja a város különböző részeit, ahol a helyiek elmondhatják véleményüket, ötleteiket és az őket érintő problémákat. Az első találkozót jövő hét hétfőn délután 5 órától tartják a Szivárvány játszótérnél, a Békefüredi lakótelepen. A következő hetekben többek között Kaposfüreden, Tüskeváron, a Zselickertvárosban és Toponáron is várják majd a városlakókat. 140 éves a kaposvári Nagyboldogasszony székesegyház jelenlegi épülete. A kossuthéri templomot 1886. szeptember 8-án éppen 140 évvel ezelőtt szentelte fel Kovács Zsigmond veszprémi püspök a török aluli felszabadulás 200. évfordulóján. A neoromán stílusú épület már a harmadik templom ezen a helyen. Az első fából készült imaházat még 1702-ben emelték. A mai templom Tandor Otto tervei alapján készült, létrejöttét pedig egy nagyszabású lakossági gyűjtés is segítette. A felszentelés napján egész Kaposvár ünnepelt. Díszkivilágítást, tűzijátékot, ökörsütést, színi előadást és ünnepet is rendeztek. 4 szabadtéri tűzhöz is riasztották a tűzoltókat kedden Somogyban. Nagyszakácsiban mintegy 4 hektáron égett az avar és a bozót, Szennyéren pedig 10 hektáron pusztítottak lángok, és körülbelül 25 fatörzs is átégett. Utóbbi helyszínen 3 órán át dolgoztak a tűzoltók, mire az izzó részeket is sikerült teljesen eloltani. Somogy udvarhelyen egy családi ház udvarán gyulladt meg a száraz növényzet, az ott lakó pedig megsérült, miközben megpróbálta eloltani a tüzet, ezért kórházba szállították. Törökkopányban ugyancsak kigyulladt a növényzet, ott a helyi önkéntes tűzoltók akadályozták meg a lángok tovább terjedését. Csaknem 30 ezer fiatal vett részt idén a nyári diák munkaprogramban. Augusztus végéig több mint 29 ezer tanuló kapott munkát, a foglalkoztatásukra pedig 5,4 milliárd forint állami támogatást biztosítottak. A diákok több mint 80%-a önkormányzatoknál dolgozott, a turizmusban és a vendéglátásban pedig közel 5000-en vállaltak munkát. Rekord alacsony szintre apadt a Duna Budapestnél. A hivatalos vízmérceket, de mindössze 1 cm-es vízállást mutatott. Ilyen alacsony értéket korábban még nem mértek a fővárosnál. Ez azonban nem azt jelenti, hogy a folyó mindössze 1 cm mély. A Duna átlagos mélysége jelenleg is 3-3,5 méter, az alacsony vízállás viszont már akadályozza egyes nagyobb hajók közlekedését. Az 1 cm azt mutatja, hogy a vízfelszín ennyivel van a még a 19. században meghatározott mérési nullapont felett. A vízügy szerint a hétvégén javulhat a helyzet, a Duna felsőbb szakaszain várható jelentősebb esőzések miatt ugyanis emelkedés kezdődhet.
0: Időjárás jelentés.
2: Jelentősen lehűl az idő ma, a délutáni órákban már csak 20-22 fok várható. Gyakran lesz erősen felhős az ég, de időnként a nap is kisüthet, viszont helyenként zápor is kialakulhat a megyében. Az északnyugati szél olykor megélénkül.
0: Időjárás jelentést hallottam. Most pedig újra a legjobb zenék. Rádió Most.

van, vagy már rég veled. Mesélek a bornak, itt van, hogyha kell. Kezét a kezembe, és én így múlnék el. Vezess, jó uram, ha netán rosszabb útra tévedek. Jó ez a hely,

mindig itt van, hogyha kell. Büszkén búcsút int, mert fia ismét útra kell. Borban él az igazság, ezért én most elmegyek. Messze járok már, idegen földön ébredek. Hátam mögött fenyvesek, előttem tengerek. Látogass felém, fiam, ameddig én még itt vagyok. Messzi szép hazámra gondolok.

Mi történt a nagyvilágban? Mekkora a forgalom? Mi vár ránk holnap? Tőlünk mindent megtudhat. Rádió most.

0: ahol minden igazi sláger helyet kap. 91.2 Rádió Most. A pillanat a tiéd.
1: Okay.
0: Ne maradj le róla. Hírek most.
2: Jó reggelt kívánok, Cserhalmi Krisztián vagyok a Rádió Most híreivel. Több mint 56 ezer gyerekhez jutnak el rendszeresen finom termékek az új tanévben. A kaposvári vállalat jelentősen kibővítette részvételét az óvoda és iskolatei programban, így a tavalyi mintegy 30 ezer helyet csaknem kétszer annyi gyermeket látnak el tejtermékekkel. Újdonság, hogy ebben a tanévben már minden kaposvári óvodás részt vesz a programban, miután a finom a város önkormányzatával is megállapodást kötött. A cég összesen több mint 4000 óvodásnak és 52000 iskolásnak szállít poharas tejet és gyümölcsös ivójoghurtot. A finom által szállított élelmiszerek döntő többsége ráadásul Somogyban előállított alapanyagból készül. Fokozott vadveszélyre figyelmezteti az autósokat a somogyi rendőrség a szarvasbőgés idején. Szeptemberben kezdődik a szarvasok párzási időszaka, ilyenkor pedig az állatok kevésbé figyelnek a környezetükre, és váratlanul az úttestre futhatnak. Különösen szürkületkor, éjszaka és hajnalban érdemes lassabban közlekedni az erdős területeken, és arra is számítani kell, hogy egy szarvast több másik követhet. Az ütközés már elkerülhetetlen, a rendőrség azt tanácsolja, hogy fékezzünk, de ne rántsuk félre hirtelen a kormányt, mert az út elhagyása vagy egy frontális karambol még súlyosabb következményekkel járhat. Vadgázolás esetén értesíteni kell a rendőrséget, a sérült állatot pedig nem szabad megközelíteni, mert védekezésből támadhat. Kigyulladt egy kamion pótkocsi a kedden este az M7-es autópályán Balatonboglárnál. A Budapest felé tartó jármű műanyag alkatrészeket szállított. A tűz az autópálya melletti növényzetre is átterjedt, mintegy 50 négyzetméteres területen. A lángokat a siófoki és a balatonboglári tűzoltók fékezték meg. A tűzben senki sem sérült meg. Egy arany karikagyűrű segítségével próbálnak azonosítani egy 1944-ben elesett magyar katonát. A katona földi maradványait áprilisban az Ipoly Tölgyesi temető egyik tömegsírjának feltárásakor találták meg. Újján egy gyűrű volt, amiben a Krisztina 1920. december 25 feliratot vésték, ami a kutatók szerint felesége nevére és házasság kötésük dátumára utalhat. A Hadtörténeti Intézet és Múzeum most olyan hozzátartozók vagy ismerősök jelentkezését várja, akik családi iratok, fényképek vagy egy korabeli házassági anyakönyvi kivonat alapján segíthetnek nevet adni az ismeretlen katonának. Csaknem 30 ezer fiatal vett részt idén a nyári diák munkaprogramban. Augusztus végéig több mint 29 ezer tanuló kapott munkát, a foglalkoztatásukra pedig 5,4 milliárd forint állami támogatást biztosítottak. A diákok több mint 80%-a önkormányzatoknál dolgozott, a turizmusban és a vendéglátásban pedig közel 5000-en vállaltak munkát.
0: Időjárás jelentés.
2: Jelentősen lehűl az idő ma, a délutáni órákban már csak 20-22 fok várható. Gyakran lesz erősen felhős az ég, de időnként a nap is kisüthet, viszont helyenként zápor is kialakulhat a megyében. Az északnyugati szél olykor megélénkül.
0: Időjárás jelentést hallottak. Még ágyban?
3: Ups.
0: Már talpon?
3: Oh, yeah.
0: Jó reggelt! Rádió Most!
4: Jó reggelt! 2026. szeptember 10-én, csütörtökön reggel, 6 óra után 4 perccel szeretettel köszöntelek benneteket az öngyilkosság megelőzés világnapján. Aztán a mai napon van továbbá a cseresznyés és piték nemzetközi napja, hát elég kontrasztos a kettő, nem, de bár, ami egy tökéletes lehetőség egy finom sütemény elfogyasztására, de csak úgy simán szimplán szeptember 10-én, ami nem mellesleg az esztendő 253. napja, Hunor és Nikolett névnapja, sokak születésnapja, házasság évfordulója, ismerkedési évfordulója, munkahelyi, nem is tudom, munkahelyi kezdési napjának évfordulója. Hát mindannyiunknak másért és másért lehet fontos ez a mai dátum. Vagy hogyha nincs semmi különös évforduló, akkor csak simán szimplán legyen egy jó napunk. Ezt kívánom. Egyébként nagy enyhességben, közepes forgalommal, és az enyhesség alatt most azt értettem, hogy amennyire mondták a lehűlést, pont annyira enyhe ez a reggel, 19-20 Celsius fok van. Erről bővebben most két dal múlva, addig pedig Pinket és a Follow the Flow-t hallgatjuk. A mikrofonnál Keszthely Tibor a délelőtt folyamán.

0: Ébresztő! Töltse a reggelt velünk! Rádió Most, Kaposvár!
1: Jó reggelt, sziasztok! 3 perc múlva lesz 6:45, és azon gondolkodom, hogy vajon az elmúlt hány napban nem volt annyira enyhe reggel, mint ez a mai, és hogy mennyire becsapós az időjárás, hogy mennyire másképpen gondolunk rá, hogy ugye hát azt szajkoztuk az elmúlt napokban, hogy fú, szerdáról csütörtökre, micsoda drámai változások lesznek itt az időjárásban, aztán a tegnap beharangozott eső 3 órától jó, hát néhány csebben megmutatkozott, legalábbis itt a belvárosban. Igaz, ha valaki nézte a felhőképet és a radarképeket, azt láthatta, hogy egy szép, hosszú, függőleges zivatarrendszer alakult ki, meg egy kisebb volt a tetején, mint hogyha egy I betű lenne pont a tetején, és mi pont a pont és az I betű közé szorultunk be már, mint Kaposvár, úgyhogy itt nem volt eső. Tőlünk lefele, azaz déli irányba volt méghozzá jócskán. Ezek a képek már be is járták az internetet. Elég sűrű eső volt arra, hát minket pont elkerült. Balcsi se kapott, Budapest igen, de az már csak este volt. Szóval mi most éppenséggel így jártunk, és hogy lesz a lehűlésből valami, na ez most jó kérdés. Már is mondom, hogy az óránkénti előrejelzés az azt mutatja, hogy 7 órától eshet az eső. Tehát kb. 1 óra múlva, és ez a csapadékos idő ez egészen délután 3 óráig kitarthat. Hogyha nagy csapadék nem is fog hullani, hiszen óránként alig 1-2 tized milliméternyi csapadékot mutatnak, azért a borongóság biztos, hogy meg fog maradni, így... A mai reggel volt a legenyhébb reggel az elmúlt 1-2 héten belül, hiszen 19-20 Celsius fok a jelen pillanatban is. Viszont a legsötétebb reggel is, hiszen pont a vastag felhőt akarom, miatt nem látszik rendesen a napkelte, úgyhogy lényegesen nehezebben kell a nap. Ilyenkor kicsit olyan furik a fények. És aztán 3 órától hát kiderül az ég valamelyest, de csak holnap hajnali 3-ig, onnantól kezdve ismét esőre kell számítani majd. A holnapi eső mennyiség a mai előrejelzés szerint 9 milli. Hogyha a mai napot összeadom, már pedig most össze is fogom adni itt az óránkénti előrejelzésbe, azt mondja, hogy akkor itt most a 10 milliket számolom, pörgettem előtt, 3, meg 4 az 7, meg fél az 1,2, meg 1,6 az 2,8, meg még 2 az pont 5, 6, 7 és fél, 8,4, 8,6. Hát eddig jutottam. Tehát mára 8,6 milliméternyi csapadékot jósol az előrejelzés, azért az nem kevés, négyzetméterenként 8,6 liter víz, amennyiben tényleg megérkezik. Végül, de nem utolsó sorban néhány gondolat erről a mai napról, mielőtt tovább folytatnánk David Guetta slágerével, hogy milyen nap lesz ez a mai, hát a belső potenciál teszi teljessé, mert a mai nap az új kezdetekről szól. A mai nap kiváló alkalmat teremt arra, hogy tiszta fejjel rendezzük át a terveinket, és céltudatos lépéseket tegyünk a célok megvalósítása felé. A 10-e az egy ilyen nap. Hát akkor legyen úgy!

0: Ha ránk hangol, jobban indul a nap. Rádió Most, Kaposvár. Fellapozzuk a naptárt. Most, kalendárium.
1: Sok-sok boldogságot kívánok névnapos hallgatóinknak, akik ma ünnepelnek. 9 perce járunk 6:30 előtt, és ugye nincs zsákba macska, mert a mai ünneplők Hunor és Nikolett, továbbá Edgar, Erik, Erika, Honora, Honória, Honorina, Menodóra, Miklós, Mikolt, Nikol, Nikola, Nikolasz, Nikoletta, Noémi, Tardos és Zalán. A Nikolett névnapot választottam ez alkalommal egy kis történet erejéig. Nikolett névünnepre remek történelmi példa keresztény Nikolett, a 18. századi nemes asszony, aki a Rákóczi szabadságharc idején vakmerő módon kuruc futárként segítette a felkelőket. A hagyomány szerint az alsó neműjében rejtve csempészett, át szigorúan őrzött osztrák blokádokon létfontosságú üzeneteket, így mentve meg egy teljes kuruc csapatot a bekerítéstől. Hát ez abba a korba biztos, hogy nagyon nagy dolog volt, de hát ilyenek a nők, ennyire hősök tudnak lenni. Boldog névnapot kívánok, kedves Nikolettek, és persze mindenkik a felsoroltak közül. Nektek énekel most Dove Cameron.
0: Ez volt a kalendárium.

0: Kávé, tea, rádió. Kezd velünk a napot. Rádió Most. Társadalmi célú hirdetés.
1: Megint dugó, megint parkolóhelyet keresel, megint 10 perc körözés egyetlen szabad helyért. Van másik út. Szállj buszra, használd a tömegközlekedést. Egy buszon egyszerre sokan utazhatunk. Így kevesebb autó kerül az utakra, kevesebb a kipufogó gáz, és tisztább lehet a városi levegő. Te pedig közben hátradőlhetsz. Olvashatsz, zenét hallgathatsz, vagy egyszerűen csak megérkezhetsz. Ne mindenki külön autóval. Utazzunk együtt. Válaszd a tömegközlekedést. Kaposvárért, a levegőért, magadért. Tegyünk együtt Kaposvár tiszta levegőjéért.
2: Készült a Life IP Hungary integrált projekt keretében Kaposvár megyei jogú város önkormányzata megbízásából.
0: Társadalmi célú hirdetést hallottak. Hírek most!
3: Jó reggelt kívánok! A Rádió Most híreit a szerkesztőtől, Cserhami Krisztiántól hallják. 12 helyszínen várja személyes beszélgetésre a kaposváriakat Szita Károly. A polgármester szeptember közepétől ismét bejárja a város különböző részeit, ahol a helyiek elmondhatják véleményüket, ötleteiket és az őket érintő problémákat. Az első találkozót jövő hét hétfőn délután 5 órától tartják a Szivárvány játszótérnél, a Békefüredi lakótelepen. A következő hetekben többek között Kaposfüreden, Tüskeváron, a Zselickertvárosban és Toponáron is várják majd a városlakókat. Vádat emeltek egy kaposvári férfi ellen, aki a nyáron összeverekedett a haverjával Fonyódon a Mólónál egy játszótéren. A két ittas férfi azon veszett össze, hogy melyikük menjen el még alkoholt venni. A férfinak nem tetszett, hogy ismerőse szidalmazza, ezért a fűben fekvő férfit lefogta, majd többször fejbe ütötte. Az eset a forgalmas Mólón történt, így a balhénak több szemtanúja is volt. A Fonyódi járási ügyészség garázdaság miatt vádat emelt a kaposvári férfival szemben, és próbára bocsátást indítványozott. Kemény válaszlépést ígér Oroszország a 10 orosz diplomata magyarországi kiutasítása miatt. Maria Zaharov orosz külügyi szóvivő azt nem árulta el, hogy Moszkva pontosan milyen intézkedésekre készül és mikor, de a magyar döntést barátságtalan lépésnek minősítette. Rácz András Oroszország szakértő szerint szinte biztos, hogy válaszul, magyar diplomatákat utasítanak majd ki Oroszországból. A magyar kormány kedden jelentette be 10 orosz diplomata kiutasítását, mert a hatóságok szerint a státuszukkal összeegyeztetetlen tevékenységet folytattak. Rácz András szerint ez diplomáciai nyelven arra utal, hogy az orosz nagykövetség érintett munkatársai hírszerzőként dolgozhattak Magyarországon.
0: Időjárás jelentés.
3: Jelentősen lehűl az idő ma, a délutáni órákban már csak 20-22 fok várható. Gyakran lesz erősen felhős az ég, de időnként a nap is kisüthet, viszont helyenként zápor is kialakulhat a megyében. Az északnyugati szél olykor megélénkül.
0: Időjárás jelentést hallottak. Csak velünk indul így a nap. Rádió Most, a 91.2.
4: Indítsuk együtt a napot. Jó reggelt kívánok, sziasztok, fél hét múlott 4 perccel. Katy Perry slágere a lejátszóban, majd a London Beat slágere érkezik. A névnapi után pedig hozom már is a születésnapi köszöntőt.

0: Lendületes reggel a 91.2-n. Rádió Most. Fellapozzuk a naptárt. Most. Kalendárium.
1: Jó reggelt kívánok, mindenféleképpen tartalmas napot, hát a születésnaposoknak meg azt, hogy ünnepeljék meg méltán ezt a mai napot, hogy kire mivel egyébként horoszkópikusan, erről majd bővebbet 10:30 után. Most nézzük a mai nap szülötteit, akik szüzek, elemzők, gyakorlatiasak és precízek. És emellé jön ugye a dátum a 10-es szám energiája, ami azt jelenti a számukra, hogy erős belső tartással, átlag feletti vezetői képességekkel, sőt, úttörő elszántsággal is fel vannak ők ruházva. Le a kalappal. Úgyhogy sok boldogságot, kedves születésnaposok, olyan hírességek születtek egyébként ezen a mai napon, mint Kései Anna a válogatott úszónk, a mai nap szülötte még Füredi Niki, magyar színésznő és énekes, ez jó, nem? Ma van a születésnapja és a névnapja is. Hát ez... A szülei kicsit kiszúrtak talán vele. Ha csak nem tették át a Nikolettet esetleg egy másik névnapra. Ma született Huszári Kata, Jászai Díja színésznő, Guy Ritchie, az angol származású rendező, forgatókönyvíró, Colin Firth, Oscar és Golden Globe díjas angol színész. A mai nap szülötte még Forgács Péter Erasmus díjas művészünk, Charles Simonyi szoftverfejlesztő, az úgynevezett szándékorientált programozás kutatója, Pogány Judit Kossuth díjas színésznőnk, a nemzetszínésze, Karl Lagerfeld, a német divattervező, legenda. Ő már sajnos nincs közöttünk 2019-ben, elment és értelem szerint nem lett közöttünk. Harry Purcell, a szintén legendás angol zeneszerző. Egyébként ő 1659-ben született. Sok boldogságot, drága születésnaposok, most Ön Mirai és Niall Horan érkezik egy szülinapi dallal, benneteket köszöntve.
0: Ez volt a Kalendárium.

0: Jó reggelt! Ébredjen Kaposvár rádiójával! Rádió Most. Mi újság? Megtudhatja most. Lapszemle.
1: Miley Cyrus hallgatok itt a Rádió Mostban, előtte pedig az a Nagy Bogi énekelt, aki ugye a Most Wanted egyik sztárja, menekülője. Jó reggelt, 9 perc múlva 7 óra. Bon Jovira váltunk, és egy kis lapszemlére benne a hírekből. Robotok, Lego és kódolás, indulnak a Kaposvári Digitális Tudásközpont új szakkörei, már lehet regisztrálni. Aztán kártékony programokat terjesztő hálózatot bénítottak meg. Mintegy 56 ezer gyermekhez jutnak el a finó termékek az új tanévben. Megbotránkoztatóan viselkedett egy férfi a Fonyódi mólón. Írtunk arról, hogy engedély nélkül gyűjtötte valaki a lőszereket, arról is, hogy elkezdődött a szarvasbő, és úgyhogy vigyázzunk, figyeljünk oda az utakon. Évtizedek óta nem estek ekkorát az élelmiszer árak, számoltunk be az augusztusi trendekről, és hogy miért helyezte magát szolgálatba egy szabadnapos tűzoltó, hát azért, mert kigyulladt egy személyautó még kedden délelőtt a Berzsenyi utcában, azt oltotta el. Nézzünk egy belföldi infót. Befutott az értesítés 4,2 milliárd eurónyi uniós pénz felszabadításához. Eredetileg 6,3 milliárd euró lett volna, ezt befagyasztották, és mivel 2024-25 végén nem teljesültek bizonyos feltételek, ezért így 2 milliárd euró elveszett, de 4,2 még megvan belőle, jön. Erről a Telex írt egyébként, ami pedig a nemzetközi világot illeti. A minap tették közzé a 2025-ös úgynevezett PISA felmérés eredményeit, amelynek keretében 91 országból 760 ezer darab 15 éves diákot teszteltek. A nemzetközi tendencia az olvasás, a matematika és a természettudományok terén a teljesítmény további romlását jelezte. Európában olyan országok teljesítettek jól, mint Észtország, Írország, Lengyelország és Svájc. Viszont a spanyol La Vanguardia egy disztópikus helyzetre figyelmeztet, miszerint a fiatalok szellemi képességei széles körben hanyatlanak. Na, erről beszélgessünk még majd a Naprakészben, ami nem mellesleg 7-kor indul.
0: Ez volt a Lapszemle.

0: Ébredjen Kaposvár rádiójával. Rádió Most. Itt a 91.2. Reklám.
1: Felség, a reggeli tálalfa, aranybarnára pirított kenyér, rajta a kamra legszebb paprikája, egy csipet sóval, hozzá nemesi kotyogós, ma reggeli évjárat, és a korona ékszer, szendvics incsiklandó kométa kemencés sonkával.
2: Reggeliz, mint egy király a kométa finomságaival. Keresd promóciós termékeinket, és nyerj királyi kiegészítőket, vagy akár az 1 millió forintos fődíjat.
3: Ez a Buona Vita.
0: Reklám hangzott el. Hírek most.
4: Jó reggelt kívánok, Cserhalmi Krisztián vagyok, ezek pedig a Rádió Most hírei. Környezettudatos közlekedésre ösztönzik a diákokat a Toldi iskolában. Szerdán egy új aszfaltmatricát avattak fel az intézmény bejáratánál, amely az Óvd Kaposvár levegőjét Járj bringával suliba üzenettel fogadja az érkezőket. Az akció a levegőminőség javítását célzó Hungary programhoz kapcsolódik, és arra hívja fel a figyelmet, hogy amikor lehet, autó helyett kerékpárral vagy rollerrel közlekedjünk. Kárpáti Tíme alpolgármester az iskolánál tartott szerdai sajtóeseményen kiemelte, hogy Kaposváron az elektromos buszok és a zöld fűtőmű is a környezetterhelés csökkentését szolgálja. 4 szabadtéri tűzhözést riasztották a tűzoltókat kedden Somogyban. Nagyszakácsiban mintegy 4 hektáron égett az avar és a bozót, Szennyéren pedig 10 hektáron pusztítottak lángok, és körülbelül 25 fatörzs is átégett. Utóbbi helyszínen 3 órán át dolgoztak a tűzoltók, mire az izzó részeket is sikerült teljesen eloltani. Somogy udvarhelyen egy családi ház udvarán gyulladt meg a száraz növényzet, az ott lakó pedig megsérült, miközben megpróbálta eloltani a tüzet, ezért kórházba szállították. Török Kopányban ugyancsak kigyulladt a növényzet, ott a helyi önkéntes tűzoltók akadályozták meg a lángok tovább terjedését. Kis ilyen frontális balesetet okozott egy autós jutánál, miután elaludt a volán mögött. A férfi szeptember 2-án Kaposvár felől Juta felé haladt, amikor későn vette észre az előtte lassító járművet. Hirtelen félrelántotta a kormányt, átsodródott a szembe jövő sávba, ahol egy autó csak vészfékezéssel és kitérő manőverrel tudta elkerülni az ütközést. Az esetről készült fedélzeti kamerás felvétel felkerült a közösségi médiába, ennek alapján indított eljárást a rendőrség. A BMW 46 éves sofőrét a rendszám alapján azonosították, a férfi pedig elismerte, hogy azért hajtotta végre a veszélyes manővert, mert elaludt vezetés közben. A rendőrök pénzbírságot szabtak ki rá, és 1 évre eltiltották a vezetéstől. Csak nem 30 ezer fiatal vett részt idén a nyári diák munkaprogramban. Augusztus végéig több mint 29 ezer tanuló kapott munkát, a foglalkoztatásukra pedig 5,4 milliárd forint állami támogatást biztosítottak. A diákok több mint 80%-a önkormányzatoknál dolgozott, a turizmusban és a vendéglátásban pedig közel 5000-en vállaltak munkát. Rekord alacsony szintre apadt a Duna Budapestnél. A hivatalos vízmérce kedden mindössze 1 cm-es vízállást mutatott, ilyen alacsony értéket korábban még nem mértek a fővárosnál. Ez azonban nem azt jelenti, hogy a folyó mindössze 1 cm mély. A Duna átlagos mélysége jelenleg is 3-3,5 méter, az alacsony vízállás viszont már akadályozza egyes nagyobb hajók közlekedését. Az 1 cm azt mutatja, hogy a vízfelszín ennyivel van a még a 19. században meghatározott mérési nullapont felett. A vízügy szerint a hétvégén javulhat a helyzet, a Duna felsőbb szakaszain várható jelentősebb esőzések miatt ugyanis emelkedés kezdődhet.
0: Időjárás jelentés.
4: Jelentősen lehűl az idő ma, a délutáni órákban már csak 20-22 fok várható. Gyakran lesz erősen felhős az ég, de időnként a nap is kisüthet, viszont helyenként zápor is kialakulhat a megyében. Az északnyugati szél olykor megélénkül.
0: Időjárás jelentést hallottak.
5: A műsorszám támogatója a Bold Ingatlan. Ha eladna vagy vásárolna, bérelne vagy bérbeadna.
0: Indítsa a reggelt frissen, kezdje a napot informatívan, legyen jókedvű és lendületes a Rádió Most reggeli műsorával. Naprakész. Hogy ön is legyen a naprakész.
6: Jó reggelt, sziasztok! Jó reggel, sziasztok! Elstartolt a mai napra kész, amely természetesen napra kész lesz. Számos aktualitással foglalkozunk, lesznek közlekedési infók, programajánló, picit visszatérünk a vulkán kitörésre, nem alaptalanul, és az iméntiekben ugye a tapasztalt megdöbbentő hírrel is foglalkozunk, miszerint a fiatalok, a 15 évesek szellemi képességei durván hanyatlanak. Miért lehetséges ez? Többek között erről is lerántjuk a leplet. És persze, mindeközben sok-sok jó zene, elsőként a Pink Panterasszal, aztán a Nickelbackkel.

0: Forjon neki a napnak, mi segítünk. Ez itt a Naprakész.
1: Jó reggelt kívánok, közeledik a hétvége, elvégre már csütörtök reggel van. Nézzük a várható időjárást, ami rögtön szembe tűnt, hogy az előző napokban a maira még csak 20-22 fokos maximumot mutattak, de úgy néz ki, hogy azért ez sikerül megfejelni, és nem lesz akkora hőkülönbség a tegnap és a mai nap között. Ma 22-24 fokos csúcs várható itt Kaposváron, és 8,5 milliméternyi eső. Holnap lesz a hűvösebb, 19-21 fok, majd szombatul ismét elkezd emelkedni a hőmérséklet, minden nap 1-1 Celsius megy fölfele, szombaton 22, vasárnap 23, hétfőn 24, kedden 25, szerdán 26 fok valószínű és várható. Csapadék a mai napon kívül holnap is lesz, majdnem ugyanannyi mennyiségben. Jó lenne, hogyha ezen szép, csendes, áztató eső lenne, nem pedig hirtelen jönne egy nagy zuhé, mint mondjuk tegnap Baranyában. Tapasztalhatták ezt többen, akik ott voltak, és onnan videóztak, töltötték fel egyébként az internetre. Hosszú távon pedig októberig marad egyébként ez a nagyjából napi 23-25 Celsius fokos maximum, tehát tart, mit tart, folytatódik az indián nyár. Na, ezek után nézzük még ezen belül a mai napot, mikor kell esőre számítani, hát most már bármikor szemerkélhet, csepereghet. Úgyhogy innentől kezdve tulajdonképpen délutánig, egész pontosan 3 óráig bármikor lehet eső, majd hajnali 3-tól lesz az újabb esős blokk, tehát a holnapi napot is esővel fogjuk kezdeni. Hát így matekozzatok hétvégére, illetve a következő két napra, maira, holnapira.
0: Top volt, ami annó top volt, de még ma sem lejárt lemez.

0: Kezdje a napot informatívan! Ez itt a Naprakész.
1: Vidám és szomorú dologról egyaránt essék szó itt a Rádió Mostban. Most a két mai napi világnap kapcsán, 10 perc múlva 7:30, Krisztián pedig jól leváltotta önmagát, az előző fáradt hazament, az új pedig itt van már is és dolgozik. Szóval továbbra is ő van, és szeretettel köszöntelek innen, integettem neki a ti nevetekben is. Ma van a cseresznyés piték nemzetközi napja, ez jó és vidám. A gyümölcsös piték története a 16. századi Angliába nyúlik vissza, ahol az első cseresznyés pitét a hagyomány szerint első királynőnek szolgálták fel. Csak úgy halka jegyzem meg egyébként, hogy a cseresznyés pite a világ harmadik legnépszerűbb pite fajtája. Ez vidám, ez idáig jó, de a mai napon van az öngyilkosság megelőzés világnapja. Ez viszont szomorú, viszont nagyon is valid, valós dolog. A kezdeményezés, hogy legyen ilyen nap, 2003-ban indította egy nemzetközi szövetség, méghozzá az egészségügyi világszervezettel karöltve. A nap elsődleges célja a figyelemfelhívás, a mentális egészséget övező stigmák lebontása és a megelőzési stratégiák népszerűsítése érdekében. Ami pedig még szomorúbb, azok a statisztikák, ugyanis évente több mint 720 ezer ember veszíti el így az életét, ami még szomorúbb, hogy 20-szor több kísérlet van erre. Az egyik vezető halálok a 15-29 év közötti fiataloknál, és sajnos azt is kimutatja, a statisztika, hogy a férfiak 3-szor hajlamosabbak erre. Az uniós átlag 10,4 haláleset 100 ezer emberre vetítve, Magyarországon ez a szám 16. 60%-kal magasabb, mint az Unióban. Nem véletlen hát a mai nap és a figyelemfelkeltés, és bár nyilván nem ezen a kérésen múlik, de elgondolkodva a számokon, fontos ide tenni, hogy azért figyeljünk egymásra.

0: legyen jókedvű és lendületes. Ez itt a Naprakész. Műsorajánló. Egy visszaszámlálás, aminek nem csak a végén van csattanó.
1: Itt jön Vilike kedvence.
2: A merülő.
1: Hallottál már a bajautörzsről? Olyan tüdővel, érrendszerrel és léppel rendelkeznek, aminek köszönhetően, hiszitek vagy sem, akár 13-15 percet is képesek egy levegővel a víz alatt tölteni. 60-70 méteres mélységbe is képesek lemerülni szabad tüdővel.
2: Padi vizsgál van, könnyű búvár vizsgát tettem. A gyakorlott búvárnak sokkal többet kell azért merülni, mondjuk milyen 20-30-on merültünk annak idején. Könnyű búvárnak a biztonságos merüléshez maximum 50 méter.
1: Csak mondom, hogy egy 10 emeletes épület 30 méter magas általában. Most gondolj bele, hogy ezek dupla olyan mélyre le tudnak menni szabad tüdővel. Na hát egy ilyen bajaút próbálj meg belefolytani a kádba. Ott röhög rajtad, amíg el nem zsibbad a kezed. Nem?
0: 20 a csúcson! A 20-20-as slágerlista Malovacki Miklóssal és Molival minden csütörtökön 15 órától. Ha lemaradtál, hallgasd meg az ismétlést szombaton 10-től. Műsorajánlót hallotta. Reklám.
3: Mire vadászol idén ősszel? A tökéletes cipőre? Az új kedvenc kabátodra? Vagy egyszerűen csak a legjobb ajánlatokra? Jó hírünk van! Az Árkád őszi kuponnapokon kedvenc márkáid extra kedvezményekkel várnak. Csípd meg a szezon legmenőbb újdonságait most még jobb áron. Őszi kuponnapok szeptember 10-től 13-ig az Árkád Pécs bevásárlóközpontban.
4: Minden, ami ingatlan, bold ingatlan. Ha ingatlanát eladná vagy vásárolna, bérelne vagy bérbeadna, válassza a Bold Ingatlan ingatlan közvetítő irodát. Kaposvár, Főutca 18, www.boldingatlan.hu.
5: A nagy színpadon Szabó Balázs bandája és Olá Gergő. Kaposvárra érkezik a Kattárs Fesztivál. Valódi találkozások, értékes beszélgetések és minőségi zene. Kattárs Fesztivál, szeptember 18-20. A belépés díjtalan.
6: Jön a jubileumi 20. Kaposvári Mézfesztivál konferenciával és szakvásárral. Szeptember 11-én és 12-én méz és méhészeti termékek vására, mézlovagrendek felvonulása, kézműves játszóház, lufi hajtogatás, arcfestés és zenés produkciók várnak a Főutcán és az Európa Parkban. 20. Kaposvári Mézfesztivál, édes élmények, kihagyhatatlan programok.
7: Új BYD? Akkor most jár hozzá az extra! A BYD Schneider Autóháznál most akár 400 ezer forint értékű BYD tartozékcsomaggal lehet a tiéd az új BYD, modelltől függően. Válasz elektromos vagy plug-in hibrid modellt, és keresd a BYD Schneider Autóházat Pécsen, Zalaegerszegen és már Kaposváron is. BYD Schneider Autóház. Most még több jár az új BYD mellé.
8: Ne higgy a szemednek! Az Árkád Pécs bevásárlóközpontban most meghökkentő trükkök, különleges érzékcsalódások és játékos optikai kísérletek várnak. Gyere el te is szeptember 3-a és 19-e között az Árkádba, és fedezd fel az érzékelés és észlelés csodálatos világát. Árkád, kísérletek, illúziók.
0: Reklám hangzott el. Hírek most.
9: Jelentősen megújult a Gyert János tó, meleg rekordok dőltek meg a hidegfront érkezése előtt. Jó reggelt kívánok, 7:30 van, Cserhalmi Krisztián vagyok a Rádió Most híreivel. Jelentősen megújult a Gyert János tó, amelynek vízfelülete csaknem kétszeresére nőtt a fejlesztésnek köszönhetően. Na, a 13 millió forintos beruházás során mintegy 3000 köbméter földet termeltek ki, így a korábbi fél hektáros tó már a közel 1 hektáros lett. A partot is rendezték, a régi stégek helyett pedig 30 új horgászállást építettek, amelyek között 6 akadálymentesen használható. Emellett pihenőpadokat, szeméttárolókat és egy esőbeállót is kialakítottak. A munkálatok miatt ugyan voltak kritikus hangok, a Horgász Egyesület szerint azonban a partrendezésre azért is szükség volt, mert a víz által kimosott partoldal idővel veszélyessé válhatott volna. Vereséggel kezdte a Kaposvári Vízilabda Klub az OB1-es bajnokság új szezonját. A KVK a nyitó fordulóban 20-13-ra kapott ki a BVSC-től hazai medencében szerda este. A kaposváriak közül Vadas Ákos és Nyíri Balázs is 3 gólt lőtt. A KVK a hétvégén a Magyar Kupa 4-es döntőjén vesz részt Budapesten, A kaposvári pólósok szombaton az elődöntőben a címvédő Ferencvárossal találkoznak. Több meleg rekord is megdőlt szerdán Magyarországon a hidegfront érkezése előtt. Tatabányán hajnalban 22,1 fokot mértek, ezzel egy 80 éve fennálló országos rekord dőlt meg. Budapesten a reggel és a délután is rekordot hozott. A Jánoshegyen hajnalban 20,9, Újpesten pedig délután 34,8 fokot regisztráltak. Utóbbi egy 98 éves fővárosi napi melegrekordot adott át a múltnak. A rendkívüli meleget a közeledő hidegfront előtt érkező déli áramlás okozta, amely meleg és száraz levegőt szállított a Kárpát-medencébe.
0: Időjárás jelentés.
9: Hidegfront vetett véget a szeptemberi hőségnek. Ma gyakran lesz erősen felhős az ég, és elszórtan zápor is kialakulhat a megyében. A szél olykor megerősödik, és jó 10 fokkal esik vissza a hőmérséklet tegnaphoz képest. Ma csupán 22 fok lesz a csúcsérték.
0: Időjárás jelentést hallottak.
10: A műsorszám támogatója a Bold Ingatlan. Ha eladna vagy vásárolna, bérelne vagy bérbeadna.
0: Indítsa a reggelt frissen, kezdje a napot informatívan, legyen jókedvű és lendületes a Rádió Most reggeli műsorával. Napra kész. Hogy ön is legyen a napra kész.
11: Katasztrófákról ebben a fél órában. Antaliában baj van, ugye a Krakatau vulkáról is beszéltem, és bár ott a por elült, nagyon nem mindegy, hogy mennyi kén jutott a légkörbe, hogy miért, erre ki fogunk térni, de mindenek előtt közlekedési infók a folytatásban. Nem sokára hívom az Euro 6x6 taxit, addig pedig az Ace of Base vidámkodik.

0: Ugorjon neki a napnak, mi segítünk. Ez itt a Naprakész. Közlekedési információk.
1: Euró 6x6 taxi közlekedési információk, frissen körbejárva a várost. Jelentős forgalom van, tudtuk meg. A piac környéke telített, az iskolák környéke telített, minden befele jövő út elég rendesen telített, a felüljáró például Szigetvár felől lépésben közlekedik már a felétől, és hát ugye annak függvényében, hogy a kontrásinál ott a jelző lámpák balra egyenesen, jobbra éppen hogyan engedik át az autókat, tehát jobbra bár lehet kanyarodni lámpa nélkül, ha nem állnak éppen abban a sávban az autó előtt. Aztán erős nagyon a forgalom a Fasoron mind a két irányból, tehát a kórház előtt gondolom, hogy mindenki keresgéli a szabad parkolókat. A Kisfaludi utca pedig meglepő módon napok óta tele. Valamiért többen választják azt az utat. Ez pedig azt jelenti, hogy rányomja a bélyegét már a Honvéd utca forgalmára és a Hegyi utca forgalmára is, úgyhogy ezeken az utakon is jelentősebb a forgalom. Viszont befejeződtek itt-ott a csatorna emelések, az aszfaltozások, az útfelbontásokat megcsinálták, jelenleg a taxi nem talált útfelbontást, a lámpák is szépen működnek, ami viszont érdekes, hogy a várható eső ellenére is jelentősebb a rolleres, mopedes, kerékpáros forgalom. Úgyhogy figyeljünk egymásra. Köszönjük szépen az infót az Euró 6x6 taxinak, de bárkinek bármilyen észrevétele van, várjuk. Hopp, és ebben a másodpercben jött is valami Viber üzenőfalunkra. Gyorsan ránézek, hiszen Automentor küldte, ő pedig mindig hasznos közlekedési infókat ír. Azt írja, a szigetvári felüljáró beállva, már a Cseri útról, úgyhogy kerülendő teljesen. Köszi szépen!
0: Közlekedési információkat hallottak. Jó utat!

0: Jó reggelt! Ez itt a Naprakész.
1: Természeti katasztrófák nyomában itt a Rádió Mosban, és hát sajnos van ilyen, akárhogy is nézzük. 2 percen múlott egyébként, 3:48. Kezdeném az antaliai régióval, ahol az ott tomboló erdőtüzek bizony súlyos pusztítást végeztek a mediterrán fenyvesekben és a környező településeken. Óriási kihívás elé állítva a török katasztrófa védelmet. A szélsőséges kánikula, a rendkívül alacsony páratartalom és az erős szél nagyon gyorsan tovább élesztette a lángokat, ami miatt több falut, lakóházat és turisztikai létesítményt is ki kellett üríteni. Egy Facebook poszt kapcsán lettem erre figyelmes, amelyben ugye azt kérdezték, hogy van esetleg ismerős ott, és hogy biztonságban van-e. Nekem van egy ismerősöm, ő azt jelezte, hogy ő szerencsére biztonságban van. A másik dolog, a másik természeti csapás, a vulkán kitörés, ugye a Krakatau néhány nappal ezelőtt kitört, erről tegnap beszámoltunk reggel, de aztán megnyugtatva mindenkit azzal zártuk, hogy már a füst és a hamu is elült, azonban nem csak ez az érdekes, hanem az is érdekes, hogy például mennyi kén került a légkörbe. Már csak azért is, mert a vulkán kitörés során, mindig hatalmas mennyiségű kén-dioxid juthat a légkörbe, ami ugye az oxidáció

kutatók, hogy a néhány nappal ezelőtti kitörés miatt savas esőtől nem kell tartani, és nem lesz jelentősebb lehűlés sem. Viszont a vulkán aktivitása erősödhet, ezt még jelen pillanatban nem lehet, nem tudjuk megmondani.

0: Kezdje a napot informatívan! Ez itt a Naprakész. Reklám.
1: Mire vadászol idén ősszel? A tökéletes cipőre? Az új kedvenc kabátodra? Vagy egyszerűen csak a legjobb ajánlatokra? Jó hírünk van! Az Árkád őszi kuponnapokon kedvenc márkáid extra kedvezményekkel várnak. Csípd meg a szezon legmenőbb újdonságait most még jobb áron. Őszi kuponnapok szeptember 10-től 13-ig az Árkád Pécs bevásárlóközpontban.
2: Felség, a reggeli tálalfa, aranybarnára pirított kenyér, rajta a kamra legszebb paprikája, egy csipet sóval, hozzá nemesi kotyogós, ma reggeli évjárat, és a korona ékszer, szendvics incsiklandó kométa kemencés sonkával.
3: Reggeliz, mint egy király a kométa finomságaival. Keresd promóciós termékeinket, és nyerj királyi kiegészítőket, vagy akár az 1 millió forintos fődíjat.
4: Ez a Buona Vita.
3: Kattárs. A Családok, Fiatalok és Közösségek Fesztiválja. Fedezd fel, mi köt össze bennünket. A Kaposvári Kattárs Fesztiválon sport és gyerekprogramok, felemelő koncertek, mély beszélgetések és liturgikus események várnak. A nagy színpadon Szabó Balázs bandája és Olá Gergő. Gyere el, építsünk együtt egy igazságosabb és testvériesebb világot. Kattárs Fesztivál, szeptember 18-20, a belépés díjtalan.
5: Ne higgy a szemednek! Az Árkád Pécs bevásárlóközpontban most meghökkentő trükkök, különleges érzékcsalódások és játékos optikai kísérletek várnak. Gyere el te is szeptember 3-a és 19-e között az Árkádba, és fedezd fel az érzékelés és észlelés csodálatos világát. Árkád, kísérletek, illúziók.
0: Reklám hangzott el. Hírek most.
6: Környezettudatos közlekedésre ösztönzik a diákokat a Toldi iskolában, szilikon kenyérsütő formát hívtak vissza a forgalomból. Jó reggelt kívánok, 8 óra van, Cserhalmi Krisztián vagyok a Rádió Most híreivel. Környezettudatos közlekedésre ösztönzik a diákokat a Toldi iskolában. Szerdán egy új aszfaltmatricát avattak fel az intézmény bejáratánál, amely az Óvd Kaposvár levegőjét járj bringával suliba üzenettel fogadja az érkezőket. Az akció a levegőminőség javítását célzó Hungary programhoz kapcsolódik, és arra hívja fel a figyelmet, hogy amikor lehet, autó helyett kerékpárral vagy rollerrel közlekedjünk. Kárpáti Tíme alpolgármester az iskolánál tartott szerdai sajtóeseményen kiemelte, hogy Kaposváron az elektromos buszok és a zöld fűtőmű is a környezetterhelés csökkentését szolgálja. Egy csaknem 90 éves, a II. Világháborút megjárt Mercedesre bukkantak Somogyban. Az 1938-as Mercedes 170V első tulajdonosa egy budapesti orvos volt, aki egészen 1970-ig használta az autót, majd több mint 50 évre garázsba állította. A járművet a II. Világháború idején katonai szolgálatra is berendelték, ennek nyomát egy karosszériába ütött azonosító őrzi. A különleges Mercedes évtizedekkel később meglepően jó, nagyrészt eredeti állapotban került elő, még a gyári bőrkárpitja is megmaradt. Az autó ma is működőképes, új tulajdonosa pedig szeretné minél eredetibb állapotban megőrizni. A tiltakozások ellenére megkezdődött a 99 lakásos lakópark építése Fonyódon. A balatonparti beruházás ellen januárban több százan tüntettek, most arra azonban megjelentek a munkagépek a területen. A polgármester szerint a beruházó jogerős építési engedéllyel rendelkezik, ezért az önkormányzatnak nincs lehetősége az építkezés leállítására. A városvezető hangsúlyozta, hogy a projekt kedvéért nem módosították a helyi építési szabályzatot, és a Balatonhoz való hozzáférés is megmarad. A lakópark mellett egy 9 méter széles parti sáv továbbra is közterület lesz. A lakópark átadását 2028 első felére tervezik. A Tesco üzleteiben kapható szilikon kenyérsütő formát hívtak vissza, mert a megengedetnél több káros anyag kerülhet ki belőle. Az intézkedés az Ambition Sherry márkájú 25x13 cm-es sütőforma egyik tételét érinti, amelyet már levettek az üzlet polcairól. A fogyasztóvédelmi hatóság szerint az anyagok a sütőformából az ételbe kerülhetnek, ezért egészségügyi kockázatot is jelenthetnek. Aki ilyen terméket vásárolt, annak azt javasolják, hogy ne használja, hanem vigye vissza a Tesco üzleteibe. Góllal kezdte az új Bajnokok Ligája szezon Szoboszlai Dominik, a Liverpool pedig 2-1-re legyőzte az Atletico Madridot. A magyar válogatott csapatkapitánya a 40. percben két védő kicselezése után talált be, ezzel még a szünet előtt egyenlített az angol csapat. A játéknap további magyar érdekeltségű mérkőzésén Sallai Roland végig a pályán volt a Galatasarayban, amely 3-1-re kikapott a Sporting otthonában.
0: Időjárás jelentés.
6: Hidegfront vetett véget a szeptemberi hőségnek. Ma gyakran lesz erősen felhős az ég, és elszórtan zápor is kialakulhat a megyében. A szél olykor megerősödik, és jó 10 fokkal esik vissza a hőmérséklet tegnaphoz képest. Ma csupán 22 fok lesz a csúcsérték.
0: Időjárás jelentést hallottak.
7: A műsorszám támogatója a Bold Ingatlan. Ha eladna vagy vásárolna, bérelne vagy bérbeadna.
0: Indítsa a reggelt frissen, kezdje a napot informatívan, legyen jókedvű és lendületes a Rádió Most reggeli műsorával. Naprakész. Hogy ön is legyen a naprakész.
8: Pörgünk tovább itt a naprakészben, sziasztok, tartsatok velünk, érdemes, érdekes témákat hozunk, például a várható kressz változásról és a madárkákról. Tegnap előtt volt ugyanis fecskehajtó kis boldogasszony napja, de vajon elmentek-e már a fecskék, gólyák, stb.

0: Jó reggelt! Ez itt a Naprakész.
1: Szeptember 10-e van, azon belül pedig 4 perce járunk 8:45 előtt. Ha megengeditek nekem, akkor visszatekerem az idő kerekét, de csak egy picit szeptember 8-áig. Aznap volt ugyanis fecskehajtó kis boldogasszony napja, azaz Mária születésének ünnepén, amikor is a népi megfigyelések szerint a fecskék és egyéb más költöző madarak ekkor gyűlnek össze és indulnak útra a déli melegebb tájak felé. Úgy tartották, ha ezen a napon még itt vannak a fecskék, akkor hosszú és enyhe őszre lehet számítani. Nem mellesleg a vetőmagok megszentelése is fontos volt ezen a napon, illetve ez volt régen a dió és a gyümölcs szüret kezdete. Ekkor kezdték leverni a diót a fákról, és sok helyen a szőlő vagy gyümölcs szüret előkészületeit is erre a napra időzítették. Hát ezek a dátumok alaposan megváltoztak, de a fecskék elköltözése igazándiból nem annyira. De a Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület adatai szerint még nem teljesen repültek el a fecskék Magyarországról, és ugyan a néphagyomány szeptember 8-ra teszi, ahogy mondtam, valóságban a vonulási időszak lényegesen hosszabb és elhúzódóbb. A hazai ornitológiai megfigyelések alapján a fecskék szeptemberi vonulása az alábbiak szerint alakul. Szeptember elején, közepén zajlik a hazai költőállománya füsti, a molnár és a parti fecskék legintenzívebb gyülekezése és elindulása, úgyhogy most már tömegesen láthatók villanyvezetékeken vagy nádasokban éjszakázva. Aztán szeptember közepén és a második felében a tőlünk északabbra, például Észak- és Közép-Európában fészkelő fecske populációk folyamatosan vonulnak át Magyarország felett, így ha mondjuk jó egy-másfél hét múlva ilyet látunk, akkor ők azok, és a végső távozás, a hazai állomány döntő többsége szeptember 20 körül hagyja el a térséget. Tehát persze ennek ellenére a klímaváltozás és az enyhébb őszök miatt kisebb és késői költésből származó csapatok akár október elejéig is kitarthatnak hazánkban. Nem így van a gólyáknál. Az ő döntő többségük már elrepült hazánkból, hogy augusztus 20-25 között keltek útnak. Aztán vannak az átvonulók és a késők, például a lengyelek és az Észak-Európából elindulók. Ők leszállhatnak még ide hozzánk egy kis falatozásra. És vannak áttelelő példányok bizony egyre többen, ugyanis az elmúlt években egyre gyakoribb jelenség lett, hogy néhány, nagyjából olyan 50-60 gólya egyáltalán nem indul már útnak, hanem itt hazánkban tölti a telet. Ők a fagymentes etetőhelyeken, sajnos szeméttelepek környékén vagy be nem fagyó vizek mentén találnak elegendő táplálékot, így sikeresen át is tudják vészelni a hideg hónapokat. Igen, itt Kaposvár környékén is van, a taszári körforgalom mellett lehet velük találkozni hébe-hóba.

0: legyen jókedvű és lendületes. Ez itt a Naprakész.
1: Betelt a pohár Németországban, keményen rászállnak ott az e-rolleresekre, és súlyosabb büntetéseket kapnak, mint eddig. Ott már úgy néz ki, hogy megvan az átfogó és szigorú szabályozás, ami életbe lép. Csak hogy érdekességképpen ez azért fontos nekünk, mert vélhetőleg majd azért a magyar kereszt is valamelyest egy picit hozzáigazítják, legalábbis a jó példa nem baj, hogyha ragadós. Úgyhogy oda fognak figyelni, hogy esetlegesen legyen-e a rollereken mondjuk beépített kellékek, gondolok itt az indexre. Kötelezővé válik például Németországban az első és a hátsó fékrendszer. Szigorítják az aksik biztonsági és menet stabilitási előírásokat, aztán a forgalmi engedélyeket, és például a jogosulatlan hajtást a járdán, vagy a kétszemélyes utazást és a veszélyes manővereket. Nyilván felmerül a kérdés, mivel ez egy várható német szabályozás, hogy nálunk Magyarországon ugye a várható őszi kereszt módosítás miket fog tartalmazni. Nos, a tervezett köznapi megfogalmazásokkal, például a zebra vagy a parkolás hivatalos jogi beemelésével és modernebb szabályozással is frissíti a közlekedést. Először határoz meg pontos és kategóriákra bontott kereteket az elektromos rollerekre, aztán így a teljesítmény, sebesség, felelősség, biztosítás és korhatár alapján várhatóan nem lehet majd 12 év alatt rollerezni. Kötelező minimális oldaltávolságot ír elő a kerékpárosok előzésekor, időszerűsíti a sebesség határokat, például egyes autópálya szakaszokon akár majd 140-en is lehet hajtani, szigorítják az indexelés és a követési távolság szabályait, és korlátozzák majd a kezdő vezetőkre vonatkozó megengedett autóteljesítményt is hazánkban. Hát ennyi az előzetes és a várakozás. Most már csak azt várjuk, hogy mindent elfogadjon az országgyűlés, a jogi szabályozás, és hogy kitűzzék az időpontot. Ha minden biztos, ez még idén ősszel megvalósul.

0: Reklám.
1: Jön a jubileumi 20. Kaposvári Mézfesztivál konferenciával és szakvásárral. Szeptember 11-én és 12-én méz és méhészeti termékek vására, mézlovagrendek felvonulása, kézműves játszóház, lufi hajtogatás, arcfestés és zenés produkciók várnak a Főutcán és az Európa Parkban. 20. Kaposvári Mézfesztivál. Édes élmények, kihagyhatatlan programok.
2: A nagy színpadon Szabó Balázs bandája és Olá Gergő. Kaposvárra érkezik a Kattárs Fesztivál. Valódi találkozások, értékes beszélgetések és minőségi zene. Kattárs Fesztivál. Szeptember 18-20. A belépés díjtalan.
3: Itt az ősz, itt az ültetés ideje. A Hélia kertészetben megkezdődött a nagy őszi átültetés. Szebbnél szebb őszi virágzó dísznövények, évelők, dísz- és gyümölcstermő növények gazdag, egyre bővülő választékával várunk. Használd ki az őszi ültetési szezont, és szépítsd meg újra a kertedet. Hélia kertészet, ahol a kert új életre kell.
4: Mondjak egy jót! Mentavill! Minden, ami villanyszerelés, építkezéshez vagy felújításhoz. Ez a Mentavill! Keresse termékeinket országos szaküzlethálózatunkban. Kaposvár, Raktár utca 40 és online www.mentavill.hu.
5: Mondjon jobbat, Mentavill!
6: Lehet, hogy az egészséged kulcsa benned van. Győre Katalin természetgyógyász tiszta forrásból származó tudása most könyvformájában is mindenki számára elérhető. A tudatod egészségre ébredése már kapható. Fedezd fel a testi-lelki egyensúlyhoz vezető új utakat, és ébredj rá saját tested és tudatod erejére. Siess! A készlet véges. Kapható Kaposváron, a Természet patikájában az Anna utca 12-es szám alatt.
0: Reklám hangzott el. Társadalmi célú hirdetés.
7: Megint dugó, megint parkolóhelyet keresel, megint 10 perc körözés egyetlen szabad helyért. Van másik út. Szállj buszra, használd a tömegközlekedést. Egy buszon egyszerre sokan utazhatunk. Így kevesebb autó kerül az utakra, kevesebb a kipufogó gáz, és tisztább lehet a városi levegő. Te pedig közben hátradőlhetsz. Olvashatsz, zenét hallgathatsz, vagy egyszerűen csak megérkezhetsz. Ne mindenki külön autóval. Utazzunk együtt. Válaszd a tömegközlekedést. Kaposvárért, a levegőért, magadért. Tegyünk együtt Kaposvár tiszta levegőjéért.
8: Készült a Life IP Hungary integrált projekt keretében Kaposvár megyei jogúváros önkormányzata megbízásából.
0: Társadalmi célú hirdetést hallottak. Hírek most!
9: A békefüredi lakótelepen kezdi fórum sorozatát a polgármester. 4 véradás lesz jövő héten Kaposváron. Jó reggelt kívánok, 8:30 van. Cserhami Krisztián vagyok a Rádió Most híreivel. Újra polgármesteri fórum sorozatra indul Szita Károly. A városvezető összesen 12 helyszínre látogat el, ahol a kaposváriak személyesen mondhatják el neki a városrészük problémáit, véleményüket és fejlesztési ötleteiket. A fórum sorozat október 1-jéig tart. Az első fórum hétfő lesz a Szivárvány játszótérnél a békefüredi lakótelepen. Kedden Kaposfreden az iskolánál, szerdán az Aranyi lakótelepi játszótérnél, csütörtökön pedig a Grófapanyi közben várja a helyieket Szita Károly. A jövő heti találkozók mindegyike délután 5 órakor kezdődik. 4 helyszínen is várják a véradókat jövő héten Kaposváron. Szeptember 15-én kedden a Területi Vérellátóintézetben, reggel 9-től este 6-ig, a DRV Guba Sándor utcai telephelyén pedig 10:30-től délután 2-ig lehet vért adni. Szerdán a Mate Kaposvári kampuszán délután 1 és 4 óra között tartanak véradást. A hetet jövő hét pénteken az Árpád utcai McDonald's-nál zárják, ahol déltől délután 5 óráig várják a véradókat. Donald Trump lehetségesnek tart egy amerikai-ukrán-orosz csúcs találkozót az ukrajnai háború lezárása érdekében. Az amerikai elnök a Vlagyimir Putyinnal folytatott legutóbbi telefonbeszélgetése után azt mondta, szerinte az orosz elnök megállapodást akar. Trump úgy fogalmazott, ha Volodymyr Zelenszky is kész a megegyezésre, akkor lehet előrelépés a háborúban. Az amerikai elnök szerint a béke megállapodást jelenleg elsősorban Putyin és Zelenszky egymással szembeni ellenszembe nehezíti, ugyanakkor úgy látja, mindketten belefáradtak a háborúba. Trump ezért elképzelhetőnek tartja, hogy a három ország vezetője személyesen is tárgyalóasztalhoz üljön.
0: Időjárás jelentés.
9: Idegfront vetett véget a szeptemberi hőségnek. Ma gyakran lesz erősen felhős az ég, és elszórtan zápor is kialakulhat a megyében. A szél olykor megerősödik, és jó 10 fokkal esik vissza a hőmérséklet tegnaphoz képest. Ma csupán 22 fok lesz a csúcsérték.
10: Időjárás jelentést hallottak.
11: A műsorszám támogatója a Bold Ingatlan. Ha eladna vagy vásárolna, bérelne vagy bérbeadna.
12: Indítsa a reggelt frissen, kezdje a napot informatívan, legyen jókedvű és lendületes a Rádió Most reggeli műsorával. Napra kész. Hogy ön is legyen a napra kész.
13: Caught my heart about one, two times, don't need

0: Forjon neki a napnak, mi segítünk. Ez itt a Naprakész.
1: Döbbenetes módon csak 19,4 Celsius fok van, míg reggel 5-kor egyébként 20 fok volt. Na akkor innentől kezdve kezd valóra válni az, amit napokkal ezelőtt már jósoltak, hogy lesz lehűlés, és igazából nem lesz felmelegedés annyira, úgyhogy ma jóval emberibb idő lesz, de nem kell keseregni rajta, már csak azért sem, mert csak egy picikét igazodunk tulajdonképpen már, mint az időjárás a naptárhoz. De majd megkérdezünk pár békát esetlegesen, ugyanis a népi megfigyelések szerint az ő viselkedésük jelzi az időjárás változását, és bizony ennek van valós biológiai alapja. De vajon a béka robbanásokra is van magyarázat? Vagy arra, hogy a békák önmagukat is képesek felemészteni, megemészteni? A válasz egyébként igen, és egy picikét belemerülünk ebbe a témába. Békaológiázunk, jó? De néhány égi jelenségnek is utána nézünk, hiszen nemrégiben ment nagyot a közösségi médiában, 2029-ben olyan közel jön egy nagy meteorit, vagy aszteroida, mint soha korábban. Szóval megnézzük az űrnaptárat, milyen ilyen és hasonló események várnak ránk a következő időszakban.
0: Top volt, ami annó top volt, de még ma sem lejárt lemez.

0: Kezdje a napot informatívan! Ez itt a Naprakész.
1: Remek napot, sziasztok! Egy perc múlva lesz 3:49. Hallottátok a békákat kuruttyolni? Ugyanis eső előtt ugye sokat tudnak kuruttyolni, és ha valakinek van leveli békája, akkor egy igazi időjós tart otthon. A zöld leveli békák a száraznapos időben a bokrok, fák magasabb ágaira másznak, hogy rovarokra vadásszanak. Azonban, amikor közeledik a lehűlés vagy a vihar, akkor a csökkenő légnyomás és a szél miatt visszahúzódnak az alacsonyabb és védettebb növényi részekre víz közelébe, így jósolják az időjárást. De a békák amúgy is szenzációsak, olyat tudnak, mint más élőlények egyáltalán nem. És tegyük hozzá azt is, hogy velük kapcsolatban aztán a természetnek tényleg van humorérzéke, ami néha szelíd, néha viszont sötét. Olyan biológiai trükkjeik vannak, amiket még egy sci-fi forgatókönyvíró is akár tarthatna túlzásnak. Mert bár a legtöbb béka rendelkezik tüdővel, sokuk ugye a bőrön keresztül is lélegzik, sőt, van egy dél-amerikai, a Thelma Tobius fajta, a ráncos bőrű béka, aki annyira hatékonyan használja a bőrét légzésre, hogy a tüdeje tulajdonképpen csak dísz. Aztán egy másik meglepő tulajdonsága a kanadai erdei békának van, ami konkrétan télen megfagy. Ő nem téli álmot alszik, hanem egyszerűen meghal, megfagy. Tavasszal aztán újraéled. A titka egy cukormolekula, a glükóz, amely természetes fagyállóként védi a sejtjeit. És ha még ez sem elég bizarr, akkor van olyan breki, amely saját magát eszi meg. Igen, jól hallottátok, nem tévesztettem. Ő a szarvasbéka, annyira falánk, hogyha nincs elég préda, hajlamos a saját lábát is leharapni. Ettől aztán tényleg lepedeg egy hideg veríték akár a homlokról is. De ez nem egy tudatos kannibalizmus, hanem csak egy reflex hiba, mert hogy mozgásra támad bármi is az, még hogyha a saját combja is. Szóval a békák világa pont az bizonyítja, hogy az evolúció nem mindig logikus, viszont mindig hatékony. Légzés bőrön át? Pipa. Halál utáni feltámadás? Megoldva. Önmagát fogyasztóként éltük? Miért ne? Atya-gatya.

0: Hölgye vihar a szárnya.
1: Legyen jó kedvű és lendületes. Ez itt a Naprakész. Kedvenc zenéiddel.
2: Music, music.
1: A pillanat. A tiéd.

0: ahol minden igazi sláger helyet kap. 91.2 Rádió Most. A pillanat a tiéd. Ne maradj le róla!
1: Derűs napot kívánok nektek, sziasztok! Amy Winehouse zárja mindjárt a mai naprakészt. Előtte azonban még, hát ugye most felhős az ég, nem is láthatjuk, de jóval a felhők fölé nézünk. Nézzük néhány űr eseményt, ugyanis a közösségi oldalakon feltűnt, hogy jön az Apophis aszteroida 2029-ben rettenetesen közel, már-már ütköző pályán, na de hát ezzel így nem teljes azért a beszámoló. Onnan indulnék, hogy 2027. augusztus 7-én jön egy 1 km átmérőjű aszteroida, nagyjából a Hold távolságában húz el a Föld mellett. 2028. október 26-án is jön egy aszteroida, ez olyan háromszoros Hold távolságban halad majd el a bolygónk mellett, és csak utána jön az Apophis, méghozzá 2029. április 13-án, alig 32.000 km-re megy el a Föld mellett, közelebb, mint a geostacionárius műholdak, úgyhogy szabad szemmel is láthatjuk majd. 2031. május 21-én a Leonidák meteorai forrását adó úgynevezett Temple Tuttle üstökös éri el a nap közel pontját, ami a rákövetkező években intenzívebb meteor tevékenységet hozhat. Imádni fogják majd az űr kutatók, a távcsövesek. 2032. november 13-án egy ritka Merkur átvonulást tanulni lehetünk, ugyanis a bolygó kis fekete pontként halad át majd a napkorong előtt. A következő dátum a naptárban 2040. szeptember 8, amikor szabad szemmel látványos ritka bolygó együttállás történik, amikor a Merkur, a Vénusz, a Mars, a Jupiter, a Szaturnusz és a vékony hold egy szűk égbolti területen tömörül. 2046. február 14-én egy 50 méteres aszteroida közelíti meg a Földet, még be is csapódhat, bár a becsapódás esélyét a kutatók úgy számolják mára már,

nem fog bekövetkezni. Végül 2061 nyara az érdekes dátum, amikor visszatér ide a belső naprendszerbe a híres Héli üstökös, amely látványos szabad szemmel is jó megfigyelhető csóvát növesz majd a nyári égbolton.

0: Ez volt a Naprakész.
1: A műsorszám támogatója a Bold Ingatlan. Ha eladna vagy vásárolna, bérelne vagy bérbeadna.
0: Reklám.
2: Kattárs. A Családok, Fiatalok és Közösségek Fesztiválja. Fedezd fel, mi köt össze bennünket. A Kaposvári Kattárs Fesztiválon sport és gyerekprogramok, felemelő koncertek, mély beszélgetések és liturgikus események várnak. A nagy színpadon Szabó Balázs bandája és Olá Gergő. Gyere el, építsünk együtt egy igazságosabb és testvériesebb világot. Kattárs Fesztivál, szeptember 18-20, a belépés díjtalan.
3: Kár lenne kihagyni. Cherry Tiggo 7 hibrid már 9.990.000 forinttól a Kaposvár Kár Kft-nél fix 2,9% THM-mel. Modern SUV, fejlett technológia, 7 év garancia. Tesztvezetésért látogasson el a Kaposvár Kár Kft. Pécsi utca 4 szám alatt található Cherry szalonjába a Rákóczi focipálya mellett. Cherry. Kár lenne kihagyni.
4: Lehet, hogy pont ennyi hiányzik. Valósítsd meg céljaidat a Kaposvári Plazmaponttal. Szeptemberben új plazmaadóként az első 5 plazmaadásodkor megduplázzuk a juttatást, így összesen akár 153.000 forintot szerezhetsz. Jó tenni jó! Várunk az Áhim András utca 2 szám alatt. www.plazmapont.hu.
5: Gyors, megbízható telefonjavítást keresel? Szakértők ezekben gyári minőségben? Válaszd a Hirofon szervizét, mi biztos nem okozunk csalódást. És ne feledd, keddenként továbbra is 50%-os kedvezménnyel vásárolhatsz kiegészítőket az előző Aldis üzletünkhöz képest óriási választékban. Hirofon, a Honvéd utca 55-ben, a szolgáltatóházban, a Digivolt helyén.
6: A Depeche Mode dobosa, szimfonikusok, férfikar és ismert magyar énekesek egy színpadon. December 10-én az MVM Domban felcsendülnek a Depeche Mode legendás dalai. Minden megyeszékhelyről koncertbuszok indulnak a helyszínre. Foglalj helyet! 101hang.jegy.hu.
7: Szeret Kaposváron élni és munkát keres? A Szigeti Kft. Várja Önt is! CNC Marós, esztergályos, gyártás technológus és gépészmérnök végzettséggel várjuk új kollégák jelentkezését. Mindemellett képzéseinkkel lehetőség nyílik mindenki számára, hogy egy csapatban dolgozzunk. Jelentkezését elküldheti az info@szigetikft.hu e-mail címre, vagy keressen minket a 0630 500 66 16-os telefonszámon.
8: Gyere a Diego-ba szeptember 10-e és 13-a között, amikor is klubkártyáddal 15% kedvezményt kapsz padlóburkolatra és beltéri ajtóra, valamint 20% kedvezményt darabszőnyegre, függönyre, karnisra, tapétára, rolóra, falipanelre és kültéri termékekre.
9: Nyitva hétköznap 9-től 17:30-ig, szombaton 9-től 14 óráig, vasárnap 9-től 13 óráig, Kaposváron, a Dombóvári út 3-ban.
8: Diego. Otthon, generációkon keresztül.
0: Reklám hangzott el. Hírek most!
10: Környezetudatos közlekedésre ösztönzik a diákokat a Toldi iskolában. Jelentősen megújult a tó környéke a Gyert Jánosban. Köszöntöm a hallgatókat, 9 óra van. Cserhalmi Krisztián vagyok a Rádió Most híreivel. Környezetudatos közlekedésre ösztönzik a diákokat a Toldi iskolában. Szerdán egy új aszfaltmatricát avattak fel az intézmény bejáratánál, amely az Óvd Kaposvár levegőjét járj bringával suliba üzenettel fogadja az érkezőket. Az akció a levegőminőség javítását célzó Hungary programhoz kapcsolódik, és arra hívja fel a figyelmet, hogy amikor lehet, autó helyett kerékpárral vagy rollerrel közlekedjünk. Kárpáti Tíme alpolgármester az iskolánál tartott szerdai sajtóeseményen kiemelte, hogy Kaposváron az elektromos buszok és a zöld fűtőmű is a környezetterhelés csökkentését szolgálja. Jelentősen megújult a Gyert János tó, amelynek vízfelülete csaknem kétszeresére nőtt a fejlesztésnek köszönhetően. A 13 millió forintos beruházás során mintegy 3000 köbméter földet termeltek ki, így a korábbi fél hektáros tó már a közel 1 hektáros lett. A partot is rendezték, a régi stégek helyett pedig 30 új horgászállást építettek, amelyek között 6 akadálymentesen használható. Emellett pihenőpadokat, szeméttárolókat és egy esőbeállót is kialakítottak. A munkálatok miatt ugyan voltak kritikus hangok, a Horgász Egyesület szerint azonban a partrendezésre azért is szükség volt, mert a víz által kimosott partoldal idővel veszélyessé válhatott volna. Vereséggel kezdte a Kaposmeri Vízilabda Klub az OB1-es bajnokság új szezonját. A KVK a nyitó fordulóban 20-13-ra kapott ki a BVSC-től hazai medencében szerda este. A kaposváriak közül Vadas Ákos és Nyíri Balázs is 3 gólt lőtt. A KVK hétvégén a Magyar Kupa 4-es döntőjén vesz részt Budapesten. A kaposvári pólósok szombaton az elődöntőben a címvédő Ferencvárossal találkoznak. A Tesco üzleteiben kapható szilikon kenyérsütő formát hívtak vissza, mert a megengedetnél több káros anyag kerülhet ki belőle. Az intézkedés az Ambition Sherry márkájú 25x13 cm-es sütőforma egyik tételét érinti, amelyet már levettek az üzlet polcairól. A fogyasztóvédelmi hatóság szerint az anyagok a sütőformából az ételbe kerülhetnek, ezért egészségügyi kockázatot is jelenthetnek. Aki ilyen terméket vásárolt, annak azt javasolják, hogy ne használja, hanem vigye vissza a Tesco üzleteibe. Több meleg rekord is megdőlt szerdán Magyarországon a hidegfront érkezése előtt. Tatabányán hajnalban 22,1 fokot mértek, ezzel egy 80 éve fennálló országos rekord dőlt meg. Budapesten a reggel és a délután is rekordot hozott. A Jánoshegyen hajnalban 20,9, Újpesten pedig délután 34,8 fokot regisztráltak. Utóbbi egy 98 éves fővárosi napi melegrekordot adott át a múltnak. A rendkívüli meleget a közeledő hidegfront előtt érkező déli áramlás okozta, amely meleg és száraz levegőt szállított a Kárpát-medencébe.
0: Időjárás jelentés.
10: Hidegfront vetett véget a szeptemberi hőségnek. Ma gyakran lesz erősen felhős az ég, és elszórtan zápor is kialakulhat a megyében. A szél olykor megerősödik, és jó 10 fokkal esik vissza a hőmérséklet tegnaphoz képest. Ma csupán 22 fok lesz a csúcsérték.
0: Időjárás jelentést hallottak.
11: A Rádió Most stúdiójában Keszthelyi Tibor.
12: Sebességet váltunk zeneileg. Nosza, gyerünk! Íme az első fogat itt a Rádió Mostban Calvin Harris-szel, az Offspring újdonságával, és Solerrel, az X-Faktor mentor unomás lágerével.
13: When I met you in the summer, to my heartbeat sound, we fell in love as the leaves turn

0: Velünk gyorsabban megy a munka. Rádió Most. Programajánló.
1: Csütörtök van, hazánkban ez mozis premier napot jelent, úgyhogy ilyenkor valamelyes változik mindig a kínálat. Jó sok film van egyébként rotációban. Már is mondom őket, Mancsőrjárat, a Dino film, Mese, nyilván a gyerekeknek. Aztán látható még az új Jason Statham film, a Zendülés. Újdonság viszont az Életfutár, Ellen Richards filmje, a csúcskategóriás futárnak 3 órája van egy szerv szállítására, a cél, hogy megmentsen egy 7 éves kislányt. Aztán tekinthető még a moziban a Kutya csillapkép, újdonság az Átkozott boszorkák 2, vetítik továbbá még a Pókember vadonatúj nap, a Tériszony, az Insidious köztünk járnak filmeket, az Odüsszeiet és a Torrente 6 az Elnök így filmet is. Ezen kívül ma mindenféleképpen ajánlom a Riprunai Múzeum új kiállítását, ami egy válogatás a fegyvergyűjteményből. Az a címe, hogy Fegyverek a századok tükrében. A megnyitó ma délután 16:30 lesz majd a múzeum központi épületében, amelyen köszöntőt mond dr. Pintér Rómeó alpolgármester és dr. Ábrahám Levente a múzeum igazgatója, a kiállítás pedig Kovács Gábor történész nyitja majd meg. Holnap már indul a Méz Fesztivál, amely pénteken délután este és szombaton is kínál programokat, illetve szakmai programokat is a méhészeknek. Ennek programajánlóját a következő órában tartjuk majd. Most vissza a zenékhez. Top volt slágerrel folytatjuk a Trinidad Tobago-i származású brit énekessel, Billy Ocean-nel.
0: Ez volt a programajánló. Jó szórakozást kíván a Rádió Most. Top volt, ami annó top volt, de még ma sem lejárt lemez.

0: Hangoljon ránk a munkahelyen is. Rádió Most. Kaposvár rádiója a 91.2. Műsorajánló. Egy visszaszámlálás, aminek nem csak a végén van csattanó.
1: Úgynevezett Tarahumara indiánok, a Rarámurik.
2: Rarámurik, jó nevű van.
1: Lazán lefutnak 200-300 kilométereket megállás és pihenés nélkül hegyi terepen.
2: Hűha.
1: Vannak ultramaratonisták, van egy magyar ilyen extrém ultramaratonista. Egyszer mesélte, hallottam vele egy interjút, hogy fönt futott a Himalájában, azt hiszem heten neveztek, öten élték túl. Figyelj, igen. És mondta, hogy ő neki nagyon érdekes volt, mert volt egy olyan egy órája, amikor futott, hogy utolérte egy másik futó, és nagyon kedves volt, mert segített neki átlendülni a holdponton, mert beszélgetett vele, és még inni is adott neki. És a verseny után mondták, hogy végig egyedül futottál, tesó. Ott nem volt senki.
2: Hoppá.
1: Behalusta. Mondta, hogy ott az agy átkapcsol egy teljesen más sztoriba.
2: Atya é.
1: Az milyen?
0: 20 a csúcson. A 20-20-as slágerlista Malovacki Miklóssal és Molival minden csütörtökön 15 órától. Ha lemaradtál, hallgass meg az ismétlést szombaton 10-től. Műsorajánlót hallotta.
3: Gördülékeny napot kívánok nektek, és azt, hogy temérdek dolgot tudjatok megcsinálni a mai borongos időben. Milyenkor nem vágyakozik az ember ki, főleg annak tükrében nem, hogy ma egész hűvös van jelen pillanatban is. Viszont finom esőszakban, úgyhogy valahol biztos, hogy esik itt a környéken. Mi a Changes nevű híres lágerrel folytatjuk, majd a Dajdájjal, Shakira legutóbbi kislemezével, és aztán nagy színészi átalakulásokról, speciális készségek elsajátítására hozok nektek egy összefoglalót, hogy kik a legelszántabb művészek egy-egy szerepkedvéért.

0: Velünk gyorsabban telik a munkaidő. Rádió Most.
1: Sziasztok, szép napot kívánok a Rádió Mosttal, és hoztam egy filmzenét az iménti mozis ajánló után, pedig filmes érdekességek. A hozzáértő filmszakértők tudják igazándiból megmondani, hogy ki miért érdemel filmdíjat, ami nem elég az, hogy jól eljátszunk egy szerepet, hanem hogy mennyire sikerül vele azonosulni. Vannak olyan őrült színészek, akik elképesztő dolgokra képesek egy-egy filmszerep kedvéért. Például extrém fizikai változásokra. Christian Bale a Gépész 2004-es film főszerepe kedvéért 30 kg-ot fogyott. Egy álmatlanságban szenvedő karakter kedvéért napi egy alma és egy doboz tonhal volt a diétája, a súlya így alig 55 kilóra csökkent, egyébként megjegyzem, hogy a következő évben egy izmos Batmanként tért vissza, vagyis vissza is szerezte, rágyúrt. Charlize Theron a Rém mozi kedvéért 14 kilót hízott, protézis fogakat kapott, felborotválták a szemöldökét és a bőrét is elváltoztatták a sorozat gyilkos szerephez. Oscarral jutalmazták. Robert De Niro a Dühöngő Bika 1980-as filmjében, hogy hitelesen alakítsa az elhízott és kiöregedett Jake LaMotta boxolót, a forgatás közben kivette egy 4 hónapos szünetet, amely alatt 27 kg-ot hízott, kizárólag olaszországi tésztakúrával. A Szívtépró imázsáról ismert Matthew McConaughey 21 kilót dobott le, hogy eljátsza a HIV-fertőzött Ron Woodruffot a Mielőtt meghaltam filmbe, Oscart kapott érte. Joaquin Phoenix a 2019-es Joker kedvéért 23 kilót fogyott a mentálisan leépülő Arthur Fleck szerepére. Egyébként a drasztikus súlyvesztés saját elmondása szerint mentálisan is segítette a karakter zavart elmeállapotának megformálását. Aztán vannak, akik nagyon speckó technikai tudást sajátítottak el, például Keanu Reeves a John Wick filmek kedvéért, taktikai lövészetet tanult, megtanult judozni, jiu-jitsuzni, driftelni, mondanom se kell, hogy így a kaszkadőr jelenetek 90%-át maga hajtotta végre. Adrien Brody a zongorista szerep kedvéért nem csak 14 kilót fogyott, de megtanult zongorázni és Chopin nehéz darabjait, feladta a lakását, eladta az autóját, sőt, szakította barátnőjével is, hogy átélje a teljes elszigeteltséget és veszteséget. Margot Robbie az Én Tonya film miatt napi 4-5 órás műkorcsolja edzéseken vett részt, hogy a jégen végzett mozdulatsorok és a forgások nagy részét dublőr nélkül tudja felvenni. Natalie Portman a Fekete Hattyúhoz napi 5-8 órányi intenzív balett edzésen vett részt egy teljes éven át, valamint 9 kilót fogyott, hogy elérje egy professzionális balerina fizikumát és mozgáskultúráját. Végül még 2 érdekesség, Austin Butler az Elvis 2022-es filmje miatt 3 éven át tanult énekelni, beszédtanára gyakorolta Elvis ikonikus déli akcentusát és mozgását. Az átalakulás annyira mélyre ment, hogy a forgatás után még hónapokig képtelen volt elhagyni az énekes beszédhangját. Meryl Streep pedig a 2011-es Vaslédi kedvéért hónapokig hallgatta, és utánozta Margaret Thatcher beszédeit, megtanulta a politikus jellegzetes légzés technikáját, hangszínét és a brit felsőosztálybeli kiejtést, amiért szintén Oscarral jutalmazták. És akkor ezek után filmzene nyilván. Jön a 2004-es Ray című életrajzi film, illetve az 1989-es Büntető telep akció dráma betétdala, az Unchain My Heart.
0: Top volt, ami annó top volt, de még ma sem lejárt lemez.
2: Unchain my heart, cause you don't care. Well please, set me free.

0: Reklám.
1: Spóroljon sokat!
2: Vásároljon be otthonra a Kaposvári West Nagykerben. Élelmiszer, italáru, kávé, édesség, háztartási vegyi áru, papíráru, állateledel, minden, ami otthonra kell. Nagyker áron, mindenkinek. West Nagyker. Kaposvár, Kondvezér utca.
3: Kattárs. A Családok, Fiatalok és Közösségek Fesztiválja. Fedezd fel, mi köt össze bennünket. A Kaposvári Kattárs Fesztiválon sport és gyerekprogramok, felemelő koncertek, mély beszélgetések és liturgikus események várnak. A nagy színpadon Szabó Balázs bandája és Olá Gergő. Gyere el, építsünk együtt egy igazságosabb és testvériesebb világot. Kattárs Fesztivál, szeptember 18-20, a belépés díjtalan.
0: Reklám hangzott el. Hírek most!
4: A békefüredi lakótelepen kezdi fórum sorozatát a polgármester. 88 éves Mercedes találtak egy tanyán. Köszöntöm a hallgatókat, 10 óra van. Cserhalmi Krisztián vagyok a Rádió Most híreivel. Újra polgármesteri fórum sorozatra indul Szita Károly. A városvezető összesen 12 helyszínre látogat el, ahol a kaposváriak személyesen mondhatják el neki a városrészük problémáit, véleményüket és fejlesztési ötleteiket. A fórum sorozat október 1-jéig tart. Az első fórum hétfő lesz a Szivárvány játszótérnél a békefüredi lakótelepen. Kedden Kaposfreden az iskolánál, szerdán az Aranyi lakótelepi játszótérnél, csütörtökön pedig a Grófapanyi közben várja a helyieket Szita Károly. A jövő heti találkozók mindegyike délután 5 órakor kezdődik. Egy csaknem 90 éves, a II. Világháborút megjárt Mercedesre bukkantak Somogyban. Az 1938-as Mercedes 170V első tulajdonosa egy budapesti orvos volt, aki egészen 1970-ig használta az autót, majd több mint 50 évre garázsba állította. A járművet a II. Világháború idején katonai szolgálatra is berendelték, ennek nyomát egy karosszériába ütött azonosító őrzi. A különleges Mercedes évtizedekkel később meglepően jó, nagyrészt eredeti állapotban került elő, még a gyári bőrkárpitja is megmaradt. Az autó ma is működőképes, új tulajdonosa pedig szeretné minél eredetibb állapotban megőrizni. Minden hatodik ellenőrzésen találtak valamilyen problémát a fogyasztóvédők nyáron a vendéglátóhelyeken. A hatóság mintegy 1500 fagylaltozót, strandbüfét, fesztiválon működő és más turisták által gyakran látogatott vendéglátóhelyet vizsgáltak meg. A leggyakoribb gond a higiénia volt. Találtak szennyezett munkafelületeket és hűtőket, hiányos takarítást, valamint nem megfelelő kézmosó helyeket is. Az ellenőrzések nyomán összesen 2 tonna élelmiszert vontak ki a forgalomból, és több mint 37 millió forint bírságot szabtak ki. Góllal kezdte az új bajnokok ligája szezon Szoboszlai Dominik, a Liverpool pedig 2-1-re legyőzte az Atletico Madridot. A magyar válogatott csapatkapitánya a 40. percben 2 védő kicselezése után talált be, ezzel még a szünet előtt egyenlített az angol csapat. A játéknap további magyar érdekeltségű mérkőzésén Sallai Roland végig a pályán volt a Galatasarayban, amely 3-1-re kikapott a Sporting otthonában. Donald Trump lehetségesnek tart egy amerikai-ukrán-orosz csúcs találkozót az ukrajnai háború lezárása érdekében. Az amerikai elnök a Vlagyimir Putyinnal folytatott legutóbbi telefonbeszélgetése után azt mondta, szerinte az orosz elnök megállapodást akar. Trump úgy fogalmazott, ha Volodymyr Zelenszkij is kész a megegyezésre, akkor lehet előrelépés a háborúban. Az amerikai elnök szerint a béke megállapodást jelenleg elsősorban Putyin és Zelenszkij egymással szembeni ellenszenve nehezíti, ugyanakkor úgy látja, mindketten belefáradtak a háborúba. Trump ezért elképzelhetőnek tartja, hogy a három ország vezetője személyesen is tárgyalóasztalhoz üljön.
0: Időjárás jelentés.
4: Hidegfront vetett véget a szeptemberi hőségnek. Ma gyakran lesz erősen felhős az ég, és elszórtan zápor is kialakulhat a megyében. A szél olykor megerősödik, és jó 10 fokkal esik vissza a hőmérséklet tegnaphoz képest. Ma csupán 22 fok lesz a csúcsérték.
0: Időjárás jelentést hallottak.
5: A Rádió Most stúdiójában Keszthelyi Tibor.
6: Sziasztok! Hozom a 10 utáni standardeket. Programajánlót az időjárás előrejelzés, a középtávú időjárás előrejelzés után, és még a horoszkópok előtt. Rádiózunk együtt!

Szeretnél többet megtudni kedvenc rádiódról? Irány a www.radiomost.hu. Keres minket a Facebookon is. Rádió Most. Top volt, ami annó top volt, de még ma sem

0: Velünk gyorsabban megy a munka. Rádió Most. Programajánló.
1: Említettem már korábban a Fegyverek a századok tükrében című Ripronai Múzeumos új kiállítást, válogatást, amelynek ma lesz a megnyitója délután 16:30-kor dr. Pintér Rómeó alpolgármesterrel, dr. Ábrahám Levente múzeum igazgatóval és Kovács Gábor történész úrral, ők fogják majd megnyitni ezt a tárlatot. És aztán ott hagytuk abba, hogy holnap már indul a Méz Fesztivál. Lesznek pénteken és lesznek szombaton is kulturális programok. Mindemellett a 19. Zselici Méhész regionális konferencia és szakvásár is tart. Méhész kedvéért mondom, hogy az előadók Németh Zsolt, Vég István, Nagy Ádám és dr. Bónai András lesznek, a témák pedig méhészeti marketing 25 év távlatából, így méhészkedek a 12 keretes 1/2-es NB kaptárral, a méh méreg egészségügyi felhasználása és méhészeti aktualitások. Ami pedig a közönség programokat illeti, lesznek fellépők, Németh Ajkú fellépők, például a Herzschmerz Kapelle, a Naja Rosenkor, Giza Kirspír és Heinz Grasse, valamint a Somogyi Kühen Muzik. Ezen kívül felé Bandi Bá, a gyerekeknek ad egy zenés műsort majd holnap délután 5 órától, a többi program már 4 órakor elkezdődik, és akkor az Európa Parkban lesz majd a hivatalos ünnepélyes megnyitó 6 órától a kaposvári fúvózenekarral, polgármesteri köszöntővel, illetve a méz királynő köszöntőjével, ott lesznek a méz lovagrendek, fel fognak majd vonulni. További zenés műsorok este 7 órától Zsani és Cherry Melodies műsora, este 8:30-tól pedig majd Utcabál Noklaciékkal a kaposvári Maxim zenekarra. Ami a szombati programokat illeti, már reggel 9 órától lesz majd térzene az Európa Parknál a kaposvári fúvózenekarra, bevonulnak a lovagrendek, meg itt lesznek majd köszöntő, fesztivál köszöntő, hiszen itt lesz dr. Lőrinc Viktória, országgyűlési képviselő és egyben vidék és településfejlesztési miniszter, lesz alpolgármesteri és elnöki köszöntő, méz szentelés Varga Péter plébános úrral, aztán a Liszt Ferenc Zeneiskola dobegyüttesének kíséretével ér majd véget, és délután 14:30-tól jönnek a szintén színpadi programok, az NDC modern tánc műsora és a különböző civil szervezetek fellépése, a Kaposerdei Nyugdíjas Egyesület, a Mérői Nyugdíjas Klub, Kercseligeti Nyugdíjas Klub, a Kaposvári Dalárda, az Ezüstfejű Nyugdíjas Klub, a Herbst Rose Kor és az NDC Urban műsora is látható, hallható majd. Majd a Méz együttes ad műsort este 7-től, az Utcabált pedig 8:30-tól nagyjából a Senior zenekar biztosítja.
0: Ez volt a programajánló. Jó szórakozást kíván a Rádió Most!

0: társadalmi célú hirdetés.
1: Megint dugó, megint parkolóhelyet keresel, megint 10 perc körözés egyetlen szabad helyért. Van másik út. Szállj buszra, használd a tömegközlekedést. Egy buszon egyszerre sokan utazhatunk. Így kevesebb autó kerül az utakra, kevesebb a kipufogó gáz, és tisztább lehet a városi levegő. Te pedig közben hátradőlhetsz. Olvashatsz, zenét hallgathatsz, vagy egyszerűen csak megérkezhetsz. Ne mindenki külön autóval. Utazzunk együtt. Válaszd a tömegközlekedést. Kaposvárért, a levegőért, magadért. Tegyünk együtt Kaposvár tiszta levegőjéért.
2: Készült a Life IP Hungary integrált projekt keretében Kaposvár megyei jogú város önkormányzata megbízásából.
0: Társadalmi célú hirdetést hallotta.
1: A műsorszám és a Buona Vita pillanatok támogatója a Kométa.
3: Időjárás jelentés. Egyelőre nem, hogy eső nincsen óránként egy-egy milliméternyi, hanem még a nap is sütött egészen idáig, szóval néhány cseppet leszámítva, legalábbis itt Kaposvár belvárosában picit mellé nyúltak a meteorológusok. Egyébként a mai napra hidegfront lett előirányozva, úgyhogy akinek már tegnap-tegnap előtt is fájt a feje, meg ma is, akkor ez ezért van, egy kis enyhe szél van, és lesz majd holnap után is. Aztán a hőmérséklet a mai hűvös után holnap még hűvösebb lesz, de utána napról napra mindig egy-egy fokot javul, egészen 25-26 fokig, ami idő viszont a hónap végéig ki fog tartani, és csak utána fog lesüllyedni nagyjából a napi 20 fokos maximumra. Az októbert már majd így kezdjük el, és így is folytatjuk, de az is szerintem az évszakos átlagnál, hát hogy is mondjam, lényegesen jobb és enyhébb időnek számít. Most vissza a zenékhez, aztán folytatjuk a horoszkópokkal.
0: Időjárás jelentést hallottak.
1: A műsorszám és a Buona Vita pillanatok támogatója a Kométa.
0: Hallgasson ránk! Rádió most! FM 91.2.

0: Hangoljon ránk a munkahelyen is. Rádió Most. Kaposvár rádiója a 91.2-n.
1: A műsorszám megbízhatóságáról a Kapos Atlasz munkagépei gondoskodnak. Kapos Atlasz. Több évtizedek Kaposváron.
2: Mit rejtenek a csillagok? Most kiderül. Horoszkóp.
3: A horoszkópos idősávhoz érkeztünk, konkrétan 5 perc múlva lesz 3:41. Bízom benne, hogy jól telik a nap, egy kis iránymutatás ahhoz, hogy merre érdemes elmenni vele, amitől még eredményesebb lesz. Szűz, mérleg, skorpió, nyilas, figyelem! Szűz, a precizitásod és a gyakorlatias gondolkodásod ma választ ad egy régóta húzódó, bonyolult feladatra. Mérleg, egy váratlan találkozás ma felboríthatja a napi rendedet, de segít megtalálni a régóta keresett belső egyensúlyt. Skorpió, erőteljes megérzéseid ma pontosan meg fogják mutatni, hogy kiben bízhatsz meg legalábbis egy fontos döntési helyzetben. Nyilas, új kilátások nyílnak ma előtted, így érdemes nyitottan állnod a szokatlan tanulási vagy utazási lehetőségekhez.
0: A horoszkóp hamarosan folytatódik.
4: Got me 10 feet off.

0: Mit rejtenek a csillagok? Most kiderül. Horoszkóp.
1: Ima, középső folytatás, bakoknak, vízöntőknek, halaknak, kosoknak. Bak, kitartó munkád ma végre meghozza a várt elismerést, ami új lendületet ad a szakmai céljaid megvalósításához. Vízöntő, egy kreatív ötleted ma gyorsan támogatással el, ha megmered osztani a környezetedben élőkkel. Halak, empátiád és érzékenységed révén ma mély elköteleződéssel tudsz segíteni egy közeli barátodnak. Kos, dinamikus energiáid és elszántságod segít ma abban, hogy minden eléd gördülő akadályt könnyedén áthidalj.
0: A horoszkóp hamarosan folytatódik.

0: csillagok. Most kiderül. Horoszkóp.
1: Horoszkóp 3/3. rész, bikáknak, ikreknek, rákoknak és oroszlánoknak. Bika, a stabilitás iránti vágyad ma gyakorlatias döntésekre sarkal a pénzügyeid és a magánéleted terén. Ikrek, kiváló kommunikációs készséged révén könnyen meggyőzheted a környezetedet az igazadról. Rák, az otthon melege és a családi környezet nyújtja ma számodra a legnagyobb biztonságot és feltöltődést. És végül oroszlán, természetes karizmád és önbizalmad miatt a figyelem középpontjába kerülhetsz ma, ami nagyszerű lehetőségeket hordoz. Hát akkor kívánom, hogy kerek legyen ez a mai nap, jó legyen ez a mai nap, hozzon tisztánlátást a döntésekhez, figyelmet a körülötted lévőkre, és jusson mindenkinek elég ideje, akár egy szelet sütire vagy egy csésze finom kávéra. Legyen csodás, eredményes és megbecsült napotok, mára búcsúzom és köszönöm a figyelmet. Holnap ilyenkor Tali. Viszhal, sziasztok!
0: Ez volt a horoszkóp.
2: A műsorszám megbízhatóságáról a Kapos Atlasz munkagépei gondoskodnak. Kapos Atlasz, több évtizedek Kaposváron.
3: Velünk gyorsabban megy a munka. Rádió Mors.

0: Reklám.
1: Jön a jubileumi 20. Kaposvári Mézfesztivál konferenciával és szakvásárral. Szeptember 11-én és 12-én méz és méhészeti termékek vására, mézlovagrendek felvonulása, kézműves játszóház, lufi hajtogatás, arcfestés és zenés produkciók várnak a Főutcán és az Európa Parkban. 20. Kaposvári Mézfesztivál. Édes élmények, kihagyhatatlan programok.
2: Kár lenne kihagyni. Chery Tiggo 7 hibrid már 9.990.000 forinttól a Kaposvár Kár Kft-nél fix 2,9% THM-mel. Modern SUV, fejlett technológia, 7 év garancia. Tesztvezetésért látogasson el a Kaposvár Kár Kft. Pécsi utca 4 szám alatt található Chery szalonjába a Rákóczi focipálya mellett. Chery. Kár lenne kihagyni.
3: Mire vadászol idén ősszel? A tökéletes cipőre? Az új kedvenc kabátodra, vagy egyszerűen csak a legjobb ajánlatokra? Jó hírünk van! Az Árkád őszi kuponnapokon kedvenc márkáid extra kedvezményekkel várnak. Csípd meg a szezon legmenőbb újdonságait most még jobb áron. Őszi kuponnapok szeptember 10-től 13-ig az Árkád Pécs bevásárlóközpontban.
2: A nagy színpadon Szabó Balázs bandája és Olá Gergő. Kaposvárra érkezik a Kattárs Fesztivál. Valódi találkozások, értékes beszélgetések és minőségi zene. Kattárs Fesztivál. Szeptember 18-20. A belépés díjtalan.
4: Lehet, hogy pont ennyi hiányzik.
5: Valósítsd meg céljaidat a Kaposvári Plazmaponttal. Szeptemberben új plazmaadóként az első 5 plazmaadásodkor megduplázzuk a juttatást, így összesen akár 153.000 forintot szerezhetsz. Jó tenni jó! Várunk az Áhim András utca 2 szám alatt. www.plazmapont.hu.
6: Hogy miért a Hírofon? Szakértelem, megbízhatóság, segítőkész kiszolgálás. Új és használt telefonkészülékek, kiegészítők, számítástechnikai eszközök széles választékával várunk. A Honvéd utca 55-ben. Használt telefonbeszámítás a napi legmagasabb áron. Vár a Hírofon a szolgáltatóházban, a Digivolt helyén.
7: Itt az ősz, itt az ültetés ideje. A Hélia kertészetben megkezdődött a nagy őszi átültetés. Szebbnél szebb őszi virágzó dísznövények, évelők, dísz- és gyümölcstermő növények gazdag, egyre bővülő választékával várunk. Használd ki az őszi ültetési szezont, és szépítsd meg újra a kertedet. Hélia kertészet, ahol a kert új életre kel.
8: Felség, a reggeli tálalfa, aranybarnára pirított kenyér, rajta a kamra legszebb paprikája, egy csipet sóval, hozzá nemesi kotyogós, ma reggeli évjárat, és a korona ékszer, szendvics incsiklandó kométa kemencés sonkával.
9: Reggeliz, mint egy király a kométa finomságaival. Keresd promóciós termékeinket, és nyerj királyi kiegészítőket, vagy akár az 1 millió forintos fődíjat.
10: Ez a Buona Vita.
11: Gyere a Diego-ba szeptember 10-e és 13-a között, amikor is klubkártyáddal 15% kedvezményt kapsz padlóburkolatra és beltéri ajtóra, valamint 20% kedvezményt darabszőnyegre, függönyre, karnisra, tapétára, rolóra, falipanerre és kültéri termékekre.
12: Nyitva hétköznap 9-től 17.30-ig, szombaton 9-től 14 óráig, vasárnap 9-től 13 óráig, Kaposváron, a Dombóvári út 3-ban.
11: Diego, otthon, generációkon keresztül.
0: Reklám hangzott el. Hírek most.
13: Környezettudatos közlekedésre ösztönzik a diákokat a Toldi iskolában. 4 viradás lesz jövő héten Kaposváron. Köszöntöm a hallgatókat, 11 óra van. Cserhalmi Krisztián vagyok, a Rádió Most híreivel. Környezettudatos közlekedésre ösztönzik a diákokat a Toldi iskolában. Szerdán egy új aszfaltmatricát avattak fel az intézmény bejáratánál, amely az Óvd Kaposvár levegőjét járja bringával suliba üzenettel fogadja az érkezőket. Az akció a levegőminőség javítását célzó Hungary programhoz kapcsolódik, és arra hívja fel a figyelmet, hogy amikor lehet, autó helyett kerékpárral vagy rollerrel közlekedjünk. Kárpáti Tíme alpolgármester az iskolánál tartott szerdai sajtóeseményen kiemelte, hogy Kaposváron az elektromos buszok és a zöld fűtőmű is a környezetterhelés csökkentését szolgálja. 4 helyszínen is várják a véradókat jövő héten Kaposváron. Szeptember 15-én kedden a Területi Vérellátó Intézetben reggel 9-től este 6-ig, a DRV Guba Sándor utcai telephelyén pedig fél 11-től délután 2-ig lehet vért adni. Szerdán a Mate Kaposvári kampuszán délután 1 és 4 óra között tartanak véradást. A hetet jövő hét pénteken az Árpád utcai McDonald's-nál zárják, ahol déltől délután 5 óráig várják a véradókat. A tiltakozások ellenére megkezdődött a 99 lakásos lakópark építése Fonyódon. A balatonparti beruházás ellen januárban több százan tüntettek, mostanra azonban megjelentek a munkagépek a területen. A polgármester szerint a beruházó jogerős építési engedéllyel rendelkezik, ezért az önkormányzatnak nincs lehetősége az építkezés leállítására. A városvezető hangsúlyozta, hogy a projekt kedvéért nem módosították a helyi építési szabályzatot, és a Balatonhoz való hozzáférés is megmarad. A lakópark mellett egy 9 méter széles parti sáv továbbra is közterület lesz. A lakópark átadását 2028 első felére tervezik. A Tesco üzleteiben kapható szilikon kenyérsütőformát hívtak vissza, mert a megengedetnél több káros anyag kerülhet ki belőle. Az intézkedés az Ambition Sherry márkájú 25x13 cm-es sütőforma egyik tételét érinti, amelyet már levettek az üzlet polcairól. A fogyasztóvédelmi hatóság szerint az anyagok a sütőformából az ételbe kerülhetnek, ezért egészségügyi kockázatot is jelenthetnek. Aki ilyen terméket vásárolt, annak azt javasolják, hogy ne használja, hanem vigye vissza a Tesco üzleteibe. Minden hatodik ellenőrzésen találtak valamilyen problémát a fogyasztóvédők nyáron a vendéglátóhelyeken. A hatóság mintegy 1500 fagylaltozót, strandbüfét, fesztiválon működő és más turisták által gyakran látogatott vendéglátóhelyet vizsgáltak meg. A leggyakoribb gond a higiénia volt. Találtak szennyezett munkafelületeket és hűtőket, hiányos takarítást, valamint nem megfelelő kézmosó helyeket is. Az ellenőrzések nyomán összesen 2 tonna élelmiszert vontak ki a forgalomból, és több mint 37 millió forint bírságot szabtak ki.
14: Időjárás jelentés.
13: Hidegfront vetett véget a szeptemberi hőségnek. Ma gyakran lesz erősen felhős az ég, és elszórtan zápor is kialakulhat a megyében. A szél olykor megerősödik, és jó 10 fokkal esik vissza a hőmérséklet tegnaphoz képest. Ma csupán 22 fok lesz a csúcsérték.
14: Időjárás jelentést hallottak
15: a Rádió Most stúdiójában. Györfi Betta.
16: Üdvözlök mindenkit, 5 perccel 11 óra után szép napot kívánok, sőt pompás napot erre a szeptember 10-ei csütörtöki napra. Talán így is indult sokak esetében, vagy kicsit döcögősebben, de még ettől függetlenül annyi minden jó történhet velünk, és kívánom, hogy ez így legyen. Ami biztos, az az, hogy annyi, de annyi jó kis dal vár rátok itt a 91.2-n. Egy Hurts Wonderful Life című például Cyril újdonsága, a Breathless, és Katy Perry is énekel. Tartsatok velünk!

Országos zenét, Nile Rodgers-szel közös dalát hallgattuk, a For Life címűt a rádió moston, 2:42, nem tudom, ti tapasztaltátok-e azt, amit én idefelé jövet, vagy csak a véletlenek köszönhető, hogy szinte minden utcában találkoztam rendőrautóval. Hogy van-e valamilyen közúti razzia, arról nekem konkrétan nincsen infom, de természetesen bárhol, bármikor felbukkanhatnak, és sebességet mérhetnek, megállíthatnak, még szondát is folyathatnak velünk, szóval igazából az ellenőrzés lehetősége minden autósnál fennáll ezen a napon is, ezért tartsatok be minden szabályt, meg azért is, hogy vigyázzatok magatokra és mindenki másra is az utakon. Várom a közlekedési infóitokat a 70-32-35-355-ös SMS és Viber számunkra. Folytatjuk Demi Lovatovval mindjárt, de előbb még Madonna énekel, ez a Give It To Me.

0: műsorajánló.
1: A műsor támogatója a Mérői Húsbolt és Falatozó, a minőségi füstöltáruk és húsok, a Fánk termékcsalád forgalmazója. Fánk, az íz, ami magáért beszél.
0: Ízrider, egy igazán belevaló gasztromagazin minden vasárnap 11 és dél között a 91.2 Rádió Moston. Műsorajánlót hallotta.
2: Velünk gyorsabban megy a munka. Rádió Most.

Ő volt Somber, az amerikai srác a Homewrecker című dalával a Rádió Moston. Még kezdőnek számít a szakmában, bár a Sziget Fesztiválon azért nagyon sokaknak igazán tetszett a fellépése, de a tapasztalat még hiányzik belőle. Hát Teddy Simsből már nem, The Door című dalával érkezik hozzánk, és ez elmondható Pinkről és Stingről is, sőt Marshmallowról is. Hárman ők közösen hoztak össze egy dal, de Stinggel kapcsolatban azért van egy érdekességem. A zenész bortermelő lesz, vagy lett, fogalmazhatunk már így, a világhírű brit rockzenész Toszkánában vásárolt birtokán állít elő borokat, amelyekből az első palackok most szeptemberben kerülnek a piacra, vagyis vásárolhatók meg. Meglátjuk, lesz-e akkora sikere, mint zenészként. Dreaming című dalukkal jönnek most.

Smith énekelt a Rádió Moston, 3:42 múlt 1 percen. Most már az ideiről is elmondhatjuk, hogy régi nyár. Lott Fibeg és Kolányi Zsuzsi doktor Béressel közösen hozza ezt a dalt még a hírek előtt. Szembe köszöntött az ősz, bár én olyan markáns változást egyelőre nem érzek, de lehet, hogy még csak kevés idő telt el ebből a napból. Tegnap még nagyon meleg volt. Én személy szerint nem érzem, hogy annyival hűvösebb lenne, de hát a hőmérők ezt mutatják. Úgyhogy talán majd a délutáni órákban ez jobban kivehető lesz. UB40 is érkezik hozzánk, illetve Demino David, most viszont Edward Maya és Vicky Yigelina közös dalát hallgatjuk, a Stereo Lab címűt.

0: A pillanat a tiéd. Rádió Most.
1: Lotfi Begi, Kollányi Zsuzsi, Dr. Béres és a régi nyelv.

Semmit se változtál, behunyom a szemem és ott leszek, ahogy a fröccsökből csinálunk árvizet. Nincs kontroll, mindenki az emberünk, ahogy a fesztiválokon majd elveszünk. Úgy kerülünk elő, hogyha itt a reggel, mosolyogva, üres zseb.

0: Reklám.
1: Spóroljon sokat! Vásároljon be otthonra a Kaposvári West nagykerben. Élelmiszer, italáru, kávé, édesség, háztartási vegyi áru, papíráru, állateledel, minden, ami otthonra kell. Nagyker áron, mindenkinek. West nagyker. Kaposvár, Kondvezér utca.
2: Minden, ami ingatlan, Bold ingatlan. Ha ingatlanát eladná vagy vásárolna, bérelne vagy bérbeadna, válassza a Bold ingatlan ingatlan közvetítő irodát. Kaposvár, Fő utca 18, www.boldingatlan.hu.
0: Reklám hangzott el. Hírek most!
3: A békefüredi lakótelepen kezdi fórum sorozatát a polgármester. Megújult a tó a Gyertyánosban. Köszöntöm a hallgatókat, déli 12 óra van. Cserhalmi Krisztián vagyok, a Rádió Most híreivel. Újra polgármesteri fórum sorozatra indul Szita Károly. A városvezető összesen 12 helyszínre látogat el, ahol a kaposváriak személyesen mondhatják el neki a városrészük problémáit, véleményüket és fejlesztési ötleteiket. A fórum sorozat október 1-jéig tart. Az első fórum hétfő lesz a Szivárványjátszó térnél a békefüredi lakótelepen. Kedden Kaposfreden az iskolánál, szerdán az Aranyi lakótelepi játszótérnél, csütörtökön pedig a Grófapanyi közben várja a helyieket Szita Károly. A jövő heti találkozók mindegyike délután 5 órakor kezdődik. Jelentősen megújult a Gyertyános tó, amelynek vízfelülete csaknem kétszeresére nőtt a fejlesztésnek köszönhetően. A 13 millió forintos beruházás során mintegy 3000 köbméter földet termeltek ki, így a korábbi fél hektáros tó már a közel 1 hektáros lett. A partot is rendezték, a régi stégek helyett pedig 30 új horgászállást építettek, amelyek között 6 akadálymentesen használható. Emellett pihenőpadokat, szeméttárolókat és egy esőbeállót is kialakítottak. A munkálatok miatt ugyan voltak kritikus hangok, a Horgász Egyesület szerint azonban a partrendezésre azért is szükség volt, mert a víz által kimosott partoldal idővel veszélyessé válhatott volna. Vereséggel kezdte a Kaposmeri Vízilabda Klub az OB1-es bajnokság új szezonját. A KVK a nyitó fordulóban 20-13-ra kapott ki a BVSC-től hazai medencében szerda este. A kaposmeriak közül Vadas Ákos és Nyíri Balázs is 3 gólt lőtt. A KVK a hétvégén a Magyar Kupa 4-es döntőjén vesz részt Budapesten. A kaposmeri pólósok szombaton az elődöntőben a címvédő Ferencvárossal találkoznak. Több meleg rekord is megdőlt szerdán Magyarországon a hidegfront érkezése előtt. Tatabányán hajnalban 22,1 fokot mértek, ezzel egy 80 éve fennálló országos rekord dőlt meg. Budapesten a reggel és a délután is rekordot hozott, a Jánoshegyen hajnalban 20,9, Újpesten pedig délután 34,8 fokot regisztráltak. Utóbbi egy 98 éves fővárosi napi meleg rekordot adott át a múltnak. A rendkívüli meleget a közeledő hidegfront előtt érkező déli áramlás okozta, amely meleg és száraz levegőt szállított a Kárpát-medencébe. A Tesco üzleteiben kapható szilikon kenyérsütőformát hívtak vissza, mert a megengedetnél több káros anyag kerülhet ki belőle. Az intézkedés az Ambition Sherry márkájú 25x13 cm-es sütőforma egyik tételét érinti, amelyet már levettek az üzlet polcairól. A fogyasztóvédelmi hatóság szerint az anyagok a sütőformából az ételbe kerülhetnek, ezért egészségügyi kockázatot is jelenthetnek. Aki ilyen terméket vásárolt, annak azt javasolják, hogy ne használja, hanem vigye vissza a Tesco üzleteibe.
0: Időjárás jelentés.
3: Délután is marad a többnyire felhős idő, és számítani lehet kisebb esőre, záporra. A hőmérséklet jó 10 fokkal esett vissza tegnaphoz képest. Délután 23 fok lesz a legmagasabb érték. Pénteken tovább hűl a levegő és ismét számíthatunk csapadékra, a hétvégén azonban már javulás kezdődik.
0: Időjárás jelentést hallottak
4: a Rádió Most stúdiójában. Györfi Betta.
5: Csodaszép délutánt kívánok mindenkinek, 5 perc elmúlt el 12 óra ezen a csütörtöki napon. Most már a második felébe léptünk bele, és talán a munkaidő fele is eltelt, úgyhogy kicsit fel lehet lélegezni. Meg lehetne ebédelni. Fordítsatok erre is időt és figyelmet, meg ránk is. Ellen Walker jön mindjárt az Endless Summerrel, a Honey Beast és Daniel Figergő közösen Bárcsak lennék című dalukat adják elő, de még most egy rész munkaidő szerető is szóba kerül Stevie Wonder dalában.

hazafelé? Tőlünk mindent megtudhat, amiről napközben lemaradt. A legfontosabb információk, a legfrissebb hírek és a legjobb zenék. Rádió Most, Kaposvár. Hazafelé elkísérjük.

Tíz Rudy Van Tal, McLemore és Jess Glynn, ez közös daluk volt, a Tíz Dates című a Rádió Moston. Ez már egy igazi őszi nap, bár annak szebbik arcát látjuk, hiszen süt a nap, nincs olyan rekkenő forróság, vagyis nem jelenti azt, hogy az ősz beköszönte, elveszi tőlünk egyik napról a másikra a gondtalan hétvégék lehetőségét, sőt a szeptemberi és októberi kiruccanásoknak egészen különleges hangulatuk van, a nappalok még sokszor kellemesen melegek, a népszerű üdülőhelyek már csendesebbek, a táj pedig lassan a nyári zöldből aranyba és bordóba fordul, bár hát a nyári zöld az kicsit túlzás, mert hogy a szárazság miatt sok helyütt nem nagyon zöldelik a táj. Ilyenkor már nem kell a legnagyobb tömeggel számolni sehol, miközben egy napsütéses délután még könnyedén visszacsempészhet valamit a nyár szabadságából. Szóval a hétvégére tervezzetek ilyen kiruccanásokat, ráadásul tényleg nagyon-nagyon kellemes idő ígérkezik. Oké, hogy péntekre esőt mondanak, de én azt látom, hogy szombaton és vasárnap már változóan felhős napos időnk lesz, igen, kellemes hőmérsékletekkel, 22-24 fokkal, úgyhogy ez igazán ideális a szabadtéri programokhoz, akár egy nyár záró grillezéshez, de azért lesz más is a városban, illetve a környéken is, a Balcsi sincs messze. Mindjárt hozom a program ajánlatokat, akkor ha már szóba ejtettem, Buddy Rocker zenél addig is, és jön Gracie Abrams most.

0: Programajánló.
1: A mai napon délután 4:30-kor a Ripronai Múzeum fegyvergyűjteményéből válogatás kiállítás nyílik. Fegyverek a századok tükrében címmel a tárlatot Kovács Gábor történész nyitja meg, szeretettel várnak minden érdeklődőt. A Kultik moziban mától újdonság az Életfutár című akcióvígjáték és az Átkozott boszorkák 2 című fantasy romantikus film, de maradt más is természetesen a kínálatban, jó sok minden. A hétvégére pedig tudok ajánlani megint egy különleges vetítést. A Halálos Iramban című sorozat 25 éve rajtolt el, a jubileum alkalmából pedig az első részt ismét mozivásznon lehet megtekinteni. Egyetlen alkalommal szombaton 6-kor. Holnap indul a Méz Fesztivál. Délután 4 órától már jönnek a fellépők is, de már a reggeli óráktól kint lesznek az árusok a finom portékákkal. Lehet mindkét napon számítani pénteken és szombaton is mézkóstolásra, illetve számos szórakoztató programra, gyerekprogramra. Jönnek a mézlovagrendeké, a mézkirálynővel felvonulnak a Sétáló utcában pénteken 6 órától és szombaton délelőtt 10 órától is. 6 ország lovastornászai érkeznek Kaposvárra szombaton, akik vasárnap is a Pannon Lovas Akadémián mérettetik meg magukat. Várják az érdeklődőket is. Super App Fesztivál lesz Kaposváron. Kutyás családi nap várja a látogatókat szombaton 1 órától a Best Dog kutyaiskolában. Kutyás bemutatókra lehet számítani, és a gyerkőcöknek arcfestés, csillámtetkó is lesz, valamint kutyás ügyességi kihívások. Vasárnap délelőtt 10 órára pedig várnak mindenkit a Szent Margit templomba, ahol ott Rezső Missa Omnis Sanctorum című művének magyarországi ős bemutatója lesz, ami egyben az Arszakra Fesztivál kaposvári megnyitója is.
0: Ez volt a programajánló. Jó szórakozást kíván a Rádió Most! Műsorajánló. Kaposvári Krónika. A város hír összefoglalója minden nap 18 órától itt, a Rádió Moston. Műsorajánlót hallottak. Társadalmi célú hirdetés.
2: Megint dugó, megint parkolóhelyet keresel, megint 10 perc körözés egyetlen szabad helyért. Van másik út. Szállj buszra, használd a tömegközlekedést. Egy buszon egyszerre sokan utazhatunk. Így kevesebb autó kerül az utakra, kevesebb a kipufogógáz, és tisztább lehet a városi levegő. Te pedig közben hátradőlhetsz. Olvashatsz, zenét hallgathatsz, vagy egyszerűen csak megérkezhetsz. Ne mindenki külön autóval. Utazzunk együtt. Válaszd a tömegközlekedést. Kaposvárért, a levegőért, magadért. Tegyünk együtt Kaposvár tiszta levegőjéért.
3: Készült a Life IP Hungary integrált projekt keretében Kaposvár megyei jogú város önkormányzata megbízásából.
0: Társadalmi célú hirdetést hallotta. Forgalom, munkahely, suli. Minden könnyebb a legjobb zenékkel. Rádió Most. Mindig önnel, mindig veled.

0: zörögtél.
1: Légy önmagad, ne érd be kevesebbel, mert a pillanat a tiéd. Rádió Most. I don't wanna fight and be your star. I don't

Ez az Espresso, jól esett, úgy ebéd után mondjuk. Sabrina Carpenter tálalta nekünk itt a 91.2-n a rádió moston. Amit még kínálok, a hírek igazán Maroon 5 sláger lesz, az All Night című, jön a Crystal Waters, Miles Smith, és most a Coldplay, hogy egy kicsit együtt ünnepeljük az életet, mert az szép, legalábbis remélem látjátok a szép oldalát is most.

the world. A legfontosabbak és legfrissebbek a legjobb zenék társaságában. Rádió Most a 91.2-n. Velünk semmiről nem marad le. I see.

0: Reklám.
1: Itt az ősz, itt az ültetés ideje. A Hélia kertészetben megkezdődött a nagy őszi átültetés. Szebbnél szebb őszi virágzó dísznövények, évelők, dísz- és gyümölcstermő növények gazdag, egyre bővülő választékával várunk. Használd ki az őszi ültetési szezont, és szépítsd meg újra a kertedet. Hélia kertészet, ahol a kert új életre kel.
2: Felség, a reggeli tálalfa, aranybarnára pirított kenyér, rajta a kamra legszebb paprikája, egy csipet sóval, hozzá nemesi kotyogós, ma reggeli évjárat, és a korona ékszer, szendvics incsiklandó kométa kemencés sonkával.
3: Reggeliz, mint egy király a kométa finomságaival. Keresd promóciós termékeinket, és nyerj királyi kiegészítőket, vagy akár az 1 000 000 forintos fődíjat.
4: Ez a Buona Vita.
5: Lehet, hogy pont ennyi hiányzik. Valósítsd meg céljaidat a kaposvári plazmaponttal. Szeptemberben új plazmaadóként az első 5 plazmaadásodkor megduplázzuk a juttatást, így összesen akár 153 000 forintot szerezhetsz. Jót tenni jó! Várunk az Áhim András utca 2 szám alatt. www.plazmapont.hu.
0: Reklám hangzott el. Hírek most!
6: Ezen a hétvégén rendezik meg a Méz Fesztivált. Hétvégén lesz az Orosz László emléktorna. Köszöntöm a hallgatókat, 13 óra van. Cserhalmi Krisztián vagyok, a Rádió Most híreivel. Ezen a hétvégén rendezik meg a jubileumi 20. Méz Fesztivált Kaposváron. Pénteken és szombaton a Főutcán és az Európa Parkban mézeket, mézes kalácsokat, viaszgyertyákat és más méhészeti termékeket vásárolhatnak, illetve kóstolhatnak az érdeklődők. A programban mézlovagrendi felvonulás, családi programok és koncertek is szerepelnek. Péntek este a kaposvári Maxim zenekar utcabált tart, szombaton pedig a Méz együttes és a Senior zenekar lép fel. A szakembereket szombat délután méhészeti konferencia is várja a Dorottyaházban, a fesztivál programjai pedig ingyenesen látogathatók. Ezen a hétvégén rendezi meg az Orosz László emléktornát a Kométa KVD Kaposvári Kosárlabda Klub. A felkészülési tornán 4 csapat vesz részt, a házigazda mellett a Paks, a Szeged és a Budapesti Honvéd. A KKK pénteken a Honvéddal játszik az elődöntőben este 6 órától, másnap pedig délután 3 órakor lesz a bronzmeccs és este 6 órakor a döntő. A mérkőzéseket a Kaposvár Arénában rendezik meg. Egy csaknem 90 éves, a II. Világháborút megjárt Mercedesre bukkantak Somogyban. Az 1938-as Mercedes 170V első tulajdonosa egy budapesti orvos volt, aki egészen 1970-ig használta az autót, majd több mint 50 évre garázsba állította. A járművet a II. Világháború idején katonai szolgálatra is berendelték, ennek nyomát egy karosszériába ütött azonosító őrzi. A különleges Mercedes évtizedekkel később meglepően jó, nagyrészt eredeti állapotban került elő, még a gyári bőrkárpitja is megmaradt. Az autó ma is működőképes, új tulajdonosa pedig szeretné minél eredetibb állapotban megőrizni. Több meleg rekord is megdőlt szerdán Magyarországon a hidegfront érkezése előtt. Tatabányán hajnalban 22,1 fokot mértek, ezzel egy 80 éve fennálló országos rekord dőlt meg. Budapesten a reggel és a délután is rekordot hozott, a Jánoshegyen hajnalban 20,9, Újpesten pedig délután 34,8 fokot regisztráltak. Utóbbi egy 98 éves fővárosi napi melegrekordot adott át a múltnak. A rendkívüli meleget a közeledő hidegfront előtt érkező déli áramlás okozta, amely meleg és száraz levegőt szállított a Kárpát-medencébe. Minden 6. ellenőrzésen találtak valamilyen problémát a fogyasztóvédők nyáron a vendéglátóhelyeken. A hatóság mintegy 1500 fagylaltozót, strandbüfét, fesztiválon működő és más turisták által gyakran látogatott vendéglátóhelyet vizsgáltak meg. A leggyakoribb gond a higiénia volt. Találtak szennyezett munkafelületeket és hűtőket, hiányos takarítást, valamint nem megfelelő kézmosó helyeket is. Az ellenőrzések nyomán összesen 2 tonna élelmiszert vontak ki a forgalomból, és több mint 37 000 000 forint bírságot szabtak ki.
0: Időjárás jelentés.
6: Délután is marad a többnyire felhős idő, és számítani lehet kisebb esőre, záporra. A hőmérséklet jó 10 fokkal esett vissza tegnaphoz képest. Délután 23 fok lesz a legmagasabb érték. pénteken tovább hűl a levegő és ismét számíthatunk csapadékra, a hétvégén azonban már javulás kezdődik.
0: Időjárás jelentést hallottak
7: a Rádió Most stúdiójában. Györfi Betta.
8: Mosolygós délután kívánok mindenkinek, 6 perccel 1 óra után, most már én is érzem, hogy felfrissült a levegő, már hogyha kilépek a még mindig meleg stúdióból. Jól át kell szellőztetni most aztán minden házat, lakást, helyiséget, a munkahelyeteket, hogy be tudjon áramolni a friss levegő. Aztán gyerünk tavasz, várjuk majd azt is, de még addig sok-sok slágert meghallgatunk, például a Magna Cum Laude ezzel a címmel készültjét is. Miley Cyrus hozza a Best Persuades című újdonság, és itt a Swedish House Mafia is.

Cyberex a közös dala szólt a rádió moston a Deep in Your Love című, még csak éppen, hogy elkezdődött szeptember, de hát az ősz annyi mindent tartogat nekünk, hogy sokszor felsorolni és felkészülni is rá nehéz, úgyhogy előre szólok, október 10-én szombaton lesz egy nagyon jó pofa kis program a Desedatónál, egy kalandkörre hívnak mindenkit, egy izgalmas játékos délutánról van szó, minden óvodás és 1-től 8. osztályos gyermeket hívnak erre az eseményre, na meg persze a családot is. Délután 2-kor lesz október 10-én szombaton a találkozó, a Desedatónál a büfé felőli oldalon. A gyerekek egy kalandútlevéllel indulnak, és 7 vidám állomáson próbálhatják ki magukat. Egyrészt lesz golvadász kihívás, mancsnyomokat is fel lehet majd ismerni, aztán erdei nyomkeresőre lehet indulni, beszédvarázsló küldetésre, kincsvadász fejtörőre, dallamdetektíveket is várnak, és élményfára is lehet számítani. Minden gyermek emléklapot és meglepetést kap. Szóval ez egy igazán vidám és nagyszerű, különleges délután lesz. Játék, természet és kutyusok. Igen, különlegesen hangzik. Kalandozzatok sokat ősszel is. Még azonban a nyárra térünk vissza, Taylor Swift. A Cruel Summer című dalát.

0: Műsorajánló. Egy visszaszámlálás, aminek nem csak a végén van csattanó.
1: Itt jön Vilike kedvence. Hallottál már a bajaútörzsről? Olyan tüdővel, érrendszerrel és léppel rendelkeznek, aminek köszönhetően, hiszitek vagy sem, akár 13-15 percet is képesek egy levegővel a víz alatt tölteni. 60-70 méteres mélységbe is képesek lemerülni szabad tüdővel.
2: Padi vizsgán van, könnyű búvár vizsgát tettem. A gyakorlat búvárnak sokkal többet kell azért merülni, mondjuk milyen 20-30-on merültünk annak idején. Könnyű búvárnak a biztonságos merülés az maximum 50 méter.
1: Csak mondom, hogy egy 10 emeletes épület 30 méter magas általában. Most gondolj bele, hogy ezek dupla olyan mélyre le tudnak menni szabad tüdővel. Na hát egy ilyen bajaút próbálj meg belefolytani a kádba. Ott röhög rajtad, amíg el nem zsibbad a kezed. Nem?
0: 20 a csúcson. A 20-20-as slágerlista Malovacki Miklóssal és Molival minden csütörtökön 15 órától. Ha lemaradtál, hallgasd meg az ismétlést szombaton 10-től. Műsorajánlót hallotta.
3: A srácokra ma is lehet számítani, hiszen csütörtök van, úgyhogy friss adással jelentkezik majd 3 órától a 20 a csúcson, és friss témával is. Izgalmas, várjuk már. Ahogy Selena Gomez és Benny Blanco párosát is a Sunset Boulevarddal érkeznek, a Crash Test Dummies is jön majd hozzánk. Ezúttal azonban Alex Warrent hallgatjuk, a Fever Dream következik a Rádió Moston.

legjobbak, a legfrissebbek, első kézből. Rádió Most, Kaposvár. Napközben is önnel, napközben is.

It's okay, I'm okay. Ugye ti is ezt énekelhettétek Tét Mekrével, vagyis minden rendben és ti is rendben vagytok. A rádió moston továbbra is a legjobbakat hallgathatjátok velünk. Bruno Mars érkezik, D.B. Boulevard a Point of View című finomsággal egy régi mesét is meghallgatunk a Follow the Flow-tól, és kapjuk az esőt, hát a délután folyamán is kaphatunk, holnap meg aztán bőségesen, de a script is hoz nekünk egy kis ízelítőt belőle, a Rain szól.

0: Reklám.
1: Mire vadászol idén ősszel? A tökéletes cipőre? Az új kedvenc kabátodra? Vagy egyszerűen csak a legjobb ajánlatokra? Jó hírünk van! Az Árkád őszi kuponnapokon kedvenc márkáid extra kedvezményekkel várnak. Csípd meg a szezon legmenőbb újdonságait most még jobb áron. Őszi kuponnapok szeptember 10-től 13-ig az Árkád Pécs bevásárlóközpontban.
2: Kár lenne kihagyni. Cherry Tiggo 7 hibrid már 9.990.000 forinttól a Kaposvár Kár Kft-nél fix 2,9% THM-mel. Modern SUV, fejlett technológia, 7 év garancia. Tesztvezetésért látogasson el a Kaposvár Kár Kft. Pécsi utca 4 szám alatt található Cherry szalonjába a Rákóczi focipálya mellett. Cherry. Kár lenne kihagyni.
3: Jön a jubileumi 20. Kaposvári Mézfesztivál konferenciával és szakvásárral. Szeptember 11-én és 12-én méz és méhészeti termékek vására, mézlovagrendek felvonulása, kézműves játszóház, lufi hajtogatás, arcfestés és zenés produkciók várnak a főutcán és az Európa Parkban. 20. Kaposvári Mézfesztivál, édes élmények, kihagyhatatlan programok.
4: Gyors, megbízható telefonjavítást keresel? Szakértők ezekben gyári minőségben? Válaszd a Hírofon szervizét, mi biztos nem okozunk csalódást. És ne feledd, keddenként továbbra is 50%-os kedvezménnyel vásárolhatsz kiegészítőket az előző Aldis üzletünkhöz képest óriási választékban. Hírofon, a Honvéd utca 55-ben, a szolgáltatóházban, a Digivolt helyén.
5: A Depeche Mode dobosa, szimfonikusok, férfi kar és ismert magyar énekesek egy színpadon. December 10-én az MVM Dome-ban felcsendülnek a Depeche Mode legendás dalai. Minden megyeszékhelyről koncertbuszok indulnak a helyszínre. Foglalj helyet! 101hang.jegy.hu.
0: Reklám hangzott el. Hírek most!
6: Környezettudatos közlekedést ösztönzik a diákokat a Toldi iskolában, a békefüredi lakótelepen kezdi fórum sorozatát a polgármester. Köszöntöm a hallgatókat, 14 óra van, Cserhami Krisztián vagyok a Rádió Most híreivel. Újra polgármesteri fórum sorozatra indul Szita Károly. A városvezető összesen 12 helyszínre látogat el, ahol a kaposmáriak személyesen mondhatják el neki a városrészük problémáit, véleményüket és fejlesztési ötleteiket. A fórum sorozat október 1-jéig tart. Az első fórum hétfő lesz a Szivárvány játszótérnél a békefüredi lakótelepen. Kedden Kaposfreden az iskolánál, szerdán az Aranyi lakótelepi játszótérnél, csütörtökön pedig a Grófapanyi közben várja a helyieket Szita Károly. A jövő heti találkozók mindegyike délután 5 órakor kezdődik. Környezettudatos közlekedésre ösztönzik a diákokat a Toldi iskolában. Szerdán egy új aszfaltmatricát avattak fel az intézmény bejáratánál, amely az óvd Kaposvár levegőjét járja bringával suliba üzenettel fogadja az érkezőket. Az akció a levegőminőség javítását célzó Hungary programhoz kapcsolódik, és arra hívja fel a figyelmet, hogy amikor lehet, autó helyett kerékpárral vagy rollerrel közlekedjünk. Kárpáti Tíme alpolgármester az iskolánál tartott szerdai sajtóeseményen kiemelte, hogy Kaposváron az elektromos buszok és a zöld fűtőmű is a környezetterhelés csökkentését szolgálja. Jelentősen megújult a Gyert János tó, amelynek vízfelülete csaknem kétszeresére nőtt a fejlesztésnek köszönhetően. A 13 millió forintos beruházás során mintegy 3000 köbméter földet termeltek ki, így a korábbi fél hektáros tó mára közel 1 hektáros lett. A partot is rendezték, a régi stégek helyett pedig 30 új horgászállást építettek, amelyek között 6 akadálymentesen használható. Emellett pihenőpadokat, szeméttárolókat és egy esőbeállót is kialakítottak. A munkálatok miatt ugyan voltak kritikus hangok, a Horgász Egyesület szerint azonban a partrendezésre azért is szükség volt, mert a víz által kimosott partoldal idővel veszélyessé válhatott volna. Vereséggel kezdte a Kaposmeri Vízilabda Klub az OB1-es bajnokság új szezonját. A KVK a nyitó fordulóban 20-13-ra kapott ki a BVSC-től hazai medencében szerda este. A kaposmeriak közül Vadas Ákos és Nyíri Balázs is 3 gólt lőtt. A KVK a hétvégén a Magyar Kupa 4-es döntőjén vesz részt Budapesten. A kaposmeri pólósok szombaton az elődöntőben a címvédő Ferencvárossal találkoznak. Minden 6. ellenőrzésen találtak valamilyen problémát a fogyasztóvédők nyáron a vendéglátóhelyeken. A hatóság mintegy 1500 fagylaltozót, strandbüfét, fesztiválon működő és más turisták által gyakran látogatott vendéglátóhelyet vizsgáltak meg. A leggyakoribb gond a higiénia volt, Találtak szennyezett munkafelületeket és hűtőket, hiányos takarítást, valamint nem megfelelő kézmosó helyeket is. Az ellenőrzések nyomán összesen 2 tonna élelmiszert vontak ki a forgalomból, és több mint 37 millió forint bírságot szabtak ki.
0: Időjárás jelentés.
6: Délután is marad a többnyire felhős idő, és számítani lehet kisebb esőre, záporra. A hőmérséklet jó 10 fokkal esett vissza tegnaphoz képest. Délután 23 fok lesz a legmagasabb érték. Pénteken tovább hűl a levegő, és ismét számíthatunk csapadékra, a hétvégén azonban már javulás kezdődik.
0: Időjárás jelentést hallott
7: a Rádió Most stúdiójában. Győrti Betta.
8: A szórakoztatás az elsődleges célunk, és hogy kikkel tesszük meg, például Simply Reddel a folytatásban Something Got Me Started címmel szól a klasszikus 1991-ből. Napjainkból a Mango Rice hozza, és hazánkból az Örökké Tart című darabot, viszont Jack Jones is megérkezett Zoe Wiesel, ez a Never Be Lonely, maradjatok vele!

pillanat a tiéd. Rádió Most.

Ariana Grande és Justin Bieber közösen énekeltek a Rádió Moston. Nem győzzük elégszer hangsúlyozni, és ezért sokszor megtesszük, hogy mennyire fontos a mindennapi életünkben és az egészségünkhöz, jól létünkhöz, időskorunkhoz is, hogy azt olyan minőségben éljük meg, a napi sport. De ha nem is minden áldott nap, a héten 3-4-szer egy olyan fajta mozgásformát be kellene iktatni mindenkinek az életébe, ami nem nyűg számára. Ha már kisgyerekként hozzászoktunk a mozgásos sporthoz, sokkal könnyebb dolga van az embernek felnőttként. És ehhez tehát az kell, hogy a fiataloknak megmutassuk, mennyi féle sportág és mozgásforma közül választhatnak. Kaposváron is szabad a pálya, tárt kapus programok lesznek ismét szeptember 28-án, ez egy hétfői nap, de nem kell aggódni, délután és este tartják a bemutatókat, például a körcsarnokban kosárlabda lesz 6 órától, délután 4-től az atlétika pályára is várnak minden érdeklődőt, a judo csarnokban délután 5-től, a kajak kenu szakosztály is a kasiban bemutatkozik, a Desedai Csónakháznál majd szeptember 28-án délután 4-től a jégkorong a jégcsarnokban, a birkózás az Ergé csarnokban, az úszás a Csík-Ferenc versenyúszodában, a röplabda a Mate Egyetem tornacsarnokában, az öttusa pedig az atlétika pályán szintén. Szóval szeptember 28-án hétfőn minden a sportról fog szólni városunkban, az Európai Sporthét keretében a Kasi 9 szakosztálya nyitja meg kapuit az érdeklődők előtt, minél többen nem csak a gyerkőcök, minden családtag, barát, sportolni vágyó jelenjen meg egy közös mozgásra, kipróbálhattok valami újat, vagy ismét bele lehet kóstolni abba, amiben régen örömötöket leltétek, tuti, hogy jól fogjátok érezni magatokat, és a kicsik is, találkozó tehát a pályák valamelyikén, vagy akár több helyszínen is. Akikvel mi találkozunk, nem sokára Expert és Ingrosso párosa lesz, és itt van most a Chat Kóczi. You like me to wait around with my heart on a string, while you're out with some other man doing your little thing.

0: A műsorszám és a Buona Vita pillanatok támogatója a Kométa.
1: Időjárás jelentés.
2: Friss a levegő, 24 fokot lehet mérni jelenleg a városban, és bár sokszor több felhő van felettünk, vagy inkább több felhő van felettünk, de azért néha a napocska is elő tudott eddig bújni. Lehet, hogy még a délután folyamán lesz rá módja, de esőt is ígérnek nekünk, záporokat, zivatarokat, és többnyire erősen felhőseget aztán már az esti óráktól. Hajnalban elered az eső, és elvileg holnap délig kitart a csapadék, aztán megszűnhet, és már a délutáni órákra felszakadozhat a felhőzet. Mindössze 17 fokos lesz a holnapi csúcs, nagyon nem fog kilengni a hőmérő, mert reggel 14 fok lesz, tehát alig pár fokot emelkedik majd a hőmérséklet. Viszont a hétvégére már ismét nagyon kellemes 22-24 fokos, változóan felhős napos időt jósolnak nekünk, a reggelek 10-11 fokosak lesznek, a jövő hét is majd így telik körülbelül, de még lesz egy kis melegedés is.
1: Időjárás jelentést hallottak.
0: A műsorszám és a Buona Vita pillanatok támogatója a Kométa.
1: Műsorajánló.
3: A műsor támogatója a Mérői Húsbolt és Falatozó, a minőségi füstöltáruk és húsok, a Fánk termékcsalád forgalmazója. Fánk, az íz, ami magáért beszél.
1: Ease Rider, egy igazán belevaló gasztromagazin minden vasárnap 11 és dél között, a 91.2 Rádió Moston. Műsorajánlót hallottak. Társadalmi célú hirdetés.
0: Megint dugó, megint parkolóhelyet keresel, megint 10 perc körözés egyetlen szabad helyért. Van másik út. Szállj buszra, használd a tömegközlekedést. Egy buszon egyszerre sokan utazhatunk. Így kevesebb autó kerül az utakra, kevesebb a kipufogó gáz, és tisztább lehet a városi levegő. Te pedig közben hátradőlhetsz. Olvashatsz, zenét hallgathatsz, vagy egyszerűen csak megérkezhetsz. Ne mindenki külön autóval. Utazzunk együtt. Válaszd a tömegközlekedést. Kaposvárért, a levegőért, magadért. Tegyünk együtt Kaposvár tiszta levegőjéért.
4: Készült a Life IP Hungary integrált projekt keretében Kaposvár megyei jogú város önkormányzata megbízásából.
1: Társadalmi célú hirdetést hallotta. Velünk gyorsabban megy a munka. Rádió Most.

Ez egy jel volt Rúzsa Magditól, hogy maradnotok kell a rádió mostan a 91.2-n, és mondom ezt azért is, mert ahogy mindig, csütörtök délután 3 órától ismét számítani lehet Maóra és Molira, a 20 csúcson legfrissebb adására, és megint nagyon sokat tudhatunk meg magunkról. Biztos, hogy rá fogtok csodálkozni a mondandójukra, és a jó kis zenékre is, addig pedig még Robbie Williams-től jön egy Eva Max, Király Viktor is énekelni fog, és most a Swish Disco React című szól. 24/7

0: Reklám.
1: Lehet, hogy pont ennyi hiányzik.
2: Valósítsd meg céljaidat a kaposvári plazmaponttal. Szeptemberben új plazmaadóként az első 5 plazmaadásodkor megduplázzuk a juttatást, így összesen akár 153.000 forintot szerezhetsz. Jót tenni jó! Várunk az Áhim András utca 2 szám alatt. www.plazmapont.hu.
3: Itt az ősz, itt az ültetés ideje. A Hélia kertészetben megkezdődött a nagy őszi átültetés. Szebbnél szebb őszi virágzó dísznövények, évelők, dísz- és gyümölcstermő növények gazdag, egyre bővülő választékával várunk. Használd ki az őszi ültetési szezont, és szépítsd meg újra a kertedet. Hélia kertészet, ahol a kert új életre kell.
4: Kattárs. A Családok, Fiatalok és Közösségek Fesztiválja. Fedezd fel, mi köt össze bennünket. A Kaposvári Kattárs Fesztiválon sport és gyerekprogramok, felemelő koncertek, mély beszélgetések és liturgikus események várnak. A nagy színpadon Szabó Balázs bandája és Olá Gergő. Gyere el, építsünk együtt egy igazságosabb és testvériesebb világot. Kattárs Fesztivál, szeptember 18-20, a belépés díjtalan.
5: Lehet, hogy az egészséged kulcsa benned van. Győre Katalin természetgyógyász tiszta forrásból származó tudása most könyvformájában is mindenki számára elérhető. A Tudatod egészségre ébredése már kapható. Fedezd fel a testi-lelki egyensúlyhoz vezető új utakat, és ébredj rá saját tested és tudatod erejére. Siess! A készlet véges. Kapható Kaposváron, a Természet patikájában az Anna utca 12-es szám alatt.
6: Spóroljon sokat! Vásároljon be otthonra a kaposvári West nagykerben! Élelmiszer, italáru, kávé, édesség, háztartási vegyi áru, papíráru, állateledel, minden, ami otthonra kell. Nagyker áron mindenkinek. West nagyker. Kaposvár, Kondvezér utca.
7: Gyere a Diego-ba szeptember 10-e és 13-a között, amikor is klubkártyáddal 15% kedvezményt kapsz padlóburkolatra és beltéri ajtóra, valamint 20% kedvezményt darabszőnyegre, függönyre, karnisra, tapétára, rolóra, falipanelre és kültéri termékekre.
8: Nyitva hétköznap 9-től 17:30-ig, szombaton 9-től 14 óráig, vasárnap 9-től 13 óráig, Kaposváron, a Dombóvári út 3-ban.
7: Diego. Otthon, generációkon keresztül.
9: Új BYD? Akkor most jár hozzá az extra! A BYD Schneider Autóháznál most akár 400.000 forint értékű BYD tartozékcsomaggal lehet a tiéd az új BYD, modelltől függően. Válasz elektromos vagy plug-in hibrid modellt, és keresd a BYD Schneider Autóházat Pécsen, Zalaegerszegen és már Kaposváron is. BYD Schneider Autóház. Most még több jár az új BYD mellé.
0: Reklám hangzott el. Hírek most!
10: A hétvégén lesz a 20. jubilómi mészfesztivál. Pénteken és szombaton rendezi meg a KKK az Orosz László emléktornát. Köszöntöm a hallgatókat, 15 óra van, Serhalmi Krisztián vagyok a Rádió Most híreivel. Ezen a hétvégén rendezik meg a jubileumi 20. mézfesztivált Kaposváron. Pénteken és szombaton a Főutcán és az Európa Parkban mézeket, mézes kalácsokat, viaszgyertyákat és más méhészeti termékeket vásárolhatnak, illetve kóstolhatnak az érdeklődők. A programban mézlovagrendi felvonulás, családi programok és koncertek is szerepelnek. Péntek este a kaposvári Maxim zenekar utcabált tart, szombaton pedig a mézegyüttes és a senior zenekar lép fel. A szakembereket szombat délután méhészeti konferencia is várja a Dorottya házban, a fesztivál programjai pedig ingyenesen látogathatók. Ezen a hétvégén rendezi meg az Orosz László emléktornát a Kométa KVG Kaposvári Kosárlabda Klub. A felkészülési tornán 4 csapat vesz részt, a házigazda mellett a Paks, a Szeged és a Budapesti Honvéd. A KKK pénteken a Honvéddal játszik az elődöntőben este 6 órától, másnap pedig délután 3 órakor lesz a bronzmeccs és este 6 órakor a döntő. A mérkőzéseket a Kaposvár arénában rendezik meg. Egy csaknem 90 éves, a II. Világháborút megjárt Mercedesre bukkantak Somogyban. Az 1938-as Mercedes 170V első tulajdonosa egy budapesti orvos volt, aki egészen 1970-ig használta az autót, majd több mint 50 évre garázsba állította. A járművet a II. Világháború idején katonai szolgálatra is berendelték, ennek nyomát egy karosszériába ütött azonosító őrzi. A különleges Mercedes évtizedekkel később meglepően jó, nagyrészt eredeti állapotban került elő, még a gyári bőrkárpítja is megmaradt. Az autó ma is működőképes, új tulajdonosa pedig szeretné minél eredetibb állapotban megőrizni. A tiltakozások ellenére megkezdődött a 99 lakásos lakópark építése Fonyódon. A balatonparti beruházás ellen januárban több százan tüntettek, mostanra azonban megjelentek a munkagépek a területen. A polgármester szerint a beruházó jogerős építési engedéllyel rendelkezik, ezért az önkormányzatnak nincs lehetősége az építkezés leállítására. A városvezető hangsúlyozta, hogy a projekt kedvéért nem módosították a helyi építési szabályzatot, és a Balatonhoz való hozzáférés is megmarad. A lakópark mellett egy 9 méter széles partisáv továbbra is közterület lesz. A lakópark átadását 2028 első felére tervezik. A Tesco üzleteiben kapható szilikon kenyérsütő formát hívtak vissza, mert a megengedettnél több káros anyag kerülhet ki belőle. Az intézkedés az Ambition Sherry márkájú 25x13 cm-es sütőforma egyik tételét érinti, amelyet már levettek az üzlet polcairól. A fogyasztóvédelmi hatóság szerint az anyagok a sütőformából az ételbe kerülhetnek, ezért egészségügyi kockázatot is jelenthetnek. Aki ilyen terméket vásárolt, annak azt javasolják, hogy ne használja, hanem vigye vissza a Tesco üzleteibe.
11: Időjárás jelentés.
10: A nap hátralévő felében is marad a többnyire felhős idő, és később is lehet még számítani kisebb esőre, záporra. A hőmérséklet késő délután 22-23 fok környékén alakul. Pénteken tovább hűl a levegő, és ismét számíthatunk csapadékra, a hétvégén azonban már javulás kezdődik.
11: Időjárás jelentést hallottak.
12: Következzék a műsor, ahol minden megtörténhet. A műsor, ahol 20-an ma is eljutnak a csúcsra. Hölgyeim és uraim, a két kusza és elvetemült manus, Mao és Molly!
13: Hello, sziasztok, drága hallgatóink! Visszatért a 20 a csúcson, igaz, kicsit egészségügyileg megrogyva, de ahogy eleink mondták, törve nem.
14: Te kicsikét, hát taknyos vagy, mondjuk.
13: Kehes vagyok kicsit. Fogy ki az orrod, de dics bad, de. A drága hallgatóink,
14: magyar hangján Átha Miklós.
13: Hozzuk a dalokat, a retrót, és újra felteszem Vilikének, valamint nektek is az élet nagy kérdéseit. Ezt már megszokhattátok.
14: Miki, igen.
13: Mi végre vagyunk eme planétán? Újbá tűnik az életünk csak egy apró szikra, egy kihúnyó láng az univerzum végtelenjében. Mi végre vagyunk, ha nem is látszunk eme gigantikus sötét térben?
14: Melyik kolosorba készült bevonulni?
13: Nyugi, ez csak a láz.
14: Ja, jó.
13: Nem efféle kérdésekre keresem a választ. Most. Majd lehet, hogy legközelebb. Na, egy sokkal gyakorlatiasabb dolgot kérdezek tőled, és kérdezek tőletek is, drága hallgatók. Mert újfent eszembe jutott, hogy van néhány olyan élettani jelenség, ami mindegyikünk életében ott van. Emlékeztek még, amikor arról beszélgettünk, hogy miért van az, hogy valamiért elindulsz a lakásban, és mire odaérsz, már fogalmad sincs, miért mentél.
14: Elfelejtettem.
13: Így van, vagy vissza kell menned oda, ahol kitaláltad, és ott újra eszedbe jut.
14: Elégné a pár lépést hátra menni, és én ezt először a korra fogtam, elképzelhető az is, de ez előfordul 20 éves korban.
13: Így van.
14: Lejövök és megkérdezem, hogy mi a... keresek én most itt. Hát minek jöttem le? Minek jöttem le ebbe a helységbe?
13: Na, ezzel ugye foglalkoztunk már, valóban van ilyen. Vannak ehhez hasonlóak is. Az egyik barátom panaszkodott, hogy elutaztak, és hogy mennyire utálja azt, hogy első éjszaka valahogy nem tud jót, nem tud jól aludni.
14: Hát attól függ, hol vannak, a tengerparton, a híd alatt, egy bokorban, szállodában, esetleg panzióban.
13: Köszönöm a kitüntető figyelmet és a megbecsülésed. Igen, nekem olyan barátaim vannak, akik a híd alatt alszanak.
14: Ez a divat most.
13: Vili, nyilván szállodában. Ezt a jelenséget szerintem te is tapasztalod, vagy hallgatóink is, hogyha elmész nyaralni mondjuk egy szállodába, oké, hogy el tudsz mondjuk aludni, valaki nem is tud könnyen elaludni, de oké, hogy el tudsz aludni, de valahogy az első éjszaka még azért nem olyan pihentető, ott még nem alszol olyan jót.
14: Van benne valami egyébként, azt mondják, legalább 4 éjszaka legyen, vagy 5-6, vagy 1-7, mert hogy az első 2-3 nap azzal megy el, hogy összerázódjon a társaság, tehát hogy nem élvezed a helyzetet, és akkor akkor kezd jó lenni az egész. Megszokod a szállodát, megszokod a körülményeket.
13: Így van. Na, de hát ezt kezdjük az elején. Biztos voltatok már ti is így, az első éjszaka egy idegen helyen, az nem a legjobb. Kicsit utána olvastam, hogy mi ennek a jelenségnek az oka, illetve annak is utána néztem, hogy még milyen ilyen tipikus pszichológiai és élettani jelenség létezik az ember életében, ami mindegyikünkre jellemző, amit már valahol, valamilyen formában mindannyian tapasztaltunk, és azt gondolnánk, hogy ez egy egyedi dolog, és az ember néha hajlamos így meg is ijedni ettől, vagy igazából fel se ismered a hétköznapokban, csak úgy vagy vele, hogy hát igen, az első éjszaka azért az nem volt a legjobb, aztán utána majd jobb lett. Na, ezt fogjuk ma kideríteni, nagyon izgalmas lesz, olyan élettani jelenségeket hozunk tehát tényleg, amelyek mindegyikünkkel előfordulnak. Előtte azonban rákukkantunk a listánkra, Vili, mit szólsz?
14: Hát én is kukkanthatok.
13: Kukkanthatsz. Örülnél Alex Warrennek és a Fever Dream című dalnak?
14: De nem tudom. Mi van még?
13: Már címben nincs.
14: Hát igen.
13: Hát Alex Warren lejjebb csúszott, adjuk már meg neki a lehetőséget.
14: Jó, kis, Warrenka.
13: A Warrenka, hogy itt jó. A 16. helyen. Hadd énekelj el a Fever Dream. Ez egy jó dal egyébként.
14: Tényleg jó, én is szeretem.
13: Na, hát akkor ezzel kezdünk.
15: A 16.

0: Ez a csúcson. Hacsak a legjobbak köléredbe.
1: Na Vilcsikém, igaz, hogy nem bántad meg Alex Warrent?
2: Nem, hát szeretjük a Warrenkét.
1: Warrenkét, igen. Listánk 16. helyéről szólt, folytatjuk tovább a hacsot. Gyerekek, az első éjszaka joga. Ja nem, az, nem, az más.
2: Alakul. Töröd az összeset, most kezdünk.
1: Nem.
2: Hol van a dinit-dinit-ding?
1: Itt, pauzézd le, itt állítsd le, jó?
2: Egész ordot tudnék inni az első éjszaka jogáról.
1: Azt hiszem.
2: Mint földes úr.
1: Mi, mint földes úr. Ja, mint földes úr, úgy. Nem mindegy, hogy melyik végére állsz, ugye? A lécnek. Na gyerekek, az első éjszakai jelenség idegen helyen. Miért nem tudunk elaludni? Miért alszunk esetleg egy kicsit nyugtalanabbul? Vagy ha tudunk is aludni, azért nem ugyanaz, mint a saját ágyunkban. Ezt azért mondhatjuk, ugye?
2: Igen.
1: Na, hát bizony ez a jelenség, képzeljétek el, létezik, a tudomány is ismeri. Úgy hívják, hogy first night effect, magyarul az első éjszaka effektus. Gondoltátok volna, hogy ez nem más, mint egy ősi ösztön bennünk?
2: Hát valószínű, hogy van valami alapja. De miből jön?
1: Nagyon érdekes, mert hogy az első éjszaka effektus mögött egy ősi evolúciós túlélési mechanizmus áll, az agyunk egyik féltekéje ugyanis éberebb marad, hogy figyelje az ismeretlen környezet veszélyeit. Ezért nem tudunk jól aludni első éjszaka új helyen.
2: Igen.
1: Mert hogy az agyad ösztönösen nem kapcsol úgy ki, mint otthon, ahol biztonságban vagy, hanem mivel idegen a hely, ezért tudat alatt az egyik féltekét egy picit bekapcsolva hagyja.
2: Úgy, mint a lutráknál, meg a rókáknál, tehát a vadon élő állatok is úgy alszanak, hogy a fülük az, mint a különálló test lenne, így az egyfajtában radar, és abban például ébresztik gazit, ha baj van. Kérdésem van, Mike.
1: Na.
2: Mi van, hogyha vagyok egy helyen, ami új megszokom, aztán egyébből visszamegyek, akkor fenn van ez a jelenség?
1: Ez egy nagyon jó kérdés, ez egy nagyon jó kérdés.
2: Vagy akkor már az agy abba a pillanatban levonja a következő, itt már voltunk, oké, okay, nyilván, hogy tudja, és akkor már nem annyira éber. A baracskán sosem alszom.
1: Nem is csodálom, tudod, mindig szoktuk mondani, hogy nincs is szebb annál, mint amikor Valentin napon puszival ébresztenek, ja. Kivéve mondjuk baracskán.
3: Jó reggelt!
2: Szia.
1: Szia! Na, nem, tehát, hogy egyébként ezt nem feltétlenül, hogy csak a hely befolyásolja, hanem azt, hogy kizökkensz az otthoni környezetedből.
2: Ez a komfortzóna.
1: Így van, tehát hogyha elmész nyaralni, és mondjuk lehet, hogy minden évben ugyanoda mész vissza, ugyanaz az ágy, ugyanaz, de akkor is kizökkentél idegen helyen, vagy maga a millió idegen a megszokotthoz képest, és akkor lehet, hogy az agyad azért ugyanúgy azért figyel arra, hogy...
2: Egyébként, ha utazol, tehát mész A-ból B-be, mondjuk fölmész Budapestre kocsival, akkor is van benned egy ilyen izgalom, egy ilyen nagyobb éberség. Hát gondolj bele, ez is a genetikából jöhet, annak idején, míg a postakocsival mentek föl 2. Budapestre, házakira voltak, mennyi vezetőjogot egy utazásra alkalmával.
1: Igen. Na és hát hozunk még példákat, mert itt van a következő. A szakemberek azt mondják, hogy az ösztön nagyon sok mindenben megmutatkozik egyébként, mert hogy számos jelenség van, amely pontosan ugyanerre a gyökérre, az ismeretlentől való tudatalatti óvatosságra, a rutin felborulására, vagy a fokozott készenléti állapotra vezethető vissza. És erre jó példa volt az is, amit te mondtál. Nézzük például azt, amikor az ember munkahelyet vált. Jó esetben az azért nem gyakori, de gondoljatok csak bele, képzeljük el, hogy egy új munkahelyre megyünk. Tegyétek a szívetekre a kezeteket, az első hét még akkor is fárasztóbb lenne, hogyha alap esetben kevesebb a meló, mint a korábbi munkahelyen. De vajon miért?
2: Idegen hely miatt?
1: Aha. A pszichológia ezt új munkahely szindrómának is nevezi, amely mögött a kognitív túlterheltség áll. Lefordítva ezt, ez azt jelenti, hogy ebben az új helyzetben az agy képtelen automatizmusokból, tehát rutinokból dolgozni. Minden inger, minden arc, a szoftverek, tehát a program, amivel dolgozol, az iratlan szabályok újak, ezért az idegrendszer folyamatosan pörög és elemzi a környezetet. Ezért van az, hogy egy új munkaközegben, vagy hogyha a munkád mellett elmész valami mást is csinálni, akkor az első időszak azért ilyen stresszesebb vagy fárasztóbb, mert egyszerűen az agyad...
2: De tényleg így van, mert annak idején, meg hát most is van azért, hogy megyek fesztiválok ide-oda műsor vezetni, és ahol nem voltam még, de teljesen új környezet.
1: Ugye?
2: És ott nem az, hogy félve, nyilván ennyi időt, ha nem félek, meg tudom, hogy nem lesz olyan dolog, csak mit keresek.
1: Ez azért van benne egy rúg,
2: mit keresek én itt, így fölteszem magamban, hogy de, nem lenne jobb otthon, vagy minek vállaltam én ezt, de aztán eltelik egy-két óra, és tök jó, aztán harmadik nap, meg már úgy meg, hogy itt otthon lennék.
1: Nagyon jó, hogy ezt mondod.
2: Szokták is mondani, hogy nem a tiéd a színpad.
1: Szokták mondani, hogy nem otthon vagy, Vilike. A gatyárat azért vedd föl.
2: Már vittem a hangfalat így.
1: 100 zokniba mentél csak föl, műsort vezetni, Vilike, nem otthon vagy.
2: De frakba jöttem le.
1: Én kérek elnézést. Erre is csak te vagy képes.
2: Fölöltöztettek az előadók.
1: Nagyon kemény. Na hát, a hallgatóknak teszem fel a következő kérdést. Hányan vannak köztetek, ha már Vilike emlegette ugye itt a műsorvezetést, akik egyenesen iszonyodnak attól, hogy valaki a kezetekben nyom mondjuk egy mikrofont, és ki kell állnotok a nagy érdemű elé? Vagy akár beültök ide a stúdióba mellénk, és meg kell szólalni a nagy plénum előtt?
2: Az első nekünk is furcsa volt. Tehát mindenkinek hazudik, aki azt mondja, hogy ó, az első is tökéletes volt neki. Nem, mindenkinek furcsa a saját hangja, és mindenkinek furcsa akár 10-20-30 ember elé kiállni először. Aztán ha belejön, mint kiskutya az ugatásba, akkor már utána meg fogja szokni.
1: Ez is egy tipikus jelenség, mert hogy hidd el, hogy vannak olyan emberek, akik nem tudják megszokni, és nem is akarják megszokni. Tehát egyszerűen vannak? Viszonyognak attól, hogy őnekik szerepelniük kelljen. Nagyon sok ilyen ember van. Na ennek is felfedjük az okát, hogy vajon miért?
2: Hát ha az illető színész, akkor ráfáz.
1: Valószínűleg ezek az emberek nem színészek. Egyébként volt a közeli ismeretségemben olyan ember, aki televíziós műsorvezető volt, és tökéletesen jól tudott hozni mindent kamerák előtt, viszont nagy közönség előtt képtelen nem volt szerepelni, vagy hát nagyon nem szerette, és nagyon utálta.
2: Akkora energiamező érte, az a kisugárzás.
1: Hát meg ott közvetlen a visszacsatolás. Igen. Ugye, még a televízióban, oké, megcsinálod a műsort, a kamerának elmondod, azt lehet, hogy millióan látják, de nem kapsz közvetlen visszacsatolást.
2: Csak később.
1: Alapesetben később, vagy
2: hát, vagy az operátor nem vág hókon mindjárt, akkor nincs visszacsatolás.
1: Igen. Szoktak ilyet csinálni.
2: Kapsz egy aklevest.
1: Igen, előszeretettel. Szoktak fenyegetni. Mindenféle kábelekkel, zsinorokkal, ilyenek. Igen, előfordul. Na, nem sokára kiderítjük, drága hallgatók, tehát, hogy az, aki egy kicsit tart a nyilvánosságtól, aki nem szeret szerepelni, vajon miért érzi ezt? Előtte azonban egy újabb dallal folytatjuk, mégpedig a Lost Frequencies nevű csapattal. Vilike, mit szólnál hozzá, hogyha a Live It All című dalt hallgatnánk meg?
2: Úgysem mondhatok mást.
1: Na, helyes. A 15.
2: Tudod, mit? Hallgassuk meg.
1: Rendben.
4: A 15.

0: A Lost Frequencies dala szólt itt a Kusza 20-as listában.
1: A kognitív túltehetség, azt mondtad?
0: Igen, azért van az, hogy mondjuk egy új munkahelyen vagy egy új közegben sokkal fárasztóbb az első hét mondjuk, mert nagyon figyelsz mindenre.
1: Kíváncsi ennék, hogy az, hogy az emberek többségénél nehézséget okoz, hogy szerepel 10-20-30-100 ember előtt élőben, ez honnét jön?
0: Hát odáig kéne visszamennünk a megfejtésben, hogy miért van az, hogy kerüljük a legtöbben a kellemetlen helyzeteket. Tehát, hogy senki nem szeret kellemetlen helyzetbe kerülni. Ha kapsz egy negatív visszajelzést, valaki beszól, valaki valami rossz megjegyzést tesz, akkor ez egy ilyen csalódottságérzést okoz magadban, és a legtöbben azért ezt nem szeretik. És valószínűleg az ettől, hát senki, igen. De hogy valószínűleg az ettől való rettegés vagy félelem fokozza még inkább az, hogy az emberek többsége nem szeret szerepelni.
1: Tehát elméleti korlátokat állít föl az agyában arról, hogy nehogy valaki úgy be fog szólni, inkább nem szerepel.
0: Így van. Ezt úgy hívja a szakma, hogy közszereplési szorongás, más néven a mikrofon effektus.
1: Szintén egy... De ma bírom.
0: Szintén egy teljesen
1: természetes...
0: Neked vannak kognitív, de nem szorongásait, hanem valami sokkal súlyosabb, Vilcsikém. Édes bogaram. Befejezhetjük így ezt a mondatot? Jó, köszönöm. Tehát a közszereplési szorongás, más néven a mikrofon effektus, szintén egy teljesen természetes evolúciós jellemző. A jelenséget szintén a rutinvesztés okozza, ebben az esetben blokkolja az agyunkat. Azok az emberek, akik ha nyilvánosan kell beszélniük, vagy figyelik őket munka közben, hirtelen elfelejtik a legegyszerűbb mondatokat is, merevvé válnak, azok tudattalanul teszik mindezt, képzeld el. Ez megint a tudatalattiból jön, mert hogy a megszokott automatikus folyamatok, mint az alvás vagy a beszéd, megbicsaklanak, a késztetés azt sugallja pedig, hogy jól kell szerepelnünk, különben megszégyenülünk, amit mondtam is neked. Az ettől való félelem az, ami blokkolja a természetes működést.
1: Ha.
0: Ezt például televíziós munkáim során is észreveszem, hogyha valakivel esetleg egy beszélgetést kell felvenni, egy interjút.
1: Uh-huh. Szorongás.
0: Akkor olyan szorongás jön rájuk a legtöbbükre, 10-ből 9 emberre, hogy sokkal nagyobb koncentrációt igényel egy olyan mondatot is elmondani, amit a hétköznapi életben lazán elmondasz. Tehát egyszerűen azt látom,
1: hogy rajtuk, lehet hogy, segíteni.
0: Hogy én azzal szoktam, hogy próbálom őket megnyugtatni, mert hogy ezt a drukk okozza. Le van írva neki egy mondat, amit el kell mondania. És a legtöbben ahhoz nyúlnak, hogy próbálják a rövid távú memóriájukból előhívni ezt a mondatot, és felmondani, mint egy verset. Uh-huh. Nagyon nehéz ilyenkor, amikor druk van benned, megérteni azt a mondatot, mert hogyha megérted, hogy én azt akarom mondani, hogy igen, ez az oszlop itt fekete, annak a tetején ott van egy csíkos sapka, és ezt fejből kéne elmondanod, hogy az oszlop fekete, fekete, akkor úgy próbálod elmondani, hogy az oszlop fekete, tetején egy csíkos sapka. De ha elképzeled, hogy van egy fekete oszlop rajta egy csíkos sapka, akkor lazán el tudod mondani. Mm. Így blokkolja a stressz az emberi agyat, hogy képtelen vagy magát a mondani valót felfogni, megérteni és visszaadni, hanem is szinte szavalni szeretnél. Nagyon érdekes. Aztán hasonló jelenség sokaknál az is, hogy egy idegen helyen, akár nyaralás közben is, kicsit bizonytalanabbá válnak. Hamarabb elfáradnak, esetleg levertek lesznek, sőt honvágyuk lesz. Te mondjuk nagy utazó vagy, te szeretsz jönni, menni, te azért jó meg vagy új helyen. Én például képzeld el kevésbé. Nekem azért tényleg az van, hogyha elmegyek egy új helyre, akkor én észreveszem magamon azt, hogy jól érzem magam.
1: De már menni haza.
0: Nem, még az sem, hanem hogy azon kapom magam, hogy figyelek. Figyelem a környezetet, figyelem, hogy mi történik.
1: Milyen gyanús ebben? Miért kérdezte azt, hogy kérek egy italt? Milyen?
0: Mit kérdeztél? Én inkább ilyen vagyok, tudod, ez a... Még egyszer mond, légy kedves. Kérsz egy italt? Pardon? Micsoda?
2: Hülye vagy? Iszó vagy nem iszó?
0: Ja, igen, igen. Tehát egy kicsit így el vagyok egy kicsit így, mint hogy el lennék varázsolva. De ennek megvan az oka, és sokan vannak itt szerintem. Ez a jelenség is hasonló az előbbiekhez, mert hogy emögött az otthoni védőháló hiánya áll a szakemberek szerint. Mivel a megszokott kulturális és nyelvi kapaszkodók eltűnnek, az agy folyamatos védelmi készenléti üzemmódba kapcsol, ami hosszú távon mentálisan kimerítő, illetve a figyelmedet is eltereli. Te nem szoktál így lenni?
1: Nem.
0: De mondjuk te ebben te nagyon laza vagy, azt tudom.
1: Én olyan gyorsan otthon tudom magam érezni. Sőt, átesek a lovásokon.
0: Azt hittem már azt mondod, én itthon sem vagyok képben, meg ott se. Hát és akkor mi van?
1: Ha társággal vagy, tehát nem egyedül mész egy helyre, akkor sokkal könnyebb ez az átállás. Uh-huh. Mert mindenkinek kell egy kis átállás. Mert amikor annak idején jó pár évvel ezelőtt vittem ki csoportokat csinálni, akkor a csoporta az ismerős emberekkel, a családtagokkal, és akár tök jó volt az egy hét is. Uh-huh. És olyan volt, hogy ők elmentek, és jött a másik csoport. Csak ott emberek között voltál, de egyedül, mert hát nem ismerted a külföldieket, csak jaj, köszönő viszonyban voltál síliftkezelőkkel. Az ott olyan furcsa volt más, mert nem élvezte annyira. Akkor jött el, hogy haza kéne menni inkább.
0: Akkor jött a honvágy. Uh-huh. Igen, hiányzott az otthoni rutin, meg az, hogy olyan felszabadult a lazán lehess.
1: Na. Aztán megjött az a kis miniszoknyás 20-as csapat.
0: És rögtön felszabadultál
1: újra. És rögtön felszabadultam a csoportban.
0: Rögtön nem volt honvágyad. Na, de hát ha már a miniszoknyás csapat, akkor még nézzünk meg egy esetet. Azt a pillanatot, amikor randira készülünk,
1: igen,
0: vagy akár már ott is vagyunk. Mindenki biztos így van vele, hát legalábbis egy jó érzésű ember, hogy az első pillanatok feszültek. Az ember csak akkor tud valamelyest ellazulni, amikor a partnerrel, vagy hát ugye a randizó társal elkezd kiépülni a...
1: kerül.
0: Vilike, akkor nem, akkor megint izgulsz, hogy minden rendben legyen. Hanem a partnerrel elkezd kiépülni a közös hang, amikor a másik személyisége mondjuk nyugtatóan hat rád, mert így rájössz, hogy azért tudtok kommunikálni, nem olyan kellemetlen az egész.
1: Ez nagy könnyű. Jaj, de jó.
0: Na, ugye?
1: Jaj, de jó.
0: Na, akkor így bele tudsz lazulni. Vettem poénomat,
1: vagy válaszolt rá, vagy ő is hasonlóképpen gondolkodik, minden. Ez egy óriási dolog.
0: Igen.
1: Meghívhatlak újra? Nem. Egyit a... Nem.
0: Igen.
1: Eszünk valami? Nem. Igen.
0: Az egyik közös barátunk mondta azt, hogy egyszer elment randizni, és mondta neki a lány, hogy az elején szögezzük le, a szexről én nem tudok beszélgetni. Fő úr, fizetek! Na, de mindenki feszült egy kicsit a randi előtt.
1: Mert lehet, hogy csak csinálja, nem lehet?
0: Nem hiszem.
1: Nem?
0: Nem hiszem.
1: Korán elment a barátod.
0: Ne légy naív.
1: Korán elment a barátod, lehet, hogy nem beszélgetni kellett volna.
0: Na, hát, nem tudom. Figyelj, az első randi mögött álló feszültség bizony az elménk társas éberségét mutatja. Az agyunk szerint az idegen környezethez hasonlóan az idegen személy is idézőjeles kockázatot jelent a biztonságérzetre nézve.
1: Pláne, hogyha nagyon mosolyog. Húha, mit akar?
0: Félünk az elutasítástól, ezért a spontaneitás helyét átveszi a kontroll. Ezért tudunk nehezen ellazulni, és hajlamosak vagyunk sokszor túlagyalni minden tapasztalást. Amit te is mondtál, hogy most miért mosolyog? Most rajtam mosolyog? Vagy velem mosolyog? Most akkor keresztbe tette a lábát, ez azt jelenti, hogy elzárkózik? Most így kinézeget folyton oldalra, ez azt jelenti, hogy nem érdekli, amit mondok? De ciki. Ezekben mindenkiben benne vannak. Na gyerekek, még hozunk hasonló példákat, amiket szerintem ti is átéltek. Vilike nem biztos.
1: Mert de látom. Én is átélem, Mikim, újra átélem.
0: Na mit szólnál, hogyha hozzánk egy újdonságot?
1: Legyen.
0: Marshmallow vadonatúj dallal jelentkezett Hello.
1: Hallgassuk meg, hogy szól ez a zenei környezetben.
0: Listánk 7. helyéről így.
3: A 7.

0: 20 a csúcson. A rádió most 20-20-as slágerlistája.
1: Stay tuned, don't go away now.
0: A legjobbak, a legfrissebbek, első kézből. Right. Rádió most, Kaposvár. Napközben is önnel, napközben is veled. Valaki kiesik, valaki lecsúszik, valaki a csúcsra tör. Mi pedig közben jól szórakozunk. Jól szórakozunk. 20 a csúcson, egy slágerlista, ami téged is a csúcsra juttat.
2: Folytatjuk tovább a 20-20-as listát, drága hallgatók, ahol elérkeztünk az ötödik helyezethez.
3: Villikém, ami micsoda?
2: Villikém, mi az ötödik?
3: Retro?
2: Ahogy, ahogy.
3: Bizonytalan vagyok, meg feszült lettem itt az újdonság miatt.
2: Hát pedig ezt megszokhattad.
3: A retro, nem is újdonság, hanem az új dolgok miatt. Mi ez? Biztos, hogy az ötödik? Retro.
2: Úristen, vannak aztán kognitív problémák, itt látom. De te, Villike, figyelj! Egy szülinapost köszöntünk, ám a dal, amit meghallgatunk, a 90-es évek végéről fog szólni, hát az sem ma volt sajnos, bármennyire fura. Ráadásul az a különleges a még a mai retro helyzetben, hogy nem is a születésnaposunk neve az igazán ismert, hanem az a dal, amit ők elkövettek. Mondhatnánk úgy is, hogy bizonyos tekintetben ilyen egy-két slágeres csapatról van szó, de azok a slágerek aztán viszont hatalmasak voltak. Világhírű lett az a dal, amit most hozunk. A 90-es évek végének, 2000-es évek elejének egyik legszebb balladája ugyanis. Sokan azt gondolták, hogy ebben a korszakban nem lehet gyönyörű, szerelmes vagy szép dalt írni. Nekik mégis sikerült. Rengeteg filmbe kerültek be vele, nagyon sok díjat nyertek vele. Lerántom a leplet. Ha azt mondom, hogy 57 éves lett nemrég Cedric Reinhard Haley, akkor ezzel nem sokat mondok. Ha viszont azt mondom, hogy az All My Life című dal előadói közül Casey lett a születésnapos, akkor már sokkal többen tudják, hogy kiről beszélek. Bizony, a Casey and JoJo All My Life című dala letarolt mindent a 90-es évek végén, a 2000-es évek elején. A dal több országban, köztük Amerikában is hetekig vezette a Billboard 100-as listáját, illetve 3 Grammy jelölést kapott, valamint az MTV Video Music Awards jelölést is magáénak tudhat. Ahogy mondtam, rengeteg filmben felcsendült, nem is véletlenül. Ez a dal jön, ezzel kívánunk boldog születésnapot Caseynek. Jön tehát Casey and JoJo és az All My Life. 20 a csúcson!
1: Gyönyör a kövön!
4: Oh, that's nice!

0: Ez itt a Csúcson. A 20 a Csúcson.
1: Ja.
2: Lenne most telefonunk, bekocsolom, így világítsak mind a koncerteken.
1: És balra-jobbra, mint az öngyújtó már régen.
2: Azaz. Egyébként tök jó, hogy átvette valamilyen szinten, most nem az öngyújtót sajnálom, mert az is jó volt, amikor sokan meggyújtott. Nem volt mindenki öngyújtó.
1: Igen.
2: Viszont elmész egy koncertre, legutóbb sétáljöztünk a Balatonon nyáron, és ott tök jó volt, hogy találkoztál másik hajóval, és akkor egymásnak abba integettünk.
1: De koncerten
2: nagyon jó, amikor van egy ilyen lirikus a felvétel, vagy lassabb felvétel, akkor bekapcsolja a közönség közül mindenki.
1: Talán Robbie Williams volt az, aki így az elsők között csinálta azt, hogy most jön egy lassú dal, most kéri, hogy kapcsolják le a fényeket, mindenki vegye elő a telefonját, és ne videózzon, hanem kapcsolja be rajta a zseblámpát, és mindenki világítson, és figyelj, mint egy ilyen hatalmas nagy gyémánt úgy ragyogott
2: nagyon
1: az
2: egyet.
1: Nagyon jó, igen, érdekes. Na hát Casey and JoJo All My Life című dalára aztán valóban lehet lóbálni a telefont. 1998-ból szólt ez a dal retro helyezetként.
2: Hú, régen volt, aztán nem is olyan régen volt. Hip-hop jegy az idő.
1: Bizony, 27 éve.
2: Te jó Isten.
1: 27 éves már ez a dal is. De aki most 98-ban született, az már felnőttnek számít, az már egy 30 éves felnőtt ember. Brutális. Na, hát gyerekek, voltatok-e már úgy? Szerintem igen. Hogyha valaki más autóját kellett vezetnetek, vagy esetleg egy ismeretlen új autóba ültetek be sofőrként, bizonytalanabbá vagy legalábbis óvatosabbá váltatok.
2: Ez is normális, nem teljesen?
1: Hát igen, normális, sokakkal előfordul, de miért van?
2: Tökik három, visszagálsz, kezdifétjük.
1: Azaz, kilincsel kifelé. Igen. Ezt a jelenséget úgy ismeri a pszichológia, hogy hipervigilancia. Hipervigilancia.
2: Vigilancia? Uh-huh. Ezt a szót most hallom először. Hát remélem, sok hallgatom együtt, mert akkor csak én vagyok a hüle.
1: Nem vagy hüle, nem, hát ezt azért nem kell tudni. A hipervigilanciának... Na, hipervibi, figyelj, hipervili, hipervigilancia.
2: Na jó van.
1: Valóban sokaknál jelentkezik, hogy egy új autóban az első néhány napban sokkal görcsösebben fogják a kormányt, lehalkítják a rádiót, és nem mernek a saját autóhoz hasonló rutinnal vezetni. Ezt is az agyunk okozza, mert hogy annak ellenére, hogy a sofőr tud vezetni, a megváltozott környezet, a gombok, a méretek és a hangok miatt az agy veszélyforrásként kezeli a helyzetet, és kikapcsolja a rutinszerű, pihentető vezetési élményt, sokkal jobban koncentrál. Ezért van az, hogy az idegen autóban egy kicsit óvatosabbak vagyunk. Hipervigilancia.
2: Meg másképp viselkedik bizonyos mozdulatokra, akár az előző kocsi, vagy egy másik kocsi. Jobban, kevésbé.
1: Így van, nyilván ez a felépítéstől is függ mindentől. Így van. Na, miért van az, hogyha veszünk egy új ruhát vagy cipőt, az első napokban hatalmas műgonddal járunk mondjuk a cipőben, jobban féltjük. A ruhákat az első mosásnál szinte óvatosabban tesszük be a mosógépbe is, mint hogyha számítana. Na, de miért? Miért vigyázunk az új cuccokra annyira?
2: Inkább örülünk neki, újdonság érzése, nem?
1: Azt értem, hogy örülsz neki, de miért vigyázol rá jobban?
2: Én nem vigyázok zsíros kenyérszegben.
1: Na hát akkor a normális ember miért vigyázol?
2: Én is vigyázom rá. Most ha pláne belőled kiindul, te minden ruhádra nagyon nagy gondot folytasz, hogy vigyázol mindenre.
1: Igen, meg a cipőkre is.
2: Én konkrétan nem azért eszem le van asztalnál, vagy mit tudom, én szakítom ki a polomoldát, mert nem vigyázok rá, mert ilyen kelekótja vagyok, hogy nem figyelek oda, és akkor beleakadok valamibe. De nyilván én is próbálok vigyázni a cuccaimra, ami kocsimra például jobban vigyázom, azt hiszem.
1: Mondjuk lehet, hogy te csinálod jól és én rosszul, mert hogy nálam és a hozzám hasonlóan a dolgaikra nagyon vigyázó embereknél azt mondja a pszichológia, hogy ezt fizikai gátoltságnak nevezi. Már azt hittem, lecsapod a labdát, hogy a gátoltság az rám jellemző, az biztos.
2: Megszetted gondok magadnak, és az
1: van.
2: Ez ne csodálkozom.
1: Az új ruhanemű féltése is egy stresszfaktor az agynak, valamint a megszokott testérzet és a kényelem hiánya miatt folyamatosan fenntartunk egy tudatos kontrollt, ami meggátolja a spontán laza létezést. Ezért vigyázunk állítólag az első napokban jobban a cipőnkre, a ruhánkra. Na látod, én folyamatos stresszben vagyok, és a kényelem hiányát ezek szerint élvezem, mert én mindig nagyon vigyázom az utcaimra. Igen. Na hát a fene tudja. Aztán ott van még egy jelenség. Képzeljétek el, hogy bár jól főztök, elmentek egy idegen lakásba, ahol szeretettel látnak benneteket, de szeretnék, hogy főzzetek valamit.
2: Mert tudják, hogy te jó főzés, dombe össze egy vacsát, múltkor olyan finom volt a
1: amit nálad ettünk, így van. Vagy akár mondjuk eljössz hozzám vacsorázni, és utána azt mondod, hogy na elmosogatsz te. A közös vacsi után sokkal lassabban, óvatosabban jársz el a mosogatás közben is, illetve a főzésnél is kicsit olyan bizonytalanabb az ember. De nem csak azért, mert nem tudja, hol van a só meg a bors, minden oda van készítve, de valahogy...
2: Nem tudom, az annyi nem is jellemző, hogyha meghívnak vendégségbe, akkor te főzöl ott.
1: Hát jó, csak mondjuk például, emlékszel, Gabó barátunkkal sokszor összeszoktunk jönni, és nálad főzünk közösen valamit, és utána iszogatunk, eszegetünk, és úgy...
2: Ki is kell cserélni, az összes lényegész, ez minden, tehát spice kifordítva.
1: Igen, fel kellett újítani az egész lakást.
2: Viszmajor, amikor ott vagytok.
1: Igen. A szakik azt a jelenséget, hogyha óvatosabbak vagytok másnak a lakásában, idegen terep szindrómának hívják. Mert bár a főzési és mosogatási mozdulatok ugyanazok lennének, mint otthon, mivel a mikrokörnyezet idegen, az agy nem tud a belső térképére támaszkodni. Minden lépést külön ellenőriznie kell, ami bizonytalanságot és lassúságot szül. Hm. És ebben is van valami, mert tényleg így
2: szerintem
1: van.
2: Még a tegyük föl nagyon jó paprikás kumpit készítesz 100-ból 100-at.
1: Igen.
2: És mégse lesz olyan, mert zavar valami.
1: Igen. Na, ez a jelenség ez. Ez pont ez a jelenség. És ez nagyon sok helyszínen és nagyon sok esetben előfordul. Sokan azt is mondják, hogy inkább menjünk hozzám, mert ott kevésbé izgulok. Nálam te már nem izgulsz, de ennek én örülök.
2: Ez első 5 perc után máshol sem szoktam. Nagyon, van egy nagyon rossz szokás, hogy én bemegyek, megnézem a spájzot, a hűtőszekrényben, mi van, úgyhogy megszoktam, lehúzom a cipőm, ha kell, megkérdezem, be lehet önni cipőt, vagy le kell húzni.
1: Ez
2: hát azért szobatiszta vagyok.
1: Tényleg? Jaj, még szerencse. Te marha. A gyerekek, listánk második helyezettjét hallgatjuk meg gyorsan, mielőtt itt elszabadulnak az indulatok. Teddy Swimson és a Break Up in Reverse, ezzel folytatjuk a hacsot.
3: A második.

0: Rusz a csúcson. Több mint slágerlista.
1: Ő volt Teddy Swims, még mindig azon röhögök, hogy minket aztán szépen összefújt a szél. A kényelmetlenségre hajtó tisztaságmániás, meg a szobatiszta lütyű. Willike, a szobatiszta Willi. Na figyelj, szobatiszta Willi, újabb keresztkérdésekkel rukkolok elő.
2: Igen, mert óriási élmény egy kiskutyán, egy háziátnál, egy cicánál, meg egy gyereknél, és a szobatiszta lesz. Ha az felnőtt korban fordul, ez meg még nagyobb élmény.
1: Egy italos este után, igen, komoly kihívás, hogy ne a gardróbba végezd el a... Úristen. Jaj. Erre is van példám, az egyik barátom, barátnője mondta azt, hogy hazaért italosan, lefeküdt mellé az ágyra, és hallotta, hogy ott morcogott, nyomogott, idegeskedett, és így kérdezte, hogy neked meg mi bajod van, és mondta, hogy annyira ideges volt az ágyra, leszállt róla, és belerugott, és mondta, hogy tudod mit, akkor forog-e egyedül? Ez a marha. Na, gyerekek, voltatok-e már úgy, hogy azt éreztétek a nyaralás első és utolsó napján, hogy valami olyan fura még, az első nap, meg az utolsó nap, az nem olyan, mint a nyaralás többi napja.
2: Az első az izgalmat tölt el, hogy hova jöttél, amiről beszéltünk eddig.
1: Igen.
2: Az utolsó, meg akkor már mennék, úgy vagyok, hogy akkor nem akarom húzni az indulást. Akkor minél besünk túl, mert az megint egy veszélyt jelent a visszaút, a hazaút, és akkor már nem tudom, nem is szeretem az utolsó napokat annyira húzkodni az adott helyen.
1: Na, tipikus.
2: Mondok el egy példát, tehát van, aki még ilyenkor elmegy síelni, mert a síbéletet ki akarja használni, én már nem megyek el, mert az már nem olyan. Akkor már lehet baleset abból, akkor már nem úgy gondolkodsz, mert nem ott van az agyad, akkor már haza akarsz menni. Én azt szoktam mondani, én már az utolsó napon, a fél napra, de hogy megyek föl, kocsi, azt a go.
1: Igen, na, tipikus. Az első napon még nézegeted a telefonodat, még a munka pörög a fejedben, még telefonálsz, vagy még nem mész föl síelni, mert még úgy vagy vele, hogy na jó, akkor szokjuk meg egy kicsit a helyet.
2: Ez lehet egy túra is bármi.
1: Vagy egy túra, igen. Az utolsó napon pedig pontosan, amit mondasz, hogy már újra elkezded a rutint, kezdesz visszaállni abba a rutinba, ami volt meg, hogy akkor már nem figyelsz oda. Na hát bizony van ilyen, ezt úgy hívják, képzeld el, hogy leolvadási idő. Ahhoz, hogy az idegrendszer kikapcsolja a hétköznapi túlélő teljesítő üzemmódot, időre van szüksége.
2: Melegbe is.
1: Az új... Nem hűtőleolvadási idő, te mesüge.
2: Szobahőmérsékleti leolvadásról beszélünk, jó?
1: Igen, ez mentális leolvadás. Látom, jó. Nálad már megtörtént, Vilcsi, már rutinos vagy. Na, az új környezet, még ha ez egy gyönyörű tengerpart is, először feldolgozandó információkat jelent az agynak, nem pedig azonnali pihenést. Az utolsó napra pedig azt mondják a szakemberek, hogy ennek a túlélő teljesítő üzemmódnak a visszakapcsolása lép életbe, ezért is van az, hogy inkább akkor már mennél. Na, nagyon érdekes. Leolvadási idő. Végezetül pedig nézzük meg a munkahelyeket. A mai foglalkozások nagy részében van valamilyen számítógépes jelenlét. Valaki valamilyen
2: szerintem
1: módon használ.
2: Már anélkül nem is lehet létezni. Így van. Nyilvánvaló, hogyha egy futószalagon vagy, és A-ból pakolsz át cuccokat, ott
1: nem, de valószínűleg ott a munkakörül is lehet, hogy bent vagy, azt a futószalagot el kell indítanod, tudnod kell kezelni, leállítani. Na hát, szoftverekkel dolgozunk, akár rádiósok, akár munkások, akár pénztárosok, akár irodisták, vagy gyári alkalmazottak vagyunk. Na de tegyük fel azt, hogy szoftver átállás van. Egy új szoftver kapsz, egy új berendezést, egy új gépet.
2: Nálam
1: 5 percenként reboot van. Újra bootol a rendszer.
2: Igen, tehát átálláson.
1: Erre is tudok egy jó példát mondani, ezt pedig Beckham kutyám, ugye ő egy angol bullterrier volt, te is ismerted, aranyos, nagyon szeretted Becksit. Neki voltak ilyen pillanata, amikor így újra bootolt, hogy így vidáman döcögött, egyszer csak megállt, nem mozdult,

0: Samsungot. Bizony az első napokban dühítően lassúnak és nehézkesnek érezzük a legegyszerűbb feladatokat is, sőt sokszor ezt az érzést megrövidítvén segítséget kérünk másoktól, mert hogy zavar az, hogy nem haladsz úgy. A jelenség neve mentális surlódás. Képzeljétek el, mert hogy az új felületek miatt a reflexekből működő izommemória már nem működik. Az agynak újra meg kell tanulnia a felületen elhelyezett funkciógombok helyét, az új program tudását és az esetleges más rendszer rutinokat, ami a programon belül van. Szoktuk is ilyenkor mondani, hogy hát ez másképp működik. Ezzel próbálod nyugtatni magad, mert hogy egy stressz helyzetbe kerülsz, hogy nem tudsz megoldani olyan rutinszerűen dolgokat, mint ahogy a korábbi programmal például. Rengetegszer mondjuk ezt. Nos, hát ez a jelenség az agyunkban bizony mentális surlódást és átmeneti frusztrációt is okoz, de ez is természetes. Na hát számtalan olyan jelenség van tehát az életünkben, ami tényleg hétköznapi és sokszor átéljük. Az nyugtasson meg benneteket, drága hallgatók, hogy ezek természetesek, az agynak azért időt kell hagyni bizonyos dolgokra, egyrészt magatokat se sürgessétek, másrészt, hogyha valaki a közeletekben valami új dologba kezd bele, vele is legyetek türelmesebbek.
1: Egy nagyszerű mondásra fejezném be, innyom, minnyom, róka, prém, más is hülye, nem csak én.
0: Mennyiszer emlegettem ezt, akkor nem voltál itt, drága szívem.
1: Ezt bármi lehet mondani, másra okos, nem csak én, másnak se esik, nem csak nekem, másra is megtörténik velem, nem csak velem.
0: Így van, így van. Hát Vilikém, hát hozzád is kellett ma türelem, de köszönöm, hogy itt voltál, nélküled nem lenne az igazi. Drága hallgatók, nektek pedig a figyelmet köszönjük.
1: Ó, ma velhamad kell lépaszani.
0: És egy roppant magas röptű dallal búcsúzunk, még mindig Shakira és Burna Boy Die Die című dala van az első helyen, hogyha egy picit odafigyeltek a szövegre, akkor rájöttök, hogy miért is mondtam mindezt. Nagyon várom már egy újabb előadó világslágerét, amely végre eltünteti ezt a dalt innen.
1: Szia Mao, mondja Moli.
0: Szia Moli, mondja Mao, és sziasztok, drága hallgatók, mondja Mao és Moli. Találkozunk legközelebb, vigyázzatok magatokra, sziasztok.
1: Csüssz.
2: Az első.

0: Ez volt a 20 a csúcson, a Rádió Most 20-20-as slágerlistája.
1: Rádió.
0: Reklám.
2: Felség, a reggeli tálalfa, aranybarnára pirított kenyér, rajta a kamra legszebb paprikája, egy csipet sóval, hozzá nemesi kotyogós, ma reggeli évjárat, és a korona ékszer, szendvics incsiklandó kométa kemencés sonkával.
3: Reggeliz, mint egy király a kométa finomságaival. Keresd promóciós termékeinket, és nyerj királyi kiegészítőket, vagy akár az 1 millió forintos fődíjat.
4: Ez a Buona Vita.
5: A Depeche Mode dobosa, szimfonikusok, férfi kar és ismert magyar énekesek egy színpadon. December 10-én az MVM Dome-ban felcsendülnek a Depeche Mode legendás dalai. Minden megyeszékhelyről koncertbuszok indulnak a helyszínre. Foglalj helyet! 101hang.jegy.hu.
6: Hogy miért a Hírofon? Szakértelem, megbízhatóság, segítőkész kiszolgálás, új és használt telefonkészülékek, kiegészítők, számítástechnikai eszközök széles választékával várunk. A Honvéd utca 55-ben. Használt telefonbeszámítás a napi legmagasabb áron. Vár a Hírofon a szolgáltatóházban, a DigiVolt helyén.
0: Reklám hangzott el. Hírek most!
7: Környezettudatos közlekedésre ösztönzik a diákokat a Toldi iskolában, a Békefüredi lakótelepen kezdi fórum sorozatát a polgármester. Köszöntöm a hallgatókat, 16 óra van, Cserhalmi Krisztián vagyok a Rádió Most híreivel. Környezettudatos közlekedésre ösztönzik a diákokat a Toldi iskolában. Szerdán egy új aszfaltmatricát avattak fel az intézmény bejáratánál, amely az óvd Kaposvár levegőjét járja bringával suliba üzenettel fogadja az érkezőket. Az akció a levegőminőség javítását célzó Hungary programhoz kapcsolódik, és arra hívja fel a figyelmet, hogy amikor lehet, autó helyett kerékpárral vagy rollerrel közlekedjünk. Kárpáti Tíme alpolgármester az iskolánál tartott szerdai sajtóeseményen kiemelte, hogy Kaposváron az elektromos buszok és a zöld fűtőmű is a környezetterhelés csökkentését szolgálja. Újra polgármesteri fórum sorozatra indul Szita Károly. A városvezető összesen 12 helyszínre látogat el, ahol a kaposváriak személyesen mondhatják el neki a városrészük problémáit, véleményüket és fejlesztési ötleteiket. A fórum sorozat október 1-jéig tart. Az első fórum hétfő lesz a Szivárvány játszótérnél a Békefüredi lakótelepen. Kedden Kaposfreden az iskolánál, szerdán az Aranyi lakótelepi játszótérnél, csütörtökön pedig a Grófapanyi közben várja a helyieket Szita Károly. A jövő heti találkozók mindegyike délután 5 órakor kezdődik. Négy helyszínen is várják a véradókat jövő héten Kaposváron. Szeptember 15-én kedden a Területi Vérellátóintézetben, reggel 9-től este 6-ig, a DRV Guba Sándor utcai telephelyén pedig fél 11-től délután 2-ig lehet vért adni. Szerdán a Mate Kaposvári kampuszán délután 1 és 4 óra között tartanak véradást. A hetet jövő hét pénteken az Árpád utcai McDonald's-nál zárják, ahol déltől délután 5 óráig várják a véradókat. A tiltakozások ellenére megkezdődött a 99 lakásos lakópark építése Fonyódon. A balatonparti beruházás ellen januárban több százan tüntettek, most arra azonban megjelentek a munkagépek a területen. A polgármester szerint a beruházó jogerős építési engedéllyel rendelkezik, ezért az önkormányzatnak nincs lehetősége az építkezés leállítására. A városvezető hangsúlyozta, hogy a projekt kedvéért nem módosították a helyi építési szabályzatot, és a Balatonhoz való hozzáférés is megmarad. A lakópark mellett egy 9 méter széles parti sáv továbbra is közterület lesz. A lakópark átadását 2028 első felére tervezi. Minden hatodik ellenőrzésen találtak valamilyen problémát a fogyasztóvédők nyáron a vendéglátóhelyeken. A hatóság mintegy 1500 fagylaltozót, strandbüfét, fesztiválon működő és más turisták által gyakran látogatott vendéglátóhelyet vizsgáltak meg. A leggyakoribb gond a higiénia volt. Találtak szennyezett munkafelületeket és hűtőket, hiányos takarítást, valamint nem megfelelő kézmosó helyeket is. Az ellenőrzések nyomán összesen 2 tonna élelmiszert vontak ki a forgalomból, és több mint 37 millió forint bírságot szabtak ki.
0: Időjárás jelentés.
7: A nap hátralévő felében is marad a többnyire felhős idő, és később is lehet még számítani kisebb esőre, záporra. A hőmérséklet késő délután 22-23 fok környékén alakul. pénteken tovább hűl a levegő, és ismét számíthatunk csapadékra, a hétvégén azonban már javulás kezdődik.
0: Időjárás jelentést hallottak a Rádió Most stúdiójában. Györfi Betta.
1: Hello, ismét szép délutánt kívánok. Jön tényleg a szebbik része, vagy legalábbis a jobbik része, amikor már lassan a hátunk mögött tudhatjuk a feladatokat. Házi feladatok aztán vannak nem csak a gyerkőcöknek a suliból, hanem sokszor tényleg az otthonnal kapcsolatos teendők is ilyenkorra halmozódnak fel. De mondjuk ma csak a legfontosabb teendőket végezzétek el, és aztán lazítsatok. Avicii-t hallgatva például a Waiting for Love című dala következik.

0: Hazafelé?
1: Tőlünk mindent megtudhat, amiről napközben lemaradt. A legfontosabb információk, a legfrissebb hírek és a legjobb zenék. Rádió Most, Kaposvár. Hazafelé? Elkísérjük.

Egy nagy kedvenc Depeche Mode-dalt hallgattunk a rádió moston. Nem olyan rég meséltem arról, hogy a Kasi is csatlakozik az Európai Sport Héthez. Szeptember 28-án a Kasi 9 szakosztálya nyitja meg kapuit mindenki előtt, nem csak a gyerkőcök előtt, hanem a felnőttek előtt is. Az úszás, a röplabda, a jégkorong, a kajakkenő, a judó, kosárlabda, szóval nagyon sok minden bemutatkozik majd. Ezek lesznek a tárt kapus programok, és természetesen a pályán túl is van élet. Három előadást, ahogy a tavalyi évben is volt, ajánlanak mindenkinek a figyelmébe. A szeptember 23-án lesz a Körcsarnokban. Egyrészt Sitkei Marian gyógytornász, fizioterapeuta, sportrehabilitációs tréner mesél majd a sportprevencióról és a sportrehabilitációról a mindennapokban. Fekete Judit gyógytornász, sportrehabilitációs tréner és instrumentális manuál terapeuta a sportolók bemelegítéséről és regenerációjáról mesél egy eszköz és technika segítségével, illetve Fehér Iván erőnléti edző az erőnléti edzés rendszeréről és felépítéséről a Kasi utánpótlás korosztályaiban címmel fog egy előadást tartani. 6 órától kezdődik ez a program, tehát majd szeptember 23-án a Körcsarnokban. Mindenkit várnak, aki sportoló, aki azzá szeretne válni, aki gyermekében látja ezt a lehetőséget, lehet inspirálódni, tanulni, és minél többet így megtenni a jó sport teljesítményért. Bennünk a fény, ezt viszont már a Random Trip énekli.

0: Kaposvár legfontosabb eseményei és legfrissebb hírei a Kapos Televízió hírműsorában.
1: Ezúttal a mai Kapospontban arról lesz szó például, hogy a kerékpározás olcsó, egészséges és környezetbarát közlekedési mód, erre hívja fel a figyelmet egy kaposvári kampány, amely az iskolásokat szólítja meg. A Riprónai család élete és a festőóriás művészete köré szerveztek tematikus sétát Kaposváron, a belvárosi programon korabeli bulvár hírek is előkerültek. Zenés, táncos, hagyományőrző műsorok, finom falatok, baráti beszélgetések. A város horvát-magyar napja már évtizedes múltra tekint vissza. Megmutatjuk, hogy tartották meg a ma esti Kapospontban.
0: A képes hír összefoglalót este 7 órától láthatják a Kapos Televízióban.
2: Műsorajánló. Kaposvári Krónika. A város hír összefoglalója minden nap 18 órától itt, a Rádió Moston. Műsorajánlót hallottak.
3: Reklám. Ne higgy a szemednek. Az Árkád Pécs bevásárlóközpontban most meghökkentő trükkök, különleges érzékcsalódások és játékos optikai kísérletek várnak. Gyere el te is szeptember 3-a és 19-e között az Árkádba, és fedezd fel az érzékelés és észlelés csodálatos világát. Árkád. Kísérletek. Illúziók.
4: Zárt kerti vízfelhasználók, figyelem! Szeptemberben a Kabiz munkatársai megkezdik a zárt kerti vízmérők leolvasását. Amennyiben nem tudja biztosítani a vízmérőhöz való hozzáférést, kérjük jelentse be mérőállását a kabiz.hu oldalon, vagy a 0682 528 580-as telefonszámon.
5: Kattárs, a családok, fiatalok és közösségek fesztiválja. Fedezd fel, mi köt össze bennünket. A Kaposvári Kattárs Fesztiválon sport és gyerekprogramok, felemelő koncertek, mély beszélgetések és liturgikus események várnak. A nagy színpadon Szabó Balázs bandája és Olá Gergő. Gyere el, építsünk együtt egy igazságosabb és testvériesebb világot. Kattárs Fesztivál, szeptember 18-20, a belépés díjtalan.
6: Spóroljon sokat! Vásároljon be otthonra a kaposvári West nagykerben! Élelmiszer, italáru, kávé, édesség, háztartási vegyi áru, papíráru, állateledel, minden, ami otthonra kell. Nagyker áron mindenkinek. West nagyker. Kaposvár, Kondvezér utca.
5: Jön a jubileumi 20. Kaposvári Mézfesztivál konferenciával és szakvásárral. Szeptember 11-én és 12-én méz és méhészeti termékek vására, mézlovagrendek felvonulása, kézműves játszóház, lufi hajtogatás, arcfestés és zenés produkciók várnak a főutcán és az Európa Parkban. 20. Kaposvári Mézfesztivál, édes élmények, kihagyhatatlan programok.
7: Mire vadászol idén ősszel? A tökéletes cipőre? Az új kedvenc kabátodra? Vagy egyszerűen csak a legjobb ajánlatokra? Jó hírünk van! Az Árkád őszi kuponnapokon kedvenc márkáid extra kedvezményekkel várnak. Csípd meg a szezon legmenőbb újdonságait most még jobb áron. Őszi kuponnapok szeptember 10-től 13-ig az Árkád Pécs bevásárlóközpontban.
2: Reklám hangzott el. Társadalmi célú hirdetés.
8: Megint dugó, megint parkolóhelyet keresel, megint 10 perc körözés egyetlen szabad helyért. Van másik út. Szállj buszra, használd a tömegközlekedést. Egy buszon egyszerre sokan utazhatunk. Így kevesebb autó kerül az utakra, kevesebb a kipufogó gáz, és tisztább lehet a városi levegő. Te pedig közben hátradőlhetsz. Olvashatsz, zenét hallgathatsz, vagy egyszerűen csak megérkezhetsz. Ne mindenki külön autóval. Utazzunk együtt. Válaszd a tömegközlekedést. Kaposvárért, a levegőért, magadért. Tegyünk együtt Kaposvár tiszta levegőjéért.
4: Készült a Life IP Hungary integrált projekt keretében Kaposvár megyei jogú város önkormányzata megbízásából.
2: Társadalmi célú hirdetést hallotta.
9: Friss, változatos, zenére hangol. Rádió Most. Kellemes délután.
10: Hiába

Jó, Rod Stewart, akit nem kell szerintem bemutatnom, remélem a fiatalabb korosztálynak sem. Coily Rae-t viszont nekik tuti nem kell, a Players című dalával érkezik még a hírek előtt, jön Bay Alex és a Shrep Joel Corey, most pedig David Guetta és Sia közösen a Let's Love-val, ezzel búcsúzom el tőletek, találkozunk szombat délelőtt, rádiózzunk akkor is együtt, és maradjatok továbbra is a 91.2-ön. Szép délután mindenkinek, Györfi Bettát hallottátok.

0: Reklám.
1: Ne higgy a szemednek! Az Árkád Pécs bevásárlóközpontban most meghökkentő trükkök, különleges érzékcsalódások és játékos optikai kísérletek várnak. Gyere el te is szeptember 3-a és 19-e között az Árkádba, és fedezd fel az érzékelés és észlelés csodálatos világát. Árkád, kísérletek, illúziók.
2: Lehet, hogy pont ennyi hiányzik. Valósítsd meg céljaidat a kaposvári plazmaponttal. Szeptemberben új plazmaadóként az első 5 plazmaadásodkor megduplázzuk a juttatást, így összesen akár 153.000 forintot szerezhetsz. Jót tenni jó! Várunk az Áhim András utca 2 szám alatt. www.plazmapont.hu.
3: A nagy színpadon Szabó Balázs bandája és Olá Gergő. Kaposvárra érkezik a Kattárs Fesztivál. Valódi találkozások, értékes beszélgetések és minőségi zene. Kattárs Fesztivál. Szeptember 18-20. A belépés díjtalan.
4: Lehet, hogy az egészséged kulcsa benned van. Győre Katalin természetgyógyász tiszta forrásból származó tudása most könyvformájában is mindenki számára elérhető. A tudatod egészségre ébredése már kapható. Fedezd fel a testi-lelki egyensúlyhoz vezető új utakat, és ébredj rá saját tested és tudatod erejére. Siess! A készlet véges. Kapható Kaposváron, a természet patikájában az Anna utca 12-es szám alatt.
5: Állást keres? Szeretne Kaposváron dolgozni? Csatlakozzon a Szigeti Kft-hez! Alkatrészgyártó cég várja jelentkezését operátor és gépkezelő munkakörbe. Jelentkezzen és legyen egy jó csapattagja. Hívja 30 566 16-os telefonszámot, vagy küldje el jelentkezését az info@szigetikft.hu e-mail címre.
6: Minden, ami ingatlan, bold ingatlan. Ha ingatlanát eladná vagy vásárolna, bérelne vagy bérbeadna, válassza a Bold Ingatlan ingatlan közvetítő irodát. Kaposvár, Fő utca 18, www.boldingatlan.hu.
7: Felsík a reggeli tálalfa, aranybarnára pirított kenyér, rajta a kamra legszebb paprikája, egy csipet sóval, hozzá nemesi kotyogós, ma reggeli évjárat, és a korona ékszer, szendvics incsiklandó kométa kemencés sonkával.
8: Reggeliz, mint egy király a kométa finomságaival. Keresd promóciós termékeinket, és nyerj királyi kiegészítőket, vagy akár az 1 millió forintos fődíjat.
9: Ez a Buona Vita.
10: Gyere a Diego-ba szeptember 10-e és 13-a között, amikor is klubkártyáddal 15% kedvezményt kapsz padlóburkolatra és beltéri ajtóra, valamint 20% kedvezményt darabszőnyegre, függönyre, karnisra, tapétára, rolóra, falipanerre és kültéri termékekre.
11: Nyitva hétköznap 9-től 17:30-ig, szombaton 9-től 14 óráig, vasárnap 9-től 13 óráig, Kaposváron, a Dombóvári út 3-ban.
10: Diego. Otthon, generációkon keresztül.
12: Mire vadászol idén ősszel? A tökéletes cipőre? Az új kedvenc kabátodra vagy egyszerűen csak a legjobb ajánlatok?

0: Jó hírünk van! Az Árkád őszi kuponnapokon kedvenc márkáid extra kedvezményekkel várnak. Csípd meg a szezon legmenőbb újdonságait most még jobb áron. Őszi kuponnapok szeptember 10-től 13-ig az Árkád Pécs bevásárlóközpontban.
1: Reklám hangzott el. Hírek most!
2: Köszöntöm a kedves hallgatókat! 17 óra van, Cserhalmi Krisztián vagyok a Rádió Most híreivel. Ezen a hétvégén rendezik meg a jubileumi 20. mézfesztivált Kaposváron. Pénteken és szombaton a Főutcán és az Európa Parkban mézeket, mézes kalácsokat, viaszgyertyákat és más méhészeti termékeket vásárolhatnak, illetve kóstolhatnak az érdeklődők. A programban mézlovagrendi felvonulás, családi programok és koncertek is szerepelnek. Péntek este a kaposvári Maxim zenekar utcabált tart, szombaton pedig a Méz együttes és a Senior zenekar lép fel. A szakembereket szombat délután méhészeti konferencia is várja a Dorottyaházban, a fesztivál programjai pedig ingyenesen látogathatók. Ezen a hétvégén rendezi meg az Orosz László emléktornát a Kométa KBG Kaposvári Kosárlabda Klub. A felkészülési tornán 4 csapat vesz részt, a házigazda mellett a Paks, a Szeged és a Budapesti Honvéd. A KKK pénteken a Honvéddal játszik az elődöntőben este 6 órától, másnap pedig délután 3 órakor lesz a bronzmeccs és este 6 órakor a döntő. A mérkőzéseket a Kaposvár arénában rendezik meg. 4 helyszínen is várják a véradókat jövő héten Kaposváron. Szeptember 15-én kedden a Területi Vérellátóintézetben reggel 9-től este 6-ig, a DRV Guba Sándor utcai telephelyén pedig fél 11-től délután 2-ig lehet vért adni. Szerdán a Mate Kaposvári kampuszán délután 1 és 4 óra között tartanak véradást. A hetet jövő hét pénteken az Árpád utcai McDonald's-nál zárják, ahol déltől délután 5 óráig várják a véradókat. Jelentősen megújult a Gyert János tó, amelynek vízfelülete csaknem kétszeresére nőtt a fejlesztésnek köszönhetően. A 13 millió forintos beruházás során mintegy 3000 köbméter földet termeltek ki, így a korábbi fél hektáros tó mára közel 1 hektáros lett. A partot is rendezték, a régi stégek helyett pedig 30 új horgászállást építettek, amelyek között 6 akadálymentesen használható. Emellett pihenőpadokat, szeméttárolókat és egy esőbeállót is kialakítottak. A munkálatok miatt ugyan voltak kritikus hangok, a Horgász Egyesület szerint azonban a partrendezésre azért is szükség volt, mert a víz által kimosott partoldal idővel veszélyessé válhatott volna. Több meleg rekord is megdőlt szerdán Magyarországon a hidegfront érkezése előtt. Tatabányán hajnalban 22,1 fokot mértek, ezzel egy 80 éve fennálló országos rekord dőlt meg. Budapesten a reggel és a délután is rekordot hozott, a Jánoshegyen hajnalban 20,9, Újpesten pedig délután 34,8 fokot regisztráltak. Utóbbi egy 98 éves fővárosi napi meleg rekordot adott át a múltnak. A rendkívüli meleget a közeledő hidegfront előtt érkező déli áramlás okozta, amely meleg és száraz levegőt szállított a Kárpát-medencébe.
1: Időjárás jelentés.
2: Este általában felhős lesz az ég, és éjszaka nagy eséllyel számíthatunk esőre. Este 18-19 fokot mérhetünk, hajnalban pedig 15 fok lesz a legalacsonyabb érték. Holnap még tovább hűl a levegő, napközben csupán 19 fok lesz, és felhős esős idő várható.
1: Időjárás jelentést hallotta. Most pedig újra a legjobb zenék. Rádió Most.

A legjobbak, a legfrissebbek, első kézből. Rádió Most, Kaposvár. Napközben is önnel, napközben is.

0: break my heart.
1: Műsorajánló. Egy visszaszámlálás, aminek nem csak a végén van csattanó.
2: Úgynevezett Tarahumara indiánok, a Rarámurik.
3: Rarámurik, jó nevű van.
2: Lazán lefutnak 200-300 kilométereket megállás és pihenés nélkül hegyi terepen.
3: Hűha.
2: Vannak ultramaratonisták, van egy magyar ilyen extrém ultramaratonista. Egyszer mesélte, hallottam vele egy interjút, hogy fönt futott a Himalájában, azt hiszem heten neveztek, öten élték túl.
3: Figyelj, igen.
2: És mondta, hogy ő neki nagyon érdekes volt, mert volt egy olyan egy órája, amikor futott, és hogy...
3: Kimaradt minden.
2: És hogy nem, hanem hogy utolérte egy másik futó, és nagyon kedves volt, mert segített neki átlendülni a holdponton, mert beszélgetett vele, és még inni is adott neki. És a verseny után mondta, hogy végig egyedül futottál, tesó. Ott nem volt senki.
3: Hoppá.
2: Behalusztam. Mondta, hogy ott az agy átkapcsol egy teljesen más sztoriba.
4: Atya é.
2: Az milyen?
1: 20 a csúcson. A 20-20-as slágerlista Malovacki Miklóssal és Molival minden csütörtökön 15 órától. Ha lemaradtál, hallgass meg az ismétlést szombaton 10-től. Műsorajánlót hallotta. 91.2

0: ahol minden igazi sláger helyet kap. 91.2 Rádió Most. A pillanat a tiéd.
1: Okay.
0: Ne maradj le róla. Reklám.
2: Kár lenne kihagyni. Cherry Tiggo 7 hibrid már 9.990.000 forinttól a Kaposvár Kár Kft-nél fix 2,9% THM-mel. Modern SUV, fejlett technológia, 7 év garancia. Tesztvezetésért látogasson el a Kaposvár Kár Kft. Pécsi utca 4 szám alatt található Cherry szalonjába a Rákóczi focipálya mellett. Cherry. Kár lenne kihagyni.
3: Mondjak egy jó? Mentavill. Minden, ami villanyszerelés, építkezéshez vagy felújításhoz. Ez a Mentavill. Keresse termékeinket országos szaküzlethálózatunkban. Kaposvár, Raktár utca 1-ben. És online www.mentavill.hu.
4: Mondjon jobbat, Mentavill!
2: A nagy színpadon Szabó Balázs bandája és Oláh Gergő. Kaposvárra érkezik a Kattárs Fesztivál. Valódi találkozások, értékes beszélgetések és minőségi zene. Kattárs Fesztivál. Szeptember 18-20. A belépés díjtalan.
5: Felség a reggeli tálalfa, aranybarnára pirított kenyér, rajta a kamra legszebb paprikája, egy csipet sóval, hozzá nemesi kotyogós, ma reggeli évjárat, és a korona ékszer, szendvics incsiklandó kométa kemencés sonkával.
6: Reggeliz, mint egy király a kométa finomságaival. Keresd promóciós termékeinket, és nyerj királyi kiegészítőket, vagy akár az 1 millió forintos fődíjat.
7: Ez a Buona Vita.
0: Reklám hangzott el. Kaposvári Krónika. A város hír összefoglalója.
8: Köszöntöm a kedves hallgatókat. 2026. szeptember 10-e csütörtök, 18 óra van. A Rádió Most helyi hír összefoglalóját Cserhalmi Krisztiántól hallják.

0: Jövő héten indul a polgármester lakossági fórum sorozata. 12 város részbe látogat el jövő hétfőtől Szita Károly. A polgármester újra lakossági fórum sorozatra indul. Az eseményeken a kaposváriak személyesen is elmondhatják a városvezetőnek a lakókörnyezetük problémáit, véleményüket és fejlesztési ötleteiket. A fórum sorozat október 1-ig tart. Az első fórum hétfőn lesz a Szivárvány játszótérnél, a Békefüredi lakótelepen. Kedden Kaposfüreden az iskolánál, szerdán az Aranyi lakótelepi játszótérnél, csütörtökön pedig a Grófaponyi közben várja a helyieket Szita Károly. A jövő heti találkozók mindegyike délután 5 órakor kezdődik. Ismét a mézet népszerűsítik. Újabb rendezvény Kaposváron, ezen a hétvégén rendezik meg a Jubileumi 20. Mézfesztivált. Pénteken és szombaton a főutcán és az Európa Parkban mézeket, mézes kalácsokat, viaszgyertyákat és más méhészeti termékeket vásárolhatnak és kóstolhatnak az érdeklődők. A programban mézlovagrendi felvonulás, családi programok és koncertek is szerepelnek. Péntek este a kaposvári Maxim zenekar tart utcabált, szombaton pedig a Méz Együttes és a Senior zenekar lép fel. A szakmabelieket szombat délután méhészeti konferencia várja a Dorottya házban, a fesztivál programjai pedig ingyenesen látogathatók. Megújult a tó és a környéke a Gyertyánosban. Csak nem kétszeresére nőtt a Gyertyános tó vízfelülete az elmúlt hónapok fejlesztéseinek köszönhetően. A 13 millió forintos beruházás során mintegy 3000 köbméter földet termeltek ki, így a korábbi fél hektárról közel 1 hektára bővült a tó. A partot is rendbe tették, a régi stégek helyére pedig 30 új horgászállás került, amelyek közül 6 akadálymentesen is megközelíthető. Pihenőpadokat, szeméttárolókat és egy esőbeállót is kialakítottak. A beruházást ugyan kritikák is érték, a Gyertyános Horgász Egyesület szerint azonban a partrendezésre azért is szükség volt, mert a víz folyamatosan mosta a partoldalt, amely idővel veszélyessé válhatott volna. Lesz véradás az egyetemen és a McDonald'sban is. Jövő héten Kaposváron 4 helyszínen is várják a véradókat. Szeptember 15-én kedden a Területi Vérellátó Intézetben reggel 9-től este 6-ig, a DRV Guba Sándor utcai telephelyén pedig fél 11-től délután 2-ig lehet vért adni. Szerdán a Matek Kaposvári kampuszán délután 1 és 4 óra között tartanak véradást. A hetet jövő pénteken az Árpád utcai McDonald'snál zárják, ahol déltől délután 5 óráig várják a véradókat. Különleges Mercedes került elő. Egy csaknem 90 éves, a II. Világháborút is megjárt Mercedes különleges történetére derült fény Somogyban. Az 1938-as Mercedes 170V egy budapesti orvosi volt, aki több mint 30 éven át használta, majd 1970-ben garázsba állította, ahol több mint fél évszázadot töltött. Az autót a II. Világháború idején katonai szolgálatra is berendelték, amit egy a karosszériába ütött korabeli azonosító is bizonyít. Amikor évtizedekkel később előkerült, meglepően jó és nagyrészt eredeti állapotban volt, míg a gyári bőrkárpítja is megmaradt. A Mercedes ma is működőképes, jelenlegi somogyi tulajdonosa pedig szeretné úgy megőrizni, hogy minél többet megtartson az autó eredeti állapotából. Megépülhet a vitatott lakópark a Balatonnál. Fonyódon megkezdődött a 99 lakásos lakópark építése a tiltakozások ellenére. A balatonparti beruházás ellen januárban több százan tüntettek, mostanra azonban megjelentek a munkagépek a területen. A polgármester szerint a beruházó jogerős építési engedéllyel rendelkezik, ezért az önkormányzatnak nincs lehetősége az építkezés leállítására. A fonyódi városvezető hangsúlyozta, hogy a projekt kedvéért nem módosították a helyi építési szabályzatot, és a Balatonhoz való hozzáférés is megmarad. A lakópark mellett egy 9 méter széles partisáva továbbra is közterület lesz. A lakópark átadását 2028 első felére tervezi. Előbb átverték a nőt, majd még ő kapott felfüggesztettet. Egy nyereményjátékkal verték át, végül aztán pénzmosás miatt vádat emeltek egy nő ellen Kaposváron. A 40-es éveiben járó nőnek azt állították, hogy 600 ezer forintot nyert, a pénz átvételéhez azonban egy programot kell telepíteni a telefonjára. A szoftverrel a csalók távolról hozzáfértek a készülékéhez és a bankszámlájához, amelyre egy másik áldozattól kicsalt több mint 2 millió forintot utaltak. Amikor ezt az összeget kriptovalutára akarták váltani, már a nő jóváhagyására is szükség volt. Az ügyészség szerint a nő ekkor már tudta, hogy bűncselekményből származik a pénz, mégis engedélyezte a tranzakciót a beígért nyeremény reményében. A 600 ezer forintot végül nem kapta meg, ellen viszont pénzmosás miatt vádat emeltek és felfüggesztett börtönbüntetést indítványoztak. Kamion lángolt az autópályán. Kedd este az M7-es autópályán Balatonboglárnál kigyulladt egy kamion pótkocsija. A Budapest felé tartó jármű műanyag alkatrészeket szállított. A tűz az autópálya melletti növényzetre is átterjedt, mint egy 50 négyzetméteres területen. A lángokat a siófoki és a balatoni tűzoltók fékezték meg, a tűzben senki sem sérült meg. Alul maradt a KVK a BVSC-vel szemben. A Kaposvári Vízilabda Klub vereséggel kezdte az OB1-es bajnokság új szezonját. A KVK a nyitó fordulóban 20-13-ra kapott ki a BVSC-től hazai medencében szerda este. A kaposváriak közül Vadas Ákos és Nyíri Balázs is 3 gólt lőtt. A KVK a hétvégén a Magyar Kupa 4-es döntőjén vesz részt Budapesten. A kaposvári pólósok szombaton az elődöntőben a címvédő Ferencvárossal találkoznak. Orosz Lászlóra emlékezik a KKK. Először láthatják a szurkolók az új szezonra készülő Kométa KVG Kaposvári Kosárlabda Klubot. Az egyesület ugyanis ezen a hétvégén rendezi meg az Orosz László emléktornát. A KKK korábban több edzőmeccsét is lemondta, illetve nem vett részt egy paksi tornán a csapatot sújtó sérülés hullám és betegségek miatt. Az Orosz László emléktornán 4 csapat vesz részt, a házigazda Kaposvár mellett a Paks, a Szeged és a Budapesti Honvéd. A KKK pénteken a Honvéddal játszik az elődöntőben, este 6 órától, másnap pedig délután 3 órakor lesz a bronz meccs és este 6 órakor a döntő. A mérkőzéseket a Kaposvár arénában rendezik meg.
1: Ez volt a Kaposvári Krónika.
2: Készült a Médiatanács támogatásával a Médiatanács támogatási program keretében.
1: Időjárás jelentés.
0: Este általában felhős lesz az ég, és éjszaka nagy eséllyel számíthatunk esőre. Este 18-19 fokot mérhetünk, hajnalban pedig 15 fok lesz a legalacsonyabb érték. Holnap még tovább hűl a levegő, napközben csupán 19 fok lesz, és felhős esős idő várható.
1: Időjárás jelentést hallottam. Most pedig újra a legjobb zenék. Rádió. Most.

0: Zenemaraton.
1: Yeah, go ahead.
0: Igazi zenedömping a 91.2-n.
2: Oh my God.
0: Rádió most.
3: After all you put me through,

Mi történt a nagyvilágban? Mekkora a forgalom? Mi vár ránk holnap? Tőlünk mindent megtudhat. Rádió most.

fényként. Fákleple alatt valami rém tört rám a nagy hegy oldalán. Felkel a nap reggel, és most úgy érzem, itt vagyok, élek is, megbékélek azzal a

0: Jobb így nekem itt most, túl sok fény, még beérzem a ritmust, de most pihenek a fűben és dúdolom.
1: Zenék folyamatosan, megállás nélkül, csak most, Zenemaraton. Rádió Most.

0: ahol minden igazi sláger helyet kap. 91.2 Rádió Most. A pillanat a tiéd.
1: Okay.
0: Ne maradj le róla. Hírek most.
2: Köszöntöm a kedves hallgatókat, Cserhamik Krisztián vagyok a Rádió Most híreivel. Ezen a hétvégén rendezik meg a jubileumi 20. mézfesztivált Kaposváron. Pénteken és szombaton a Főutcán és az Európa Parkban mézeket, mézes kalácsokat, viaszgyertyákat és más méhészeti termékeket vásárolhatnak, illetve kóstolhatnak az érdeklődők. A programban mézlovagrendi felvonulás, családi programok és koncertek is szerepelnek. Péntek este a kaposvári Maxim zenekar utcabált tart, szombaton pedig a Méz együttes és a Senior zenekar lép fel. A szakembereket szombat délután méhészeti konferencia is várja a Dorottyaházban, a fesztivál programjai pedig ingyenesen látogathatók. Egy nyereményjátékkal vertek át egy kaposvári nőt, majd mégül vég ellene emeltek vádat

0: mosás miatt. A 40-es éveiben járó nőnek azt állították, hogy 600 ezer forintot nyert, a pénz átvételéhez azonban egy programot kell telepítenie a telefonjára. A szoftverrel a csalók távolról hozzáfértek a készülékéhez és a bankszámlájához, amelyre egy másik áldozattól kicsalt több mint 2 millió forintot utaltak. Amikor ezt az összeget kriptovalutára akarták váltani, már a nő jóváhagyására is szükség volt. Az ügyészség szerint a nő ekkor már tudta, hogy bűncselekményből származik a pénz, mégis engedélyezte a tranzakciót a beígért nyeremény reményében. A 600 ezer forintot végül nem kapta meg, viszont ellene pénzmosás miatt vádat emeltek és felfüggesztett börtönbüntetést indítványoztak. Ezen a hétvégén rendezi meg az Orosz László emléktornát a Kométa KBG Kaposvári Kosárlabda Klub. A felkészülési tornán 4 csapat vesz részt, a házigazda mellett a Paks, a Szeged és a Budapesti Honvéd. A KKK pénteken a Honvéddal játszik az elődöntőben este 6 órától, másnap pedig délután 3 órakor lesz a bronzmeccs és este 6 órakor a döntő. A mérkőzéseket a Kaposvár arénában rendezik meg. Minden hatodik ellenőrzésen találtak valamilyen problémát a fogyasztóvédők nyáron a vendéglátóhelyeken. A hatóság mintegy 1500 fagylaltozót, strandbüfét, fesztiválon működő és más turisták által gyakran látogatott vendéglátóhelyet vizsgáltak meg. A leggyakoribb gond a higiénia volt. Találtak szennyezett munkafelületeket és hűtőket, hiányos takarítást, valamint nem megfelelő kézmosó helyeket is. Az ellenőrzések nyomán összesen 2 tonna élelmiszert vontak ki a forgalomból, és több mint 37 millió forint bírságot szabtak ki. A Tesco üzleteiben kapható szilikon kenyérsütőformát hívtak vissza, mert a megengedettnél több káros anyag kerülhet ki belőle. Az intézkedés az Ambition Sherry márkájú 25x13 cm-es sütőforma egyik tételét érinti, amelyet már levettek az üzlet polcairól. A fogyasztóvédelmi hatóság szerint az anyagok a sütőformából az ételbe kerülhetnek, ezért egészségügyi kockázatot is jelenthetnek. Aki ilyen terméket vásárolt, annak azt javasolják, hogy ne használja, hanem vigye vissza a Tesco üzleteibe.
1: Időjárás jelentés.
0: Este általában felhős lesz az ég, és éjszaka nagy eséllyel számíthatunk esőre. Este 18-19 fokot mérhetünk, hajnalban pedig 15 fok lesz a legalacsonyabb érték. Holnap még tovább hűl a levegő, napközben csupán 19 fok lesz, és felhős esős idő várható.
1: Időjárás jelentést hallottam. Most pedig újra a legjobb zenék. Rádió Most.

0: Hírek most!
1: Üdvözlöm a kedves hallgatókat! Na, a Rádió Most híreit a szerkesztőtől, Cserhamik Krisztiántól hallják. Újra polgármesteri fórum sorozatra indul Szita Károly. A városvezető összesen 12 helyszínre látogat el, ahol a kaposmeriek személyesen mondhatják

0: neki a városrészük problémáit, véleményüket és fejlesztési ötleteiket. A fórum sorozat október 1-jéig tart. Az első fórum hétfő lesz a Szivárvány játszótérnél a békefüredi lakótelepen. Kedden Kaposfreden az iskolánál, szerdán az Aranyi lakótelepi játszótérnél, csütörtökön pedig a Grófapanyi közben várja a helyieket Szita Károly. A jövő heti találkozók mindegyike délután 5 órakor kezdődik. Egy csaknem 90 éves, a II. Világháborút megjárt Mercedesre bukkantak Somogyban. Az 1938-as Mercedes 170V első tulajdonosa egy budapesti orvos volt, aki egészen 1970-ig használta az autót, majd több mint 50 évre garázsba állította. A járművet a II. Világháború idején katonai szolgálatra is berendelték, ennek nyomát egy karosszériába ütött azonosító őrzi. A különleges Mercedes évtizedekkel később meglepően jó, nagyrészt eredeti állapotban került elő, még a gyári bőrkárpítja is megmaradt. Az autó ma is működőképes, új tulajdonosa pedig szeretné minél eredetibb állapotban megőrizni. 4 helyszínen is várják a véradókat jövő héten Kaposváron. Szeptember 15-én kedden a Területi Vérellátóintézetben, reggel 9-től este 6-ig, a DRV Guba Sándor utcai telephelyén pedig fél 11-től délután 2-ig lehet vért adni. Szerdán a Mate Kaposvári kampuszán délután 1 és 4 óra között tartanak véradást. A hetet jövő hét pénteken az Árpád utcai McDonald's-nál zárják, ahol déltől délután 5 óráig várják a véradókat. Minden 6. ellenőrzésen találtak valamilyen problémát a fogyasztóvédők nyáron a vendéglátóhelyeken. A hatóság mintegy 1500 fagylaltozót, strandbüfét, fesztiválon működő és más turisták által gyakran látogatott vendéglátóhelyet vizsgáltak meg. A leggyakoribb gond a higiénia volt. Találtak szennyezett munkafelületeket és hűtőket, hiányos takarítást, valamint nem megfelelő kézmosó helyeket is. Az ellenőrzések nyomán összesen 2 tonna élelmiszert vontak ki a forgalomból, és több mint 37 millió forint bírságot szabtak ki. Több meleg rekord is megdőlt szerdán Magyarországon a hidegfront érkezése előtt. Tatabányán hajnalban 22,1 fokot mértek, ezzel egy 80 éve fennálló országos rekord dőlt meg. Budapesten a reggel és a délután is rekordot hozott. A Jánoshegyen hajnalban 20,9, Újpesten pedig délután 34,8 fokot regisztráltak. Utóbbi egy 98 éves fővárosi napi melegrekordot adott át a múltnak. A rendkívüli meleget a közeledő hidegfront előtt érkező déli áramlás okozta, amely meleg és száraz levegőt szállított a Kárpát-medencébe.
1: Időjárás jelentés.
0: Este általában felhős lesz az ég, és éjszaka nagy eséllyel számíthatunk esőre. Este 18-19 fokot mérhetünk, hajnalban pedig 15 fok lesz a legalacsonyabb érték. Holnap még tovább hűl a levegő, napközben csupán 19 fok lesz, és felhős esős idő várható.
1: Időjárás jelentést hallottam. Most pedig újra a legjobb zenék. Rádió Most.
2: Volt egy...

0: Kaposvár itt és most. Helyi közélet a 91.2-n.
1: Jó estét kívánok! Kaposvár közéleti műsorát hallják. Én Cserhamik Krisztián vagyok. Jövő héten indul a polgármester lakossági fórum sorozata. 12 város részbe látogat el jövő hétfőtől Szita Károly. A polgármester újra lakossági fórum sorozatra indul. Az eseményeken a kaposváriak személyesen is elmondhatják a városvezetőnek a lakókörnyezetük problémáit, véleményüket és fejlesztési ötleteiket. A fórum sorozat október 1-ig tart. Az első fórum hétfőn lesz a Szivárvány játszótérnél, a Békefüredi lakótelepen. Kedden Kaposfüreden az iskolánál, szerdán az Aranyi lakótelepi játszótérnél, csütörtökön pedig a Grófaponyi közben várja a helyieket Szita Károly. A jövő heti találkozók mindegyike délután 5 órakor kezdődik. Ismét a mézet népszerűsítik. Újabb rendezvény Kaposváron, ezen a hétvégén rendezik meg a jubileumi 20. mézfesztivált. Pénteken és szombaton a főutcán és az Európa Parkban mézeket, mézes kalácsokat, viaszgyertyákat és más méhészeti termékeket vásárolhatnak és kóstolhatnak az érdeklődők. A programban mézlovagrendi felvonulás, családi programok és koncertek is szerepelnek. Péntek este a kaposvári Maxim zenekar tart utcabált, szombaton pedig a Méz Együttes és a Senior zenekar lép fel. A szakmabelieket szombat délután méhészeti konferencia várja a Dorottyaházban, a fesztivál programjai pedig ingyenesen látogathatók. Lesz véradás az egyetemen és a McDonald'sban is. Jövő héten Kaposvári

0: Máron négy helyszínen is várják a véradókat. Szeptember 15-én kedden a Területi Vérellátó Intézetben reggel 9-től este 6-ig, a DRV Guba Sándor utcai telephelyén pedig fél 11-től délután 2-ig lehet vért adni. Szerdán a Mate Kaposvári kampuszán délután 1 és 4 óra között tartanak véradást. A hetet jövő pénteken az Árpád utcai McDonald's-nál zárják, ahol déltől délután 5 óráig várják a véradókat. Megépülhet a vitatott lakópark a Balatonnál. Fonyódon megkezdődött a 99 lakásos lakópark építése a tiltakozások ellenére. A balatonparti beruházás ellen januárban több százan tüntettek, mostanra azonban megjelentek a munkagépek a területen. A polgármester szerint a beruházó jogerős építési engedéllyel rendelkezik, ezért az önkormányzatnak nincs lehetősége az építkezés leállítására. A fonyódi városvezető hangsúlyozta, hogy a projekt kedvéért nem módosították a helyi építési szabályzatot, és a Balatonhoz való hozzáférés is megmarad. A lakópark mellett egy 9 méter széles parti sáv továbbra is közterület lesz. A lakópark átadását 2028 első felére tervezi. Kamion lángolt az autópályán. Kedd este az M7-es autópályán Balatonboglárnál kigyulladt egy kamion pótkocsija. A Budapest felé tartó jármű műanyag alkatrészeket szállított. A tűz az autópálya melletti növényzetre is átterjedt, mint egy 50 négyzetméteres területen. A lángokat a siófoki és a balatoni tűzoltók fékezték meg, a tűzben senki sem sérült meg. Megújult a tó és a környéke a Gyert Jánosban. Csaknem kétszeresére nőtt a Gyert János tó vízfelülete az elmúlt hónapok fejlesztéseinek köszönhetően. A 13 millió forintos beruházás során mintegy 3000 köbméter földet termeltek ki, így a korábbi fél hektárról közel 1 hektárra bővült a tó. A partot is rendbe tették, a régi stégek helyre pedig 30 új horgászállás került, amelyek közül 6 akadálymentesen is megközelíthető. Pihenőpadokat, szeméttárolókat és egy esőbeállót is kialakítottak. A beruházást ugyan kritikák is érték, a Gyert János Horgász Egyesület szerint azonban a partrendezésre azért is szükség volt, mert a víz folyamatosan mosta a partoldalt, amely idővel veszélyessé válhatott volna. Különleges Mercedes került elő. Egy csaknem 90 éves, a II. Világháborút is megjárt Mercedes különleges történetére derült fény Somogyban. Az 1938-as Mercedes 170V egy budapesti orvosi volt, aki több mint 30 éven át használta, majd 1970-ben garázsba állította, ahol több mint fél évszázadot töltött. Az autót a II. Világháború idején katonai szolgálatra is berendelték, amit egy a karosszériába ütött korabeli azonosító is bizonyít. Amikor évtizedekkel később előkerült, meglepően jó és nagyrészt eredeti állapotban volt, míg a gyári bőrkárpítja is megmaradt. A Mercedes ma is működőképes, jelenlegi somogyi tulajdonosa pedig szeretné úgy megőrizni, hogy minél többet megtartson az autó eredeti állapotából. Előbb átverték a nőt, majd még ő kapott felfüggesztettet. Egy nyereményjátékkal verték át, végül aztán pénzmosás miatt vádat emeltek egy nő ellen Kaposváron. A 40-es éveiben járó nőnek azt állították, hogy 600 ezer forintot nyert, a pénz átvételéhez azonban egy programot kell telepítenie a telefonjára. A szoftverrel a csalók távolról hozzáfértek a készülékéhez és a bankszámlájához, amelyre egy másik áldozattól kicsalt több mint 2 millió forintot utaltak. Amikor ezt az összeget kriptovalutára akarták váltani, már a nő jóváhagyására is szükség volt. Az ügyészség szerint a nő ekkor már tudta, hogy bűncselekményből származik a pénz, mégis engedélyezte a tranzakciót a beígért nyeremény reményében. A 600 ezer forintot végül nem kapta meg, ellen viszont pénzmosás miatt vádat emeltek és felfüggesztett börtönbüntetést indítványoztak. Orosz Lászlóra emlékezik a KKK. Először láthatják a szurkolók az új szezonra készülő Kométa KVD Kaposvári kosárlabda klubot. Az egyesület ugyanis ezen a hétvégén rendezi meg az Orosz László emléktornát. A KKK korábban több edzőmeccsét is lemondta, illetve nem vett részt egy paksi tornán a csapatot sújtó sérülés hullám és betegségek miatt. Az Orosz László emléktornán 4 csapat vesz részt, a házigazda Kaposvár mellett a Paks, a Szeged és a Budapesti Honvéd. A KKK pénteken a Honvéddal játszik az elődöntőben, este 6 órától, másnap pedig délután 3 órakor lesz a bronz meccs és este 6 órakor a döntő. A mérkőzéseket a Kaposvár arénában rendezik meg. Alul maradt a KVK a BVSC-vel szemben. A Kaposvári vízilabda klub vereséggel kezdte az OB1-es bajnokság új szezonját. A KVK a nyitó fordulóban 20-13-ra kapott ki a BVSC-től hazai medencében szerda este. A kaposváriak közül Vadas Ákos és Nyíri Balázs is 3 gólt lőtt. A KVK a hétvégén a Magyar Kupa 4-es döntőjén vesz részt Budapesten. A kaposvári pólósok szombaton az elődöntőben a címvédő Ferencvárossal találkoznak.
1: Kaposvár itt és most. Helyi közélet a 91.2-n. Időjárás jelentés.
0: Hajnalban felhős lesz az ég és számítani lehet esőre, a legalacsonyabb hőmérséklet pedig 15 fok lesz. Pénteken még tovább hűl a levegő, napközben csupán 19 fok lesz a csúcsérték, és felhős, esős idő várható.
1: Időjárás jelentést hallottak. A műsorszám 16 éven aluliaknak nem ajánlott. Egy óra a fekete zene kedvelőinek a Rádió Moston.

Egy óra, ami csak a funkiról, a hip-hopról, a rapről és az R&B-ről szól. Egy óra a fekete zene kedvelőinek a Rádió Moston.

0: Egy óra a fekete zene kedvelőinek a Rádió Moston. Hírek most!
1: Köszöntöm a kedves hallgatókat, Cserhalmi Krisztián vagyok, ezek pedig a Rádió Most hírei. Jelentősen megújult a Gyert János tó, amelynek vízfelülete csaknem kétszeresére nőtt a fejlesztésnek köszönhetően. Na, a 13 millió forintos beruházás során mintegy 3000 köbméter földet termeltek ki, így a korábbi fél hektáros tó mára közel 1 hektáros lett. A partot is rendezték, a régi stégek helyett pedig 30 új horgászállást építettek, amelyek között 6 akadálymentesen használható. Emellett pihenőpadokat, szeméttárolókat és egy esőbeállót is kialakítottak. A munkálatok miatt ugyan voltak kritikus hangok, a Horgász Egyesület szerint azonban a partrendezésre azért is szükség volt, mert a víz által kimosott partoldal idővel veszélyessé válhatott volna. A tiltakozások ellenére megkezdődött a 99 lakásos lakópark építése Fonyódon. A balatonparti beruházás ellen januárban több százan tüntettek, most arra azonban megjelentek a munkagépek a területen. A polgármester szerint a beruházó jogerős építési engedéllyel rendelkezik, ezért az önkormányzatnak nincs lehetősége az építkezés leállítására. A városvezető hangsúlyozta, hogy a projekt kedvéért nem módosították a helyi építési szabályzatot, és a Balatonhoz való hozzáférés is megmarad. A lakópark mellett egy 9 méter széles parti sáv továbbra is közterület lesz. A lakópark átadását 2028 első felére tervezik. Egy nyereményjátékkal vertek át egy kaposvári nőt, majd mégül vég ellene emeltek vádat pénzmosás miatt. A 40-es éveiben járó nőnek azt állították, hogy 600

0: 100 000 forintot nyert. A pénz átvételéhez azonban egy programot kell telepítenie a telefonjára. A szoftverrel a csalók távolról hozzáfértek a készülékéhez és a bankszámlájához, amelyre egy másik áldozattól kicsalt több mint 2 000 000 forintot utaltak. Amikor ezt az összeget kriptovalutára akarták váltani, már a nő jóváhagyására is szükség volt. Az ügyészség szerint a nő ekkor már tudta, hogy bűncselekményből származik a pénz, mégis engedélyezte a tranzakciót a beígért nyeremény reményében. A 600 000 forintot végül nem kapta meg, viszont ellene pénzmosás miatt vádat emeltek és felfüggesztett börtönbüntetést indítványoztak. Donald Trump lehetségesnek tart egy amerikai-ukrán-orosz csúcs találkozót az ukrajnai háború lezárása érdekében. Az amerikai elnök a Vlagyimir Putyinnal folytatott legutóbbi telefonbeszélgetése után azt mondta, szerinte az orosz elnök megállapodást akar. Trump úgy fogalmazott, ha Volodymyr Zelenszkij is kész a megegyezésre, akkor lehet előrelépés a háborúban. Az amerikai elnök szerint a béke megállapodást jelenleg elsősorban Putyin és Zelenszkij egymással szembeni ellenszenve nehezíti, ugyanakkor úgy látja, mindketten belefáradtak a háborúba. Trump ezért elképzelhetőnek tartja, hogy a három ország vezetője személyesen is tárgyalóasztalhoz üljön.
1: Időjárás jelentés.
0: Hajnalban felhős lesz az ég és számítani lehet esőre, a legalacsonyabb hőmérséklet pedig 15 fok lesz. Pénteken még tovább hűl a levegő, napközben csupán 19 fok lesz a csúcsérték, és felhős, esős idő várható.
1: Időjárás jelentést hallottak. Most pedig újra a legjobb zenék. Rádió. Most.

0: Hírek most!
1: Köszöntöm a kedves hallgatókat, Cserhami Krisztián vagyok a Rádió Most híreivel. Ezen a hétvégén rendezik meg a jubileumi 20. mézfesztivált Kaposváron. Pénteken és szombaton a Főutcán és az Európa Parkban mézeket, mézes kalácsokat, vilaszgyertyákat és más méhészeti termékeket vásárolhatnak, illetve kóstolhatnak az érdeklődők. A programban mézlovagrendi felvonulás, családi programok és koncertek is szerepelnek. Péntek este a kaposvári Maxim zenekar utcabált tart, szombaton pedig a Méz együttes és a Senior zenekar lép fel. A szakembereket szombat délután méhészeti konferencia is várja a Dorottya házban.

0: a fesztivál programjai pedig ingyenesen látogathatók. Ezen a hétvégén rendezi meg az Orosz László emléktornát a Kométa KBG Kaposvári Kosárlabda Klub. A felkészülési tornán 4 csapat vesz részt, a házigazda mellett a Paks, a Szeged és a Budapesti Honvéd. A KKK pénteken a Honvéddal játszik az elődöntőben este 6 órától, másnap pedig délután 3 órakor lesz a bronzmeccs és este 6 órakor a döntő. A mérkőzéseket a Kaposvár arénában rendezik meg. Több meleg rekord is megdőlt szerdán Magyarországon a hidegfront érkezése előtt. Tatabányán hajnalban 22,1 fokot mértek, ezzel egy 80 éve fennálló országos rekord dőlt meg. Budapesten a reggel és a délután is rekordot hozott. A Jánoshegyen hajnalban 20,9, Újpesten pedig délután 34,8 fokot regisztráltak. Utóbbi egy 98 éves fővárosi napi melegrekordot adott át a múltnak. A rendkívüli meleget a közeledő hidegfront előtt érkező déli áramlás okozta, amely meleg és száraz levegőt szállított a Kárpát-medencébe.
1: Időjárás jelentés.
0: Hajnalban felhős lesz az ég és számítani lehet esőre, a legalacsonyabb hőmérséklet pedig 15 fok lesz. Pénteken még tovább hűl a levegő, napközben csupán 19 fok lesz a csúcsérték, és felhős, esős idő várható.
1: Időjárás jelentést hallotta. Most pedig újra a legjobb zenék. Rádió Most.

0: önmagad. Ne érd be kevesebbel, mert a pillanat a tiéd. Rádió Most.
1: Kezdjetek el élni.

kezdjetek nevetni, csak semmi melodráma. Senki bele nem hal, még komédiába. Répa csak színésze, az élet a diéta. Minek őre menni, kezdjetek szeretni.

0: hogy elmúlt az élet.
1: Kezdjetek el élni.
2: Egy fárasztó nap után néhány üdítő sláger. Csak a legjobbak. Rádió Most.

0: Hírek most!
1: Köszöntöm a kedves hallgatókat, Cserhami Krisztián vagyok a Rádió Most híreivel. Ezen a hétvégén rendezik meg a jubileumi 20. mézfesztivált Kaposváron. Pénteken és szombaton a Főutcán és az Európa Parkban mézeket, mézes kalácsokat, viaszgyertyákat és más méhészeti termékeket vásárolhatnak, illetve kóstolhatnak az érdeklődők. A programban mézlovagrendi felvonulás, családi programok és koncertek is szerepelnek. Péntek este a kaposvári Maxim zenekar utcabált tart, szombaton pedig a mézegyüttes és a senior zenekar lép fel. A szakembereket szombat délután méhészeti konferencia is várja a Dorottya házban, a fesztivál programjai pedig ingyenesen látogathatók. Egy csaknem 90 éves, a II. Világháborút megjárt Mercedesre bukkantak Somogyban. Az 1938-as Mercedes 170V első tulajdonosa egy budapesti orvos volt, aki egészen 1970-ig használta az autót, majd több mint 50 évre garázsba állította. A járművet a II. Világháború idején katonai szolgálatra is berendelték, ennek nyomát egy karosszériába ütött azonosító őrzi. A különleges Mercedes évtizedekkel később meglepően jó, nagyrészt eredeti állapotban került elő, még a gyári bőrkárpitja is megmaradt. Az autó ma is működőképes, új tulajdonosa pedig szeretné minél eredetibb állapotban megőrizni. A Tesco üzleteiben kapható szilikon kenyérsütő formát hívtak vissza, mert a megengedettnél több káros anyag kerülhet ki belőle. Az intézkedés az Ambition Sherry márkájú 25x13 cm-es sütőforma egyik tételét érinti, amelyet már levettek az üzlet polcairól. A fogyasztóvédelmi hatóság szerint az anyagok a sütőformából az ételbe kerülhetnek, ezért egészségügyi kockázatot is jelenthetnek. Aki ilyen terméket vásárolt, annak azt javasolják, hogy ne használja, hanem vigye vissza a Tesco üzleteibe.
0: Időjárás jelentés.
1: Hajnalban felhős lesz az ég és számítani lehet esőre, a legalacsonyabb hőmérséklet pedig 15 fok lesz. Pénteken még tovább hűl a levegő, napközben csupán 19 fok lesz a csúcsérték, és felhős, esős idő várható.
0: Időjárás jelentést hallottam. Most pedig újra a legjobb zenék. Rádió Most.
2: Sziasztok, Murjanikő vagyok a Sugárlóból, hallgassátok ti is a Rádió Mostot.

0: napot.
1: A pillanat a tiéd. Rádió Most.
2: Vezet a fény, de közben egy árnyék álmokat vetít elém, és vágyakat kódol belém.

0: Rádió Most, Kaposvár, FM 91.2.
1: Az élet az ma csodás dolog, és én hozzáidomulok, ezért vagyok ő.

0: Hírek most!
1: Üdvözlöm a kedves hallgatókat! Na, a Rádió Most híreit a szerkesztőtől, Serhamik Krisztiántól hallják. Újra polgármesteri fórum sorozatra indul Szita Károly. A városvezető összesen 12 helyszínre látogat el, ahol a kaposmeriek személyesen mondhatják el neki a városrészük problémáit, véleményüket és fejlesztési ötleteiket. A fórum sorozat október 1-jéig tart. Az első fórum hétfő lesz a Szivárvány játszótérnél a békefüredi lakótelepen. Kedden Kaposfreden az iskolánál, szerdán az Aranyi lakótelepi játszótérnél, csütörtökön pedig a Grófapanyi közben várja a helyieket Szita Károly. A jövő heti találkozók mindegyike délután 5 órakor kezdődik. 4 helyszínen is várják a véradókat jövő héten Kaposváron. Szeptember 15-én kedden a Területi Vérellátó Intézetben, reggel 9-től este 6-ig, a DRV Guba Sándor utcai telephelyén pedig fél 11-től délután 2-ig lehet vért adni. Szerdán a Mate Kaposvári kampuszán délután 1 és 4 óra között tartanak véradást. A hetet jövő hét pénteken az Árpád utcai McDonald's-nál zárják, ahol déltől délután 5 óráig várják a véradókat. Több meleg rekord is megdőlt szerdán Magyarországon a hidegfront érkezése előtt. Tatabányán hajnalban 22,1 fokot mértek, ezzel egy 80 éve fennálló országos rekord dőlt meg. Budapesten a reggel és a délután is rekordot hozott. A Jánoshegyen hajnalban 20,9, Újpesten pedig délután 34,8 fokot regisztráltak. Utóbbi egy 98 éves fővárosi napi meleg rekordot adott át a múltnak. A rendkívüli meleget a közeledő hidegfront előtt érkező déli áramlás okozta, amely meleg és száraz levegőt szállított a Kárpát-medencébe.
0: Időjárás jelentés.
1: Hajnalban felhős lesz az ég és számítani lehet esőre, a legalacsonyabb hőmérséklet pedig 15 fok lesz. Pénteken még tovább hűl a levegő, napközben csupán 19 fok lesz a csúcsérték, és felhős, esős idő várható.
0: Időjárás jelentést hallottam. Most pedig újra a legjobb zenék. Rádió Most.

ez az este csak rólad szól. Töltődj fel a legjobb zenékkel a 91.2-n. Rádió Most.